0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halászt elken is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a hero. Gyere,

Augusztus 8-a van, és ma Lászlók ünneplik névnapjukat. Ez egy szláv eredetű név, a Vladislav magyar változat, a jelentése hatalom és dicsőség. A 90-es években az egyik leggyakoribb férfi név volt, és jelenleg is benne van az első 20 leggyakoribb férfi név között. A Lászlót becézzük Lászlókának, Lacinak, Lacikának, Lacusnak, Lackónak, Lacának és Lászlócskának is. A László nevet viselő emberek gyakran esnek saját csapdájukba, abba, amit másoknak állítanak. Folyton spekulálnak, keresik a könnyen elérhető lehetőségeket. Híres László, Hunyadi László, Mátyás király testvérbátyja, Bárdosi László politikus, Szent László Árpádházi király, Pál László festő, Nagy László író, költő és Márkus László színész. Ma ünnepelnek még az Ágostok, az Ágosták, az Aladinok, az Alarikok, az Augustusok, a Círjákok, a Círjékek, a Dománok, a Dominikek, a Domonkosok, a Domokosok, a Domosok, az Eszmeraldák, a Gusztávok, a Hartvigok és a Zádorok, és holnap Ernő és Roland napja lesz.

Augusztus 8-a van, és Torontóban 1998-ban ezen a napon született Shawn Peter Roll Mendes, kanadai énekes dalszerző, aki 2013-ban kezdett feldolgozásokat készíteni a Vine megosztó alkalmazására, aztán a világ sikert, miután 2014-ben leszerződött az Island Recordshoz, a Stitches című slágere hozta meg. Azóta 3 aranylemezt, 3 világturnét és számos jelölés díjat tudhat már maga mögött. Mendes kanadai származású, édesanyja Karen ingatlanügynök és édesapja Manuel üzletember, aki éttermi felszereléseket ad el Torontóban. Anya angol, apja portugál származású, van egy 5 éve fiatalabb húga is, Aliach. Szóval Pickeringben nevelkedett, és ott járt a Pine Ridge nevezetű általános iskolába. 2013-ban kezdett el feltölteni híres dalokat, mármint azok feldolgozásait a videó megosztó oldalra. Az ezt követő években fedezte fel Andrew Garten menedzser a tehetséges fiút, így 2014 tavaszán megjelent az első kislemeze. 2015 április 14-én nem egészen 17 évesen adta ki első stúdióalbumát, a Handwritten-t. Az első slágere a Life of the Party volt, ezzel a Billboard 100-as listáján a 25. helyen kezdett, és ezzel ő lett az eddigi legfiatalabb előadó, aki felkerült a listára, de a Stitches című sláger hozta meg neki a világhírnevet. 2018. március 22-én jelent meg legújabb albuma, annak vezető dala az In My Blood, amelyet egy nappal rá a Lost in Japan követett, önmagáról elnevezett korongja május 25-én jelent meg, hogy pozitív kritikai véleményeket kapjon, és ez így is lett. A lemez a Billboard 200-as listáján az első helyezett lett, és a megjelenése napján 77 országban listavezető. Isten éltesse Shawn Mendest!

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsóki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

Augusztus 8-a van, és ma Lászlók ünneplik névnapjukat, ez az év 220. napja Gergely naptár szerint, tehát az évből még 145 nap van hátra. Ma van Svédországban a királyné névnapja, a macskák világnapja, Kínában az éhes szellemek fesztiválja, Tajvanon pedig az apák napja. Na nézzük, milyen események történtek augusztus 8-án a nagyvilágban, nyissuk ezzel a kalendáriumot. 955-ben

Jött a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége. 1989-ben a Kolumbia űrrepülőgép felszállt, hogy végrehajtsa 5 napos titkos katonai küldetését. 1991-ben összedőlt a Varsói Rádió Antenna, a világ legkarcsúbb építménye. 2000-ben 136 év után felszínre hozták az amerikai polgárháború első tenger alatt járóját, a konfederációs Eichel Honlit. 2001-ben útjára indult az amerikai Genesis űrszonda, 2007-ben átadták a Köröshegyi viaduktot. 2008-ban kezdetét vette a 29. nyári olimpia Pekingben, ugyanekkor megkezdődött az M1 és az M2 magyar tévécsatornák digitális műsorszórása. 2009-ben átadták a berlini metróhálózat U55-ös vonalát, és 2013-ban Likócson 40,6 fokot mértek, amely az adott év legmagasabb hőmérsékleti értéke volt. És akkor nézzük, kik születtek ezen a napon. 1079-ben Horikawa japán császár, 1646-ban Gottfried Kneller német festő, 1748-ban Gmelin a német kémikus, botanikus és zoológus, 1790-ben Kölcsey Ferenc magyar író, költő, a magyar himnusz szerzője, 1861-ben Bateson brit genetikus, Matthew Hanson sarkutató 1866-ban, 1879-ben Emiliano Zapata mexikói forradalmán, 1891-ben Adolf Busch német hegedűművész, 1901-ben Ernesto Lawrence Nobel-díjas amerikai fizikus, 1902-ben Paul Dirac Nobel-díjas brit elméleti fizikus, 1905-ben André Jolivet francia zeneszerző, 22-ben Reik Károly Kossuth és Munkácsi Mihály díjas grafikus, 37-ben Dustin Hoffman kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész, producer, az új Hollywood legendás színész generációjának tagja, 1940-ben Gregor József Kossuth-díjas magyar operaénekes, aki 2006-ban hunyt el. 43-as volt Harangozó Teri, a magyar énekesnő, 2015-ben hagyott itt minket. 1949-ben született Magyari Béla, magyar űrhajós, aki 2018-ban hunyt el. 53-ban született Nigel Mansell, brit autóversenyző, egyszeres Forma 1-es világbajnok. Aztán van a születésnapja The Age-nek, a U2 írgitárosa 61-ben született rá egy évre, Kovács Edit Jászai Mari díjas magyar színésznő, 64-ben Keresztes Ildikó színművésznő, rockénekesnő, 81-ben Roger Federer világ első svájci teniszező, 84-ben Mihalis Norbert magyar autóversenyző, 98-ban pedig Shawn Mendes kanadai énekes dalszerző. It is what it is, devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump in on my door, why you trying to glitch? False got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Ezen a napon született Dustin Hoffman Los Angelesben 1937-ben, ugye egy kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész producerről van szó, aki Dustin beleszületett bizonytalanság és ingatag önértékelés ellenére színészi ambíciókat dédelgetett, mert nagyon korán, de a középiskola után a Santa Monica-i főiskolára iratkozott be, ahonnan két év múlva rossz eredményei miatt egész egyszerűen kicsapták. Előtte még elvégzett itt egy színészkurzus, mivel azt mondták, azon nem lehet megbukni. Az elkövetkezendő években Dustin Hoffman több oktatási intézményt is látogatott, többek között a Los Angeles-i konzervatóriumban, illetve a Pasadena Playhouse-ban tanult, majd jelentkezett a Broadway-en, de mivel nem talált szerepet, felcsapott szendvics embernek. Ezt követően többszöri nekirugaszkodás után felvételt nyert Le Strasbourg legendás színiskolájába, ahol az ő és szobatársa, aki egy konyhában szállásolta el, nevét később feltüntették azon a szégyen tablón, amelyen a legtehetségtelenebbnek tartott növendékeket tartották számon. Legkevésbé valószínű, hogy sikert arat címszó alatt volt Dustin Hoffman neve. A szobatársat Jane Hackmannek hívták. Hoffman később elszegődött Bostonba, az ottani színházhoz, majd visszatért a Broadway-re, ahol segédrendezőként és színészként egyaránt foglalkoztatták. Egy Ellen Arkin által rendezett Bohózatban figyelt fel rá Mike Nichols filmrendező, és rögtön szerepet ajánlott neki a Diploma előtt című filmjében. Hoffman kapva kapott az alkalmon, és úgy tűnt véget ért a szamárlétra fokainak taposása, hiszen Nichols drámai mélységeket hordozó filmjében a fiatal Hoffman érzékeny alakítására az egész világ felfigyelt. Az ifjú színész Benjamin Braddock szerepért rögtön Oscar és Golden Globe-ra jelölték. Hoffmannak azonban nem szállt a fejébe a dicsőség, és visszatért a színpadra, és ugyanakkor filmes szekere is meglódult. Láthattuk a Pillangóban, a Lennyben, az Elnök embereiben, a Kramer kontra Kramerben, az Aranyoskámban, az Ügynök halálában, az Esőemberben, a Hookban, az Amikor a farok csóvájában, a Gömbben, a Vejedreütökben, a Parfümben, a Kung Fu Pandában Sifu hangja volt, a Cincinlovakban Rossz Kuró hangja, aztán benne volt például a Shave-ben is. Ma van Dustin Hoffman szülinapja. Tőle származik a napgondolat, ez így szól: mióta sikeres vagyok, nem félek a haláltól, ha sztár vagy, már halott vagy, be vagy balzsamozva.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert hogy ezt a fél órát élőben közvetítjük videó formájában is. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És hát már itt a képernyőn Bettinél is nálam is vannak eszközök, így lehet látni, úgyhogy érdemes tényleg most, aztán tényleg érdemes a videót is nézni. Ú, micsoda ilyen 3D-s térlátású fura valami, majd ugye beszélünk erről. És hogy mi is ez valójában, meg ez a labda, na erről is fogunk most beszélgetni, mert hogy márciusban Sziget-Szent Miklóson megalakult egy egyesület, méghozzá a Play for Fun Sport Egyesület. Kovács Attila az egyesület vezetője, a vendégünk, valamint Lukács Péter edző, egyébként a legeredményesebb játékosa az egyesületnek. Jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt kívánunk, sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat.
5: Jó reggelt.
2: Szóval akkor most itt a kezünkben pickleball van, a labda, meg az ütő. Mi az a pickleball? Beszéljünk már így egyből rögtön, in medias res.
5: Jó reggelt minden hallgatónak. Hát a pickleball egy olyan új sport, ami bárki beüti az interneten, a legdinamikusabban fejlődik most a világon.
2: De már mint itthon új, vagy világszinten új?
5: Ez világszinten új. Igazából Amerikában már régebb óta, 1965-ben kezdték.
2: De akkor így 2000, nem ma volt.
5: 2020-as évek után robbant be, amikor nagy nevek, Agassi, McEnroe, Andy Roddick, Steffi Graf csatlakozott ahhoz, hogy szerződést kötöttek a Jolával, lettek Agassi ütők, Graf ütők, és elkezdték egy ilyen pickleball slam formájában népszerűsíteni ezt a sportot.
3: Azt olvastuk egyébként, hogy azért így ötvözi az asztali teniszt, meg a sima teniszt, úgyhogy azért kicsit így ez is az is, vagy így vegyesen.
2: Vagy sem, sem, vagy is is.
3: Különlegesen a sajátossága. Mondjuk ez a labda biztos, hogy mindenképp, hogy ilyen kis könnyű, lyukacsos.
5: Igen. Igazából még ide sorolnám a tollas labdát is, mert hogy maga a pálya az abszolút egy tollas labda pálya méret. Uh-huh. Igen, a pingpong azonnal jön, hogy ha az ütőt megnézitek, akkor ez az ütő, ez...
2: Azt akartam, ez, igen, kérni, hogy mutasd.
5: Inkább egy picit pingpong ütőre hajaz, mert jóval könnyebb, mint aha, egy teniszütő.
2: Meg nem ugye, háló van itt.
5: Meg nem háló igen. van, hanem egy karbon mésejtanyag, illetve az ötödik generációs ütőkben már egy ilyen, mint például ebben egy ilyen hab van a belsejében. A labda az ugyanúgy pattog rajta, mint mondjuk egy pingpongütőn pingponglabda. Lényegében hát
2: aha.
5: Ugyanaz, van egy sweet spotja az ütőnek, ahonnan jobban pattan a labda, tehát érdemes középen eltalálni. A tenisz jellege pedig onnan van, hogy ezen a tollas labda méretű hálón középen egy teniszhálóra hajazó teniszháló választja el a tér felett. Egyedi szabályai vannak a játéknak.
3: Tehát szabályokban eltér mondjuk a tenisztől, vagy a teljesen, többi igen. ilyen labdajátéktől.
2: Beszélünk majd mindjárt ezekről is, mert hogy ugye Sziget-Szent Miklóson van lehetőség pickleballozni, de most Péterhez fordulok. Te mikor, hogyan ismerkedtél meg ezzel a sporttal, és úgy konferáltalak fel, hogy a Sziget-Szent Miklósi Egyesület legeredményesebb játékosa, majd erről is mesélj, hogy ez pontosan mit jelent, és nyugodtan lehet szerénykedés nélkül.
4: Igen, a mellettem ülő Attila vonzott be ebbe a sportba. Igazán tavaly évelején kezdtünk ezzel a sporttal komolyabban foglalkozni, és november környékén, amikor sikerült ezt a csarnokot megnyitni, akkor kezdtünk el heti rendszerességgel játszani. Rólam tudni kell, hogy van egy közel 40 éves asztali tenisz múltam versenyszinten. Több mint 10 évet Attilával együtt teniszeztünk itt Sziget-Szent Miklóson, szintén wow. versenyszerűen. Tehát
3: az alap megvolt.
4: Mi azért ennyi helyzeti előnyben vagyunk sok játékossal szemben.
2: Bár nem tudom, hogy ilyenkor az előny vagy hátrány, mert hogy ugye nem ugyanazok a szabályok, tehát hogy nem tudom, az ember ilyenkor nem keveri-e agyban, hogy most akkor mi vagy akkor ez abszolút előny neki lehet inkább venni.
4: Igen, ez a játék annyira keveréke a tenisz, asztali tenisz tollasnak, hogy mindenféleképpen jó, ha van valamilyen alapja uh-huh. az embernek ez a játékhoz. Visszatérve az eredeti kérdésre, egyébként márciusban kezdtünk el versenyezni, amikor megalakult az egyesület. azon a hétvégén egyből Attilával berobbantunk a piklüből életbe, a semmiből. Ugye én az OB2 B-ligáját megnyertem Bólyon, és Attilával negyedikek lettünk párosban.
5: Wow. Én pedig azon a versenyen bronzérmet hoztam el, az első kiemelt. 18 éves Ádámtól kaptam ki az elődöntőmet.
2: Nem, én egyébként így azt számolgatom, hogy ugye idén márciusban alakultatok, és közben olyan eredményeket mondtok már, meg olyan számokat, hogy ezt hogy? Tehát, hogy hogy csináltátok mindezt? Na de most beszéljünk egy picit a pályáról, mert tehát, hogy sokakat érdekel, hogy hol lehet pickleballozni, meg miként. Szigetszent Miklóson ugye lett egy csarnok, ahol most megtudtuk, hogy három pálya van?
5: Igen, három pályánk van, légkondicionált a csarnok, zárt téren. Én azt gondolom, hogy nagyon jó világítással, nagyon jók a feltételek, ahol játszani lehet nálunk. Előrefoglalással bárki tud akár délelőtt is játszani. Piros betűs ünnepeken, hétvégenken is nyitva vagyunk. Gyakorlatilag a Bíbor utca és a Gyári út sarkán van a csarnok, a kerítésen kint van egy molinó, ahol kint van az, hogy pickleball csarnok rekondicionált. Tehát ez egy új építésű ezüst csarnok, nem lehet elmenni mellett.
2: Eszközt biztosítottok, hogyha valaki mondjuk először próbálja ki, nyilván nincs feltétlenül pickleball eszköze.
5: Így van, lehet? Így van. Vannak ütőink, labdáink, adott a pálya, illetve a háló, csak sportruházat és kettők. Igen, igen, az egyesületnél négy edző dolgozik, akik így segítik a játékosok fejlődését. Uh-huh. Annyiban azért egy picit visszakanyarodnék Péterre, hogy természetesen előny, hogyha van bármilyen ütősport múltja az embernek, viszont nagyon sok házas párral foglalkoztam úgy, hogy semmilyen ütősportjuk nem volt, és most mégis heti 2-3 alkalommal járnak, és játszanak, és annyira szórakoztató, vidám, és közösséget teremt. Tehát, hogy a különböző szintű játékosok is ilyen nagyon gyorsan oda simulnak egymás játékához is, és tényleg egy könnyed játék, vidám szórakozást nyújt.
2: Egyébként, ha már vidámság, ugye maga az egyesület is Play for Fun nevet kapta. Miért?
5: Hát én azt gondoltuk, ez egy ilyen, ez egy csapatról szólt, és tényleg közösen hoztuk meg azt, hogy mi legyen az egyesület neve, és ez írja le a legjobban magát a sportot is. Tehát, hogy tényleg egy játékos, szórakoztató valami, amit persze lehet pontra és versenyre és érmekre játszani, meg dicsőségre, de azért itt a hétköznap délutánokon itt főleg arról szól, hogy visítva rögni egy-egy rabdameneten, egy-egy bénázáson vagy valami, és ami a fő célunk volt, az, hogy aki nálunk jár, az mosolygó arccal távozzon, és ez a mai napig működik, ez, és sikerül. Én ezt szeretném, hogyha jövőben is így lenne.
3: És hány éves kortól ajánlanátok? Gondolom, ezt azért ugyanúgy gyerekkorban is el lehet kezdeni.
5: El lehet kezdeni, és már egy picit bánom, hogy nem hoztam be, mert már gyártókkal is kapcsolatban vagyunk, és már vannak külön olyan gyerekütőink, amik Play for Fun logóval, mint ahogy itt direkt van, egyesületi ruhánk is, tehát logóval ellátott gyerekütőink vannak. Van gyerekcsoportunk is, akik már edzői segítséggel készülnek. Ők többnyire ilyen 8-9 év körüli gyerekek, de ugye a Diák Olimpián 12-13-14-15 éves gyerekekkel is foglalkoztunk. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint bármelyik sportban, talán ez az 5-6 éves kor, és akkor is csak úgy, hogy játékosan, szülővel, nem csak ilyen labdával lehet játszani, hanem van direkt könnyített szivacslabda, ami meg még annyira se terheli az ízületeket. Tehát, hogy ez is egy nagy különbsége a sportnak, mondjuk egy tenisszel szemben, hogy akár a tollassal is, mert tollasozni is én átjártam Érdre, és azért a tollas is brutálisan
2: igénybe. Mi csak nyaralni voltunk az most, biztos, és nem igen. Tudom, egy fél órát tollasoztam a férjemmel, aki direkt egész magas labdákat adott nekem, én meg szerettem volna nagyon visszaütni, és hát bedurrant konkrétan az alkarom. Tehát, igen, hogy
5: alkar és a váll. És ez a sport, ez nem terheli ennyire az ízületeket. Tehát ezért tudják igen, időskorban is játszani az emberek.
2: Ezt ketten, négyen csapatban, hogy szoktátok? Is?
5: Egytől 6-ig, bárhogy, mert hogy van adogatógépünk is, tehát hogyha valaki egyedül szeretne jönni gyakorolni, akkor arra is van lehetőség, hogy egy adogatógép lövi a labdát, és ezt mind a ketten kipróbáltuk, igen gyorsan ki tud nyírni minket a gépkondiban, attól függ, hogy hogy állítjuk be a frekvenciát és a labda a lövési sebességét, meg azt, hogy milyen pörgetéssel ide-oda amod a pályaterületet.
3: Mi akkor ezt be lehet állítani, hogy kicsit
5: telefonról, vagy nehezítette
3: verzió legyen.
5: Így úgy szívadod a másikat, hogy akarod. Természetesen lehet ketten is játszani, ami ugye egyéni játékot jelent. Ilyen egyéni játék esetén ez a sport inkább egy picit a teniszre hajaz jobban. A páros játék, amikor négyen játsszák, akkor az egy teljesen külön világ. Az egy valóban egy más sport. Ott jön igazán elő az, hogy mennyire taktika, mennyire észjáték egy kicsit. Tehát, hogy itt nem feltétlenül az nyeri meg a labdamenetet, aki éppen a legerősebbeket üt bele a labdába.
3: És a gyakorlatban engem nagyon érdekel, hogy ez is úgy néz ki, mint mondjuk a tenisz, hogy le kell pattanni a labdának az ellenfél oldalán, vagy itt erre nincs
2: mi szükség. Micsoda kis szakmai kérdésekbe.
3: Apukám szeretett a teniszt, és néztem, meg én régen egy picit tollasoztam, de nagyon hobbi szinten, csak kíváncsi vagyok, mert ugye nyilván tollasnál sem esik le a labda, hogy ez itt hogy néz ki.
5: Speciális szabályok vannak, nagyon röviden eleve már ott kezdődik, hogy a szervát a teniszel ellentétben itt csípő alatt kell megütni. Tehát, hogy egy alulról lendítő mozdulat, mert a csukló vonalában sem lehet az ütő feje, tehát nem mehet viszintesen az ütő, tehát alulról fölfelé szerválunk. Ettől függetlenül azért lehet erős szervát ütni. A szervának le kell pattani az ellenfél oldalán, és a teniszel ellentétben a returnnek is, tehát a visszaütött, a szervát visszaütött labdának is le kell pattani a másik oldalon. Tehát igazából egy páros játék esetén...
2: Az a pingponghoz hajaz, nem? Vagy nem?
5: Nem, mert a pingpongból ugye nem lehet röptézni, itt viszont nálunk lehet röptézni, de csak ezután a dupla pattanás után lehet röptézni. Tehát bárki bármennyiszer beleüthet a labdába már ezután, levegőben is, lepattanás után is, értelemszerűen egyet pattanhat a labda, viszont emiatt nagyon érdekes a helyzet, mert amíg mondjuk egy teniszjáték során a szerváló fél az, aki egy pici előnyt élvez, itt a szerváló fél, aki védekezik. Viszont a számolásnál a szerváló szerezhet pontot. Tehát, hogy amikor mondjuk a szerváló fél elveszít egy labdamenetet, a szerva jogot veszíti el, és nem veszít pontot. Akkor viszont fordul a kocka, az, aki megnyerte a szerva jogot, ő lesz úgymond a védekező, és a másik támadhat majd először.
2: Amúgy sokszor... csak így hallgatva is tök izgalmas.
3: Igen, én próbálom elképzelni gyakorlatban, hogy néz ki tök jó.
5: Sokszor egy komoly négyes játék során, amikor 11-ig szoktuk játszani pontokban, 10-10 az eredmény, befagy úgy az eredmény, hogy 5 percig csak égetjük egymás energiáit, mennek a labdamenetek, de nem tud változni. Speciális a számolása is egy páros játék esetén, mivel azért, hogy fejben tud tartani, hogy egyes vagy kettes szerválónál járt a pont, ezért a 3 számot mondunk be. És ez külön megint egy Amerikában egy kutatás eredmény kimutatta, hogy azok az idős játékosok, akik pickleballoznak, szellemileg is sokkal frissebbek, mert nem 2 biten számolnak, hogy most 1-0, 2-0, 3-2, stb., hanem amikor mondok egy eredményt, hogy 5-2-1, akkor mindenki tudja, hogy 5 a szerváló csapatnak az eredménye, 2 a fogadói, és a szerváló oldalról az 1-es szerváló adogat. És
2: itt vesztettetek volna el engem, vagy vesztenétek el engem, mert hogy így, de nem, jelünk. Hát nyilván egyébként ezt természetesen gondolom meg lehet tanulni.
5: Segítünk mindenki.
2: Hát ez meg a másik nyilván, hogy azért segítetek, bízunk benne. Péter, mesélj már egy kicsit, hogy győzd meg minket arról, hogy ez a fajta sport, ez akár tényleg gyerekeknek, idősebbeknek, bárkinek jó, hiszen ugye te tulajdonképpen akkor a múltad is olyan, hogy most lecserélted tulajdonképpen a pingpongot, azt mondhatjuk, vagy...
4: Igen, sőt a teniszt is lecseréltem.
2: Meg a teniszt is?
4: És itt mindjárt visszacsatolok Attilához, ugye itt a könnyű labda, a könnyű ütő. Én azért álltam le a teniszet tavaly márciusban, mert a vállam már nem bírta. Ugye itt jelentősen kevés a fej feletti ütés, könnyű labda, könnyű az ütő. Ez egyébként a kezdőjátékosoknak is nagyon jó. Tanult teniszedzők szokták mondani, hogy ha valaki bejön nulla ütősport múltal a csarnokba, nagyjából a teniszhez képest 5-6 annyi idő alatt már eljut egy élvezeti szintre, amikor élvezi a játékot. Azért, mert rövid a pálya, könnyű a labda, nem pattog annyira, és sokkal hamarabb meg lehet érezni a játéknak a szépségeit. Ugye, hogy említett Attila, illetve ti is említettétek, hogy volt már nyílt napunk, látszik, hogy az egy óra végén olyanok, akiknek semmilyen múltjuk nincsen, már mosolyogva 2-3-4-szer át tudják ütni a labdát.
3: De lehet, hogy van hozzáérzékük, igen, és akkor tök jó.
5: Nem feltétlenül érzék. Én foglalkoztam olyan lánnyal, aki az elején 2 nem tudott a labdába ütni, és körülbelül egy 40-45 perc intenzív gyakorlás, foglalkozás, javítod a mozdulatot, hogy csináld, stb. A vége, mondom, 45 perc után ott volt, hogy 20-30-at ütöttünk a háló fölött a pályán úgy, hogy persze nem még az alapvonalon, közel egymáshoz, de kicsibe. Tehát, hogy a labdaérzék az fejleszthető.
2: Az. Igen, meg ugye az embernek megvan egyszer a technikája, én is egy másik sportot csinálok, és nagyon sokszor van az, hogy megpróbálom 10-szer, 11-szer, és egyszer megvan az a technika, és onnantól meg már végigmegy. Ugye? Ahogy ráérez az ember. Nyílt nap, ha már említettétek a nyílt napot, megint lesz, ugye ez is az egyik apropója beszélgetésünknek, hogy bízunk benne, hogy minél többen ellátogatnak. Augusztus 1-én szombaton mire lehet számítani? Ugye Sziget-Szent Miklóson az említett teremben lesz, majd megosztjuk a beszélgetés videós link alatt a plakátot. Mire lehet számítani ezen a nyílt napon?
4: Ugye a nyílt napjánkról azt kell tudni, hogy nem csak behívjuk az érdeklődő sportszerető embereket, hanem mint edzők is ott vagyunk, és folyamatosan segítünk. Tehát ez nem arról szól, hogy bejön valaki, kap egy ütőt, egy labdát, és akkor
2: kezdje vele valamit.
4: Hanem reggel 8-tól este 8-ig ott vagyunk, és próbálunk segíteni, rávezetni az érdeklődőket ennek a sportnak a szépségeire, és bízunk benne, hogy utána sikerül megfertőzni minél több embert. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy egyre többen járnak vissza olyanok, akik már voltak a nyílt napjainkon, és jönnek heti rendszerességgel
3: játszani.
4: És
3: teljesen ingyenes a nyílt nap, ugye?
5: Igen.
2: Jó, nagyon szűkös az időnk, de még arról beszéljünk egy picit, hogy hosszú távon mi a célotok itt Sziget-Szent Miklóson az egyesülettel, a pickleball-lal, jártok-e, mentek-e majd versenyre? Itt mikrofonon kívül például ugye beszéltünk arról, hogy 2024-ben, 25-ben is volt Európa-bajnokság, VB még nem volt, szóval, hogy egy picit a jövőbeli tervekről beszélgessünk.
5: Mindenképpen tervek között szerepel az, hogy rendszeres utánpótlás, akár versenyzői sporttól.
2: Akár toboroztok is majd iskolákban?
5: Így van, ez tervben van most a nyár vége, augusztusban körbejárjuk a Sziget-Szent Miklósi iskolákat, akár úgy, hogy mobilhálóval elmegyünk egy-egy tornaterembe, ütőket viszünk, labdákat, és megmutatjuk ott a gyerekeknek a sportot. Ami egyértelműen visszajött, hogy a idén ugye 2026-ban megrendezték az első diákolimpiát, ahol 484 diák nevezett, már ez egy jelentős szám, és én ott voltam mind a régiós versenyeken, mind a győri döntőben, imádta mindenki. Tehát, hogy azok persze eredményesebbek voltak azok a diákok, akiknek már eleve utősport múltjuk van, és emiatt a tenisz, pingpong, tollasos gyerekek azért egy picit letarolták a mezőnyt, de a lényeg az, hogy nagyon sokan neveztek, nagyon élvezték a játékot, és ez még csak a kezdet. Ez volt az első diákolimpia 2026-ban Magyarországon.
2: De hát így, ahogy mondod a számokat, hogy több mint 400-an versenyeztek, tehát hogy azért az ez látszik, hogy akkor igen, érdeklődnek országos szinten is, meg világszinten is.
5: Így
2: ugye
5: van.
2: Azért azt mondtátok, hogy Amerikában is például nagyon sokan
3: ütik ezt. Népszerű.
5: Hát az utóbbi években ilyen a verseny sportolók száma az a stagnáló 4 millióról az ilyen 24-25 millióra nőtt. Tehát, hogy 2020-tól 24-ig azt hiszem, hogy meg 5-szöröződött a szám. Ez köszönhető annak is, hogy ugye a nagy sportolók és a Facebook oldalunk is fenn van egy Agassi interjú, hogy például André Agassi kiöregedő teniszező életét hogyan változtatta meg a pickleball, mint sport. Új közösség, új élmények, új játék, és egy kicsit kigömbölyödő, elkényelmesedő Agassi, szikár, lefogyott, és úgy játszik, és úgy élvezi, hogy
2: Tök jó lehetőség. Hát köszönjük szépen, nyilván minden most nem fért bele, de azért igyekeztünk egy picit bemutatni nektek ezt a Sziget-Szent Miklósi Egyesületet, illetve a Pickleballt, és várunk benneteket bármikor is vissza szeretettel, hiszen van még
5: egy kérésem még hadd legyen, a nyílt nap az regisztrációhoz kötött.
2: Úgyhogy
5: ingyenes, az a kérés, hogy azt nem tudjuk vállalni, hogy egyszerre csapatba oda jön 20-30 ember, ugye három pálya van, a három pályán azért, hogy kényelmes játék lehessen, maximum 4 embert, öt embert játszatunk, és akkor egy valaki mondjuk mindig ül, edzőként ott vagyunk, segítjük a játékot, de kérünk mindenkit, hogy előzetes regisztrációval jelentkezzen.
2: Play for Fun, kötőjel Pickleball, így találjátok egyébként a Facebook oldalon is, meg ott a plakát is, de mi is megosztjuk. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, egy picit videózunk majd itt az adás után, felrakjuk majd a Facebookra, kicsit közelebbről megmutatjuk az ütőt meg a labdát. Kovács Attila, a márciusban alakult Sziget-Szent Miklósi Play for Fun sportegyesület vezetője, valamint Lukács Péter edző, az egyesület legeredményesebb játékosa volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük, és további szép napot kívánunk.
5: Köszönjük szépen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Északai útlezárásra számíthatnak az autósok a Sziget-Szentmiklós gyártelepi hév átjárónál. Északai teljes útzárra kell számítani a Sziget-Szentmiklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett északán este 10 órától hajnali 2:30-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 2:30-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bírónéját keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Sziget-Szentmiklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny 4 részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
6: A verseny 4 részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet, ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet, a lényeg az, hogy szentmiklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve a ifjúsági parlamenttel több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
5: Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egy napos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta. A gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerekzátony sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
7: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a keszek sor 7-es szám alatt, egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki szigetet és a Balabán lagunát felfedezni, majd egy jó csobbanni a Vadkacsa Szabastrandon.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. a Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lánycsapat mindegyik tagja elmúlt 70. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson. Augusztus 16-án tartják a magyar gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Nyáron is várja az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérmokhoz. Jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Ez pedig a Süsfál nap, az ébresztő műsorunk, nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni, ami nem jelent mást, mint hogy vendégeink vannak itt a stúdióban. Dunaharaszti sportembere lett a Magyar Fallabda Szövetség új főbírója. Ez is lesz a témánk, de szóba kerül majd például az Európa-bajnokság is, ami augusztusban lesz majd Budapesten. Vendégünk pedig Kékesi Zsuzsanna, a Magyar Fallabda Szövetség főtitkára, illetve Mannheim Martin, a

0: Először is köszönöm szépen a kinevezést.
1: Nagyon szívesen. Nagyon sokat dolgoztunk ezzel. Mi Bentivel főleg.
0: Nyilván örültem neki, de kicsit azért, nem is kicsit, megmondom az őszintén, meg is lepődtem, mivel egy kicsit olyan úgy adtam be ezt a pályázatra az anyagot, hogy ilyen esélytelen nyugalmával. És nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon, ugye még csak 22 éves vagyok, esélyem lehet-e egyáltalán ezt a pályázatot elnyerni, vagy megnyerni ezt a pozíciót. De sikerült, szóval ennek nagyon, nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok magamra.
1: Zsuzsi, mert gondoljuk mi, hogy azért ez a pozíció nem feltétlenül arról szól, hogy ki hány éves, hanem hogy mennyire elhivatott, mióta űzi már akár a sportot elég magas szinten, szóval hogy mind múlik ezt, hogy például Martin ilyen fiatalon lehet ebben a pozícióban?
2: Martin szerény. A főbíróság nem csak a szakmai tudásról szól, és engem nagyon sokan felhívtak, akik be akar, ezt lehet, hogy Martin nem is tudja, sőt a hallgatók biztos, hogy nem, akik be akarták.
0: Én tudom ezeket, igen.
2: Adni
0: nem
2: a
0: tudom, pályáztak például.
1: Nem is kell. Ja, hogy ez nem egy ilyen nyílt dolog.
2: Nem, most ez... már megtudhatja, mert ugye én vagyok a főtitkár, de van egy 7-tagú elnökség, és ők döntötték el, hogy ki legyen a beérkezett pályázatokból, és engem többen felhívtak, hogyha Martin beadja, akkor ők nem adják be. Tök egyszerű okból, mert hogy nagyon szeretnék, hogy látják a Martinban az elhivatottságot, ugye ő versenyző volt, az edző is, viszi a saját klubjukat, és szakmailag is, és ez a talán a lényeg, nagyon tanulékony, nyitott, elhivatott, és a nemzetközi porondon is, mert ezt a Martin majd biztos elmondja, hogy most már nemzetközi Európa-bajnokságon is vezetett mérkőzéseket, hogy onnan is abszolút pozitív értékelést kapott.
1: Azért ilyet ritkán hallani, hogy ennyire összetartó a csapat, tényleg ez így működik a háttérben, hogy tényleg ennyire, meg ahogy megjöttetek, eleve olyan energiátok van, imádjátok ezt az egész sportot, olyan szép az egész.
2: Energiát hoztatok.
1: Igen,
0: és csak így lehet csinálni. Aha. Szóval...
1: Hát van, ahol máshogy csinálják, de hogy ez például tudtad, hogy volt, aki mondjuk emiatt nem adta be, vagy nem, úgy volt vele?
0: Ez most egy új információ volt számomra, de
1: jól esett.
0: Nem,

0: És hát azóta elmúlt az idő, meg eltelt az idő, de hogy már akkor konkrétan én úgy fogalmaztam az előbb, hogy te majd, hogy nem mi ez, falabda ütővel a kezedben születtél. Szóval, hogy azért, mert hogy ugye például a tiétek Dunaharasztin az edzőterem, tehát hogy nem olyan messze kellett menni, hogy minden nap tudjál edzeni akár.
1: Igen, igen, én ezzel a sporttal már igazából beleszülettem, mert ugye 26 éve vagyunk nyitva a Mannheim Squash Klubbal, és...
0: Amikor még gondolatban sem voltál meg.
1: Igen, szóval én ebbe születtem bele, nem volt... Nem is volt választásom.
0: Hát de figyelj, választhattad volna mondjuk bár, már mit tudom én, a stepperobikot, vagy az edzőtermet.
1: Igen, hát édesapám például jégkorongozó volt. Szóval választhattam volna, de egyértelmű volt számomra, hogy a falada lesz a befutó. Úgyhogy 7 évesen el is kerültem az első edzőmhöz. Vele elkezdtük a munkát, és szépen-szépen tudtam fejlődni, és egyre magasabb szintre jutottam el ebbe a sportágba.
0: Mindjárt akkor beszélünk a szintekről is, ugye szóba került itt a nemzetközi porond is, de előtte tisztázunk valamit. Squash vagy fallabda, vagy is-is, vagy sem-sem, vagy hogy van ez? Tegyük tisztába.
2: Erről sok vélekedés van. A nemzetközi elnevezés egyértelműen squash. Tehát bárhol ezt mondjuk, és most, hogy Európa bajnokságot rendezünk, most tényleg napi szinten tartom a kapcsolatot az európai szövetségekkel, mindegyiknek a nevében valahol ott van a squash. Hogy ez mitől lett fallabda, 90-ben alakult a szövetség, 89 végén, tehát elég régen megvan, már azóta ez a neve Magyar Fallabda, zárójel Squash Szövetség. És az elnökségben az elmúlt pár évben, ugye én most már harmadik éve vagyok főtitkár, előtte elnökségi tag voltam, felmerült, hogy mi lenne, hogyha valahogy megszüntetnénk ezt a zárójelet, de mégis így maradt.
0: Így maradt.
2: Úgyhogy nekem egyértelmű és természetes mind a kettő. A magyarok jobban szeretik a fallabdát. Én a squasht használom, mert ugye olyan sokat beszélünk róla, hogy nekem természetesebb az squash. De a Marti lehet, hogy máshogy gondolja.
0: Tehát akkor nincs ilyen jó, rossz, jobb, tehát rosszabb, jobb, hanem...
1: Igen. Én például nagyon szeretem ezt az elnevezést, ezt a falat, de zárjába squash szövetség elnevezést.
0: Ezt akkor így kell mondani, mert akkor én rosszul mondtam az elején, de hogy egyébként igen, így kell hivatalosan mondani, mondani, hogy zárójel. Aha.
1: Nem, ezt nem kell az
0: elnevezést. Jó, a zárójelet nem kell.
1: De például én kifejezetten szeretem mindkettőt használni. Akik nem annyira ismerik ezt a sportot, vagy nem ebbe a sportágba sportolnak, ők inkább a squash szót ismerik, mivel nemzetközi szó. De mi előszeretettel használjuk szerintem a fallabda kifejezést egyébként. Szóval én mindkettőt szeretem, fallabdával kezdünk egy beszélgetést, de hogyha nem jövünk rá, hogy mi ez a sport, akkor squash-ra.
3: Hát igen, sokan átérünk. Meghallják, igen, hogy fallabda. Ja, hogy ez a squash először, és én is így elgondolkoztam, hogy akkor ez ugyanaz, igen, és veszek, ez a sokan így vannak egyébként.
2: Így is adom be a pályázatokat, tehát, hogy mind a kettőt használom, mert ki tudja, hogy kihez kerül, nagyon sok igazolást kell kiadni, vannak jó tanuló, jó sportolók, és mind a kettőt használom, de mondjuk, ha a jogtárat megnézitek, az eredményességi táblázatot, ott például fallabdaként szerepel.
0: Na nézzük meg akkor az eredményeidet, légy szíves Martin, mert hogy van bőve, most nem kérem, hogy így egyesével sorolt fel, mert azt akkor itt lennénk estig, de hogy úgy egyébként úgy nagyjából hoz minket képbe, főként a hallgatókat, hogy így hol állsz te ebben az egész sportban?
1: Hát ugye amíg junior korosztályba versenyeztem, 5 korosztályos magyar bajnoki címet sikerült elnyernem.
0: Gratulálunk.
1: Köszönöm szépen, és 7 darab diák olimpiát nyertem meg. Ez szerintem kiemelkedő, és én büszke vagyok rá.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy melyikre vagy a legbüszkébb, de még folytasd csak, igen.
1: Az összes országos bajnoki címemre. Nagyon büszke vagyok, a legutolsóra vagyok a legbüszkébb, amikor korosztályváltás előtt, amíg a juniorból a felnőttbe ugrottam át, azt sikerült megnyernem, arra külön készültem elég erősen. Szóval arra vagyok a legbüszkébb, az nekem egy célom volt, hogy így fejezzem be a junior pályafutásomat, vagy egy országos bajnoki győzelemmel. Amire még nagyon büszke vagyok, az pedig a korosztályos U15-ös kategóriában, amikor az Európa, az ESF ranglistán második helyen álltam egy viszonylag hosszú ideig, arra is nagyon büszke vagyok.
0: De jó, tök jó.
2: Ez ugye, bocsánat, ez ugye azt is jelenti, hogy a Martin junior válogatott volt hosszú évekig, tehát ezek nem csak ilyen helyezések, hanem hogy a top 5-be volt, nem tudom, 10 évig.
1: Sokáig kerettag volt, amikor
0: igen, éreztem, hogy voltam, és szerénységből nem mondja ki egy bizonyos ideig, 10 évig.
3: Hosszú ideig, igen.
0: Na, már többször így, most már nem akarom kerülgetni a forrókását, EB, beszélgessünk az EB-ről, mert hogy azért ez egy óriási dolog. Mikor volt utoljára a labdaszkvas Európa-bajnokság?

0: pont 20 éves, én ott még játszottam.
1: Jézusom, komolyan! Azt a minden... 20 éve pont. Nem volt. Miért nem volt, és hogy most?
0: Most lettem főtitkár.
1: Oh, ja, így már világos.
0: Nem, viccelek. Megszervezni egy bármilyen nagy nemzetközi verseny rengeteg idő, energia, és most arra állt össze egy olyan csapatunk, hogy én amikor főtitkár lettem, én kitaláltam, hogy én EB-t akarok hozni. Mivel nincs nagy klubunk, nincs szövetségi létesítmény, a felnőtt egyéni Európa bajnokság az egyetlen, amit meg tudunk rendezni, mert ehhez öt pálya kell. Na most rendes öt pályás klubunk sincs, úgyhogy a Marciványi téren van a négy pályás City Squash klub, és mellette az Ormai csarnokot kibéreljük az NSÜ-től, és idehozatunk Lengyelországból egy üvegpályát.
1: Komolyan!
0: Lesz az EB. Igen, úgyhogy így Budapesten lesz az EB augusztus 19-22 között, és 120 olyan játékos nevezett, 12-en Magyarországról, akik között tényleg a top játékosok.
1: Na de ha ennyien vannak. Jelentkeztek, akkor ez azt is tükröz, hogy erre óriási igény volt, de hogy egyáltalán sehol Európában nem szerveztek az elmúlt 20 évben?
0: De minden évben van EB, csak milyen kis nemzet vagyunk.
2: Csak Magyarországon rég.
0: Nagyon egyszerű oka van, a Covid-ban rengeteg klub bezárt. Tehát voltak 6-7 pályás klubok, raktárra alakult, konditeremé, ki tudja mivé, és ahhoz, hogy egy U15 EB-t, U19, U17, bármit megrendezzünk, ahhoz kellene legalább 7-10 pályás klub. És most elvileg ezen vagyunk Oszkó Péter elnök úrra, hogy legyen egy szövetségi létesítmény, de hát amit mi szeretnénk, az olyan gyorsan eredmény, és nem történnek ennyire gyorsan a dolgok, úgyhogy így tudjuk megoldani, hogy bérlünk üvegpályán.
2: És akkor 12 magyar versenyző lesz, ha jól láttam itt a közösségi oldalatokon, 6 fiú és 6 lány lesz így majd van. Az EB-n.
0: Igen, és a Martin 5, de lesz mennyi? 6-7 nemzetközi bíró, és 5 magyar játékvezető, és nekik a vezetőjük lesz a Martin. A sportolóink közül 6 lányt és 6 fiút nevezhetünk rendező ország jogán. Általában amikor tavaly Franciaországban, azelőtt Spanyolországban volt az EB, én 2-4 játékost küldtem ki. Tehát ez rengeteg, ez a 12. De ez jó is, mert vannak közöttük fiatalabbak, vannak már, mondjuk ha a hölgyeket vesszük, családanyák, van olyan, aki Amerikába járt egyetemre, vagy épp most végez, vagy ott él. Tehát ez egy szuper lehetőség mindenkinek, aki benne van már egy ideje, meg aki most kezdi ő is. És hát Farkas Balázsnak szurkolunk nagyon, Takács Benedeknek, akik talán de Martin majd megerősít, hogy talán egy kicsit kiemelkednek ebből, hiszen Farkas Balázs tavaly második lett a világjátékokon Kínában, és csak az Európa bajnok Viktor Kruin tudta meg előzni, aki most is itt lesz.
1: Júj!
3: Visszavágom majd. Vissza tud vágni most.
0: Igen.
1: Martin, ugye 2026, most júliustól egészen friss töltött be a Magyar Falabda Szövetség főbírói pozícióját. Milyen célokat fogalmaztál meg, egyáltalán mivel jár ez a pozíció?
3: Hatalmas felelősséggel. Ez a bírók között azt szoktuk mondani, hogy senki, nincs olyan mérkőzés, hogy mind a két játékos szeressen minket, mivel az egyik veszít.
1: Igen.
3: Ő azt hiszi, hogy miattunk, a másik pedig nyer. Ő nagyon örül nekünk. Szóval ez egy nehéz lét az, hogy bíró játékvezető legyél. Egy bármilyen sportágban.
1: Ez nem pont ez a, most nem vagyok egy nagy mondja, akár a foci jutott eszembe.
3: Igen,
1: ugye,
3: azért, igen. Itt, nyilván itt nem tudunk, vagy nem is szeretnénk, de senkinek nem az a cél, hogy belenyúljon egy mérkőzésbe, de bele lehet itt is. Szóval nagyon fontos felvenni a ritmust a játékosokkal, megfelelő szinten kell tudni bíráskodni, megfelelő gyorsasággal kell tudni reagálni a döntésekre, határozottnak kell lenni, ezek nagyon fontosak.
0: És még egy, hogy te nagyon, persze nyugodt a javicské, de szerintem egy nagyon nyugodt ember vagy, és az eszméletlenül fontos, amikor két ilyen feszült,
1: higgatnak
3: kellene. Határozottan
0: nyugodt.
3: Igen.
1: Ezt is, ez a sport tanította, vagy egyébként is ilyen típus vagy?
3: Hát egyébként is szerintem, de tudok határozott lenni, és szerintem ez elengedhetetlen például a magyar fallabdába, a magyar bíráskodásba, az, hogy határozottnak kellene, és nem szabad engedni a játékosokat, hogy ők irányítsanak téged, hanem muszáj te neked irányítani őket. Szóval ez nagyon fontos. Nyilván a háttérbe vagy, szóval nem te vagy a porondon. Hátul ülsz, a lelátón ülsz, és folyik a mérkőzés, de amikor muszáj, akkor muszáj határozottan fellépni. Szóval ezt várom el az összes játékvezetőtől Magyarországon, hogy legyenek határozottak, és ne engedjék azt, hogy a játékosok vezessék őket.
1: Abszolút értem.
3: Ez nagyon fontos.
1: Értjük. Hogyan próbáljátok meg, hát hogy is mondjam, így megismertetni még jobban, megszeretetni akár a közösséggel, a közönséggel ezt a sportot? Gondolok itt arra, hogy itt a mikrofonon kívül említettetek, hogy ott vagytok például az E-Foton is, ahol a fiatalok, vagy régebb óta fiatalok például találkozhatnak ezzel a sporttal. Lehet, hogy életükben először, de nem utoljára.
0: Igen, az E-Foton most már harmadik éve voltunk kín, és hát ez volt az első, hogy én is szinte végig jelen voltam. Van egy mini mobil pályánk. Ez egy nagyon, nem tudom, a Martin próbáltál-e már, ez egy nagyon érdekes szerkezet. Most egy picit felújítottuk. Igen, tehát hogy egy szivacslabdával, kisütővel is igazából ott a szaladgálás a lényeg. Nagy köze nincs a rendes squashoz. Strandpapucsba.
1: De várj, ott is van fal. Tehát, hogy
3: persze,
0: úgy néz ki.
3: Megvan a csikozás, minden.
2: Az minden meg. Az megvan.
3: Megvan, persze, és egy könnyebb elsajátítani egyébként.
1: Ezt akartam mondani, hogy nyilván E-Foton nem az a cél, hogy elvegyétek a kedvet, hanem a sikerélményt.
0: Igen.
3: És hatalmas élményt tud egyébként adni, hogy ott szalad két koncert között, például ott elkezdenek szuhasolni, szaladgálni.
0: És sorállás van, tehát hogy jönnek, meg most egy kicsit...
1: Ezt az mondjam, hogy,
0: nem, de hogy, tehát, hogy támogattuk az egészet promóciós termékekkel, tehát hogy azt a rikító zöld pulót, hogy találtam ki, azt nem tudom, de hogy aki, mindenki jött szembe, és hol lehet ilyen pólót szerezni?
1: Ez fontos része egyébként.
0: Frisbee-ket osztogattunk, napszemüvegeket, tehát hogy mindenki stresszlabdákat, tehát mindenki nagyon, nagyon oda volt, és hát a nagy sportágválaszt, itt ugye a 20 éveseket, fiatalokat próbáljuk megszólítani, és van két sportágválasztó, ez a nagy budapesti sportágválasztó, meg hangszer, ősszel-tavasszal. A tavaszi minket annyira nem érint, mert mi nyáron leállunk, tehát nekünk ez az uborka szezon, de a szeptemberi például mindig ott vagyunk ugyanezzel az üveg, vagy mobil pályával, és hát valahogy ez a legjobb talán. Tehát, hogy egy időben próbáltuk azt, hogy iskolákba bevinni, de azért ennek 2 óra plusz a felállítása. Tehát ez akkor érné meg, ha van, én ugye budafoki vagyok, tehát hogyha mondjuk ott van az a gyerekeim általános iskolájában egy ilyen 3 napos sportnap, és oda felállítani.
2: Persze, tehát, hogy nem egy órára, hanem nyilván több napra.
0: Igen, tehát ezzel nagyon, nagyon lehet. De hát például az EB-n is, hogyha az első napokra jön ki valaki, ingyenes a belépés. Tehát, hogy a vége, tehát a döntő az már szinte biztos, hogy nem, mert nyomban utána egy nap különbséggel kezdődik a PSA 2025-ös vagy 26-os versenyünk, ez egy 30 000 dolláros verseny, ezt most már harmadik éve rendezzük meg, ahol nem csak Európa legjobbjai, hanem a 24 világ szinte legjobb játékosai vannak, és ami nagyon jó pofa, hogy mikor lezárult a nevezés július közepén, akkor plusz 80-an voltak várólistán a 24-es táblára. Tehát, hogy milyenekkel is próbáljuk, hogy hozzunk ide olyan nemzetközi versenyeket, hogy tényleg magas szinten láthassák a érdeklődők egyáltalán a sportot, és amit még lehet, hogy a Martin sem, de biztos, hogy tud, csak nem látod.
1: Mennyi mindent tudsz meg mai tévéadásban, így korán reggel csúdonság, diplomahoztód előtt
0: nekünk. Hogy szóval videóbíró is lesz az EB-n, és én például még...
3: Tudtam.
0: Tudtad, de én még nem láttam élőben működni közelről videóbírót, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy az is hogy...
3: Volt, amikor kint voltam most, kint voltunk, ugye Balázsa Prágába, ott volt egy ilyen... Ott minden este leültünk a bírókkal beszélgetni, és ott ugye ez már feljött szóba, ez a videóbírózás. Ott mutattak is róla anyagot egyébként, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Ez lesz Magyarország az első videóbírózás, challenge-elni lehet majd, úgyhogy...
1: Oké, ez mikor lesz még egyszer? Augusztus?
0: 19-22.
1: Követjük majd akkor mi is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Mannheim Martinnak, a Magyar Fallabda Szövetség főbírójának.
3: Köszönöm szépen.
1: És nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Ráadásul ez egy kis kulisszatitok, de te mindjárt mész a diplomaosztódra, és mégis csak így bele, hát sűrítetted a programodba ezt az élő beszélgetést, úgyhogy köszönjük. És Kékesi Zsuzsanának, a Magyar Fallabda, zárójel squash szövetség főtitkárának. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, az eszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. Az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy még a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Van egy témám viszont, nem tudom te mennyire, illetve de tudom, mert szoktunk azért erről nagyjából beszélni, hogy te azért úgy fogyasztasz horrorfilmes tartalmakat.
3: Hát egy kicsit ijesztgetősebb. Én egyébként néha szeretem, mert valahogy jó végig izgulni, meg egy kicsit furán hangzik, de aki szereti a horrort, ezt nyilván érti, hogy kicsit jó félni, így ilyen szempontból félni.
2: Igen, borzongani talán az a jó szó, igen. Csomó tök jó film van, amilyen horrorisztikus, thriller, pszichológiai horror, misztikus, amikor így végig tényleg izgulod, és akkor a végén összeáll a kép. Na hát én most nem erről szeretnék mesélni, hanem tegnap megnéztem egy filmet, és azért szeretnék róla beszélni, mert ritka, sőt, nekem nem is nagyon volt még olyan, amikor azt éreztem már a film háromnegyedénél, hogy mindjárt vége a filmnek, mi történhet még, amiből én ezt meg fogom érteni, hogy miről szól, mert nem értek belőle semmit. És ez egy ilyen pszichológiai horrornak volt tulajdonképpen írva, az a címe, hogy a nő az udvaron.
3: És hát nagyon, ezt még nem láttam.
2: Nagyon vonzó volt igazából a film. Nyilván sokat számít, hogy milyen a fő képe a filmnek.
3: Igen, most arra itt én is rákerestem.
2: És te is egyből ugye azt reagáltad, hogy
3: olyan,
2: ezt te is megnéznéd.
3: Én, aki szereti az ilyen típusú filmeket, mert olyan, igen, olyan vonzó a főképernyője, vagy igen.
2: Igen, konkrétan ül egy, hát látszik, hogy egy asszony az udvaron egy széken, és fekete ilyen gyászruhában van, az arca le van takarva, és akkor így én is,
3: Igen.
2: Na, és nem csak, hogy a film háromnegyedénél nem értettem, hogy ez miről szól, hanem a végén sem. És akkor tudod, hogy vége lett a filmnek, és én ilyet még nem csináltam, de a stáblistát így végig görgettem, hogy hát, ha a végén még valami lesz egy fél percben,
3: akkor
2: hogy,
3: megoldás,
2: igen,
3: ugye,
2: hogy nem létezik, hogy ennek ez így vége ennek a filmnek, mert nem értem. Nem a sztoriát nem értem, nem értem egyszerűen, hogy miről szól, mi az üzenete?
3: Mondjuk az baj, igen.
2: Igen. Tehát,
3: az mondjuk akkor már nem biztos, hogy egy jó film. Egyébként itt a port.hu-n, ahol régen, most kevésbé, de régebben volt, hogy olvastam így értékeléseket, hát ott ilyen 4,3-as értékelést kapott.
2: A 10-ből vagy az 5-ből?
3: 10-ből, igen.
2: Az elég karcsú.
3: Azért az nem annyira nagyon-nagyon jó.
2: Hát igen, az egyáltalán
3: tehát, akkor
2: nem
3: ezek
2: jó.
3: Szerint nem csak te nem értetted.
2: Igen, azért én olyan vagyok, hogy ilyenkor így, most már, hogy van végre AI, eddig a Google-ben keresgéltem, de hogy így csak, egyébként látom, tegnap este 11-kor kérdeztem meg az AI-t, hogy most néztem meg a Nő az udvaron című filmet, nem értem, miről szól, ennyit írtam az AI-nak.
3: És leírta, hogy miről szól.
2: És képzeld, nem, azt írta, hogy nem vagy egyedül, ez a film szándékosan nagyon kétértelmű, hát nem, hogy kétértelmű, nekem nulla értelmű.
3: Egyébként itt egy Zoltán nevű felhasználó ponton azt írta, hogy elég gyenge volt, azt hittem a vége legalább fordulatos lesz, de egy lagymatag semmi. Nem is volt félelmetes.
2: Na, egyébként hát ugyanezt éreztem én is, hogy tudod, a legtöbb ilyen horror, aki már azért nézett horror, tényleg az van benne, hogy végig nem érted, de alig várod, és a végén összeáll, hogy miről szól, és azt mondod, hogy úristen, erre nem gondoltam. Hát ez nem ilyen. A főszereplő Ramona mély gyászban van, depresszióban él a férje halála után, a balesetben ő vezetett, és óriási bűntudatot érez, és tulajdonképpen ez a feketébe öltözött nő az udvaron nem is feltétlenül egy valódi személy, hanem ennek a bűntudatnak, a depressziójának, a szuicid gondolatoknak a megtestesítője tulajdonképpen. De többször mondja ez a nő, hogy ma van a nap, és tudod, ilyenkor van benne egy ilyen, hogy ma van a nap, akkor hogy gondolod, hogy majd ki fog derülni,
3: hát igen,
2: minek a napja.
3: Izgalom, hogy akkor mi történik.
2: De nem terül ki. Valójában tulajdonképpen arról szól tényleg, hogy egy nagyon-nagyon mély depresszióban lévő nő, és akkor ez a ma van a nap, hogy akkor ma kell eldönteni, hogy véget vet az életének, vagy nem. De közben van ugye egy ilyen 6-7 éves kislány, mert már ott tanulgat. Kislánya van egy tini fia, ők is nyilván fontos szerepet kapnak, tulajdonképpen róluk hármukról, meg erről a fekete ruhás nőről szól a történet, de hogy egyszerűen így nem áll össze a végén sem, és akkor így azt mondja nekem az AI, hogy szerintem mit akar mondani a film, nem azt, hogy egy szellem támad egy családra, hanem azt, hogy milyen érzés belülről megélni a súlyos depressziót és a bűntudatot. De én azt gondolom, hogy ha elolvasol egy sztorit, hogy erről szól egy film, akkor azt gondolod, hogy ez egyértelműen tök jó, tehát izgalmas. Ez nem volt izgalmas, mert úgy nem szólt semmiről igazából.
3: Igen, az ilyen filmek nem jók, mert akkor úgy eltelik az a, mit tudom én, másfél-két óra, és az az érzésed, hogy hát igazából ezt így baromira elpazaroltad, így ezt a két órát, hát, mert hogy így nem volt semmi értelme.
2: Igen, így úgy voltam vele, hogy akkor legalább beszéljünk már róla adásban, vagy legyen valami értelme, hogy megnéztem. Mert hogy kérdezed, hogy vannak benne olyan jelenetek, ami ugye sokszor van olyan a filmekben, hogy van benne egy jelenet, amit akkor épp még nem tudsz értelmezni, de később ugyanúgy, ezt már elmondtam harmadszor, csak hogy tényleg az van, hogy például volt benne olyan jelenet, hogy a nő megöleli a kislányát, majd egy pillanatra egy olyan képet látsz, ahogy egy kés szúr bele, de aztán végül mégsem a kislányba, hanem egy párnába. Mm-hmm. És akkor így nem érted, de úgy vagy vele, hogy majd a végén nyilván össze fog állni. Nem. Tehát, hogy nem nyitottan nem hagyott, volt egy ilyen jelenet, fogalmam nem volt, hogy mi értelme volt, a végén se nagyon állt össze, egyszer azt a fekete ruhás nőt láttad a jelenetben, másszor ezt a nőt, ez a nő egyszer, nem tudom, meghal, utána mégis él, és az egész egy ilyen katyvasz. Úgyhogy, hát nem tudtam, lehet, hogy érdemes egyébként olykor-olykor rákeresni az értékelésekre, tehát, hogy most adtál egy ötletet, hogy...
3: Megnézni egyébként mostanában, ha így éppen meglátok én is egy filmet, nem feltétlenül szoktam úgy rákeresni, csak úgy elolvasom, tudod, hogy mi a történet, és ha úgy szimpatikus, meg mondjuk jó ez a borítóképe, akkor elindítom. Hát legfeljebb így járok, hogy annyira nem tetszik. Olyan volt már, hogy abba hagytam az elején, mert mondjuk tényleg
2: olyan nekem is volt.
3: Nem rájöttem, hogy ez így valahogy nem.
2: Igen. Igen, csak tudod, van az a film, és nekem van ilyen könyvben is, hogy már csak azért olvasod végig, vagy nézed végig, mert annyira nem érted, hogy nem hagy nyugodni, hogy akkor már nézem már végig, mert biztos ott lesz majd a megoldás. És amikor nem lesz ott, akkor így rájössz, hogy hát, hogy ez egyszerűen ennyi, amit, mert így túl gondolom, hogy biztos én nem értettem valamit, de miután ugye az AI is, meg akkor ezek szerint te is azt olvasod, hogy nem, ez a film tényleg
3: hát,
2: nincs túl
3: értékelve. Igen, én találtam egy értékelést, és hát nem nagyon húzzák fel a filmet, sőt, inkább lepontozzák, tehát, hogy nincs úgy semmi értelme.
2: Igen, igen, és nem, szerintem nem jó döntés a rendező oldaláról, hogy ennyi nyitott kérdést hagy. Tehát, hogy itt is az AI is írja, hogy sok kérdés felvet, mi valós és mi Ramona képzelete. Valóban létezik a nő? Miért tudnak a gyerekek bizonyos dolgokat, és nincs megmagyarázva például, hogy automatikusan a fiú elhúzza a függönyöket, hogy sötét legyen bent, hogy ez a démon, vagy nem tudom, mi ne tudjon bejönni. Honnan tudja egyáltalán, hogy be kell húzni a függönyöket? Tehát, hogy nincsenek. És szerintem az, hogy ennyire sok kérdés így úgymond a nézőre van bízva, az nem jó. Nem. Tehát, hogy kell egy vezérfonal,
3: igen,
2: egy
3: mert
2: keret.
3: Lehet, hogy, tehát az, hogy marad néha egy kis nyitott kérdés, az nem feltétlen rossz mindig. Na, de hogyha az egész film egy katyvasz, meg egy úgy kérdések, semmit nem értesz belőle, akkor annak már azért úgy nem sok értelme van.
2: Igen, neked van kedvenc ilyen, akár misztikus, thriller, horror, pszichológiai horror, van valami kedvenced?
3: Hát sorozatban volt a Gesztenye ember, aminek most nem olyan rég kijött a második évada is. Az
2: azt a férjem végignéztem.
3: Szerintem az nagyon izgalmas volt mind a
2: de
3: két
2: az horror?
3: Évad. Nem, az ilyen nyomozós, inkább az ilyen krimi thriller, de én ezeket szeretem egyébként jobban. Hát ha már horror, szerintem sokan látták, amit ugye neked is mondtam korábban, ez az Árva című film, de az sem ilyen, tehát nem az a nagyon brutálisan véres horror, mert azt azért annyira nem szeretem én se, hanem aminek úgy van valami csattanója, meg mondjuk valami értelme is így a végén. Mondjuk én a legjobban azokat szeretem, ahol azért valami nyomozás is van, vagy valami kis helyszínelés, tehát az inkább egyébként ilyen thriller, krimi, nem tudom, aminek úgy kicsit köze lehet a horrorhoz, de nem kifejezetten az.
2: Érdekes ez, mert nálam vannak ilyen időszakok, amikor nagyon szívesen nézem, van olyan időszak, nyilván az embernek milyen a mentális, a lelki állapota, amikor egyáltalán nem. Régen emlékszem, hogy gimisként néztük meg például a Kört, azt lehet, hogy szívesen hát visszanézném például.
3: Igen, az akkor nekem az kész trauma volt egyébként, nem tudom, valamiért az volt ez, amit most már meg tudnék nézni, de szerintem 20 évig én nem mertem. Tehát előbb nézek végig bármit, mint azt, mert valahogy ez akkora. Pedig nem voltam úgy kisgyerek, de az akkora trauma volt, amikor ott mászik ki a tévéből. Nem tudom, nekem az úgy totál K.O. volt ez a film. Aha. Most már meg tudnám nézni újra, de azért úgy nem várom, ha nem kell. Valamiért az volt ilyen.
2: Igen.
3: Nekem a Keresztanyámnak mindig a Fűrész volt a kedvencem.
2: Ezt akartam mondani.
3: Az is egy nagyon klasszikus.
2: Hogy képzeld el, hogy én a Fűrésznek hát én a Fűrész hatására hagytam fel a horrorfilmek nézésével, mert képzeld el, hogy én konkrétan rosszul lettem, emlékszem, otthon néztük a kanapén, és olyannyira rosszul lettem, hogy felfordult a gyomrom, és én hánytam tőle. Igen, mert felzaklatott, amikor, hát van benne egy olyan rész, amikor...
3: Én nagyon rég láttam, megmondom
2: na mindegy, szóval
3: én, láttam,
2: egy ilyen csonkításos rész, és engem az annyira megviselt, hogy konkrétan felfordult a gyomrom, és én, aki egyébként, nem mondom őszintén, nagyon szerettem gimiben a horrorokat, onnantól hosszú évekig nem néztem.
3: Hát nekem a Kör volt ilyen trauma, de az nem azért, mert éppen ilyen undorító részek vannak benne, hanem az nekem valahogy úgy betalált ezzel a tévés jelenettel. Nem tudom miért, az volt nekem úgy ijesztőbb. A
2: emlékszem,
3: annyira nem.
2: Nekem se az ijesztés, csak nem tudom, valahogy ahogy
3: hát
2: ott...
3: az inkább véres, igen. Igen. Viszont a többi részét nem láttam, ugye abból van nagyon sok. Ugye az első tetszett, de aztán ugye utána folytassam hasonló, kicsit másfajta koncepcióban, ugyannyira nem vonzott.
2: Igen, nekem az úgy nem. Viszont a Körrel kapcsolatban én mai napig emlékszem, hogy melyik osztálytársammal néztem meg otthon, és emlékszem, hogy abban volt egy légy. Valami szerepe van egy légynek. Már nem emlékszem pontosan, hogy mi a sztoria, de egy légy van a körben. És emlékszem, hogy vége lett a filmnek, így még ment a stáblista, kicsit így le voltunk fagyva, és ez csak megjelent a szobánkban, ott körülöttünk egy légy. Hát majdnem összecsináltuk magunkat.
3: Hát elhiszem,
2: de az, arra nem úgy emlékszem vissza, hogy soha többet horror, hanem hogy hát jó volt.
3: Igen.
2: Bár nyilván az sem mindegy, hogy éppen mikor nézed, hogy nézed.
3: Hát egyébként az kivel sem mindegy. Nézed. Amúgy van egy olyan film, ami nem olyan horrorisztikus, viszont az is para, és ezt pedig most láttam egy pár éve, tehát nem tinédzser koromban, meg nem nagyon rég, ez a Hívatlanok, amikor így igen? ott vagy így egyedül egy ház, hát most azt nem is tudom, hogy egyedül van-e a főszereplő, szerintem egyébként
2: tetszik a címe.
3: És éjszaka van nyilván, én nekem úgy rémlik, hogy ez egy, annak több része van, és annak én több részét láttam. Az a lényeg, hogy közelítenek így a házad felé, vagy a lakókocsi felé, nem tudom, mert mondom, több rész van, és akkor így elkezdenek kopogni. Hol itt kopognak, hol ott kopognak. Jézusom. Tehát ez inkább így nem úgy horror, hogy véres. Egyébként hát az is egy picit.
2: De kiderül, hogy de, itt így
3: hát
2: miről
3: van
2: szó? Hát
3: akkor bejönnek utána a házba, ilyen maszkosok
2: látom,
3: betörnek.
2: Látom, a hamaszban vannak.
3: Na, az egyébként szerintem egy jó film, mármint, hogy szerintem azt így végig izgulod, meg úgy tudsz is tőle aludni, de nem mondom, hogy nem volt olyan, amióta
2: Liv
3: volt
2: Tyler,
3: egyedül.
2: Vagy, hogy igen, igen, szerepel. Ő annyira szép az a nő, Scott
3: volt,
2: Speedman.
3: Volt, azért egyedül voltam otthon, és így azért megfordult a fejembe, pedig én mondom, nem vagyok annyira parázs, de azért úgy eszembe jutott ez a film, hogy Jézusom, most megint elkezdenek itt kopogni, vagy elkezdenek, tudod, azért így ilyenkor úgy megmozdul benned valami, hogy egy ilyen filmet nézel. Viszont szerintem az nem egy rossz film. Az első rész kifejezetten jó volt, amúgy azt is érdemes megnézni. Annak azért úgy van eleje, vége, bár nem teljesen érted, hogy miért jönnek, az úgy annyira nem derül ki, de hát itt nem is az a lényeg, hát jönnek, és akkor úgy tudod, kinéz az ablakon, egyre közelebb van. Egyszer csak a hintánál volt, utána már 3 méterrel közelebb van a bejárathoz.
2: Képzeld el, hogy ebben, amit én mondtam, filmben is van egy ilyen aspektus, hogy ez a fekete ruhás nő egyre közelebb jön a házhoz, de nem veszed észre, hogy mozog, csak egyszer csak a székkel, ami nől, mindig közelebb és közelebb. És mondja is az ablakból a kislány, hogy anya, szerintem közelebb jött. És ugye azt írja egyébként az AI, hogy ez is például nem valós, hanem ez azt mutatja, azt szimbolizálja, hogy a főszereplő nő egyre közelebb kerül ahhoz, hogy véget vessen az életének, tehát egyre depressziósabb, egyre súlyosabban megy, és egyre közelebb kerül hozzá a halál. És akkor tulajdonképpen nekem ez egy halált szimbolizálta az a nő, de közben megint visszatérve, néha ilyen véres az arca van, hogy a keze, és nincs megmagyarázva, hogy például miért véres az arca, mit, szóval nem jó, nem jó. Az az igazság, hogy nyilván ugyanúgy, ahogy bármilyen más szakmában, ebben is van mondjuk jó rendező, nem jó rendező, jó író, nem jó író, tehát hát ő nem annyira érezte, szerintem, nem hát tudok ki a rendezője,
3: ezt,
2: de...
3: Igen, ezt annyira mondjuk nem értik feltétlen, igen. Egyébként azt írják, hogy ez való, ez a Hivatlanok például legalábbis ez az első rész. Ez valós eseményeken
2: Jézusom.
3: Alapul. Igen.
2: De mi valami igen. játék volt, vagy ilyen szórakozás, hogy valaki így kopácsol? Na mindegy,
3: hát
2: majd megnézem.
3: Egy pár, igen, barátaik esküvőjéről hazafelé tartva megszállnak, vagy egy nyaralóba mennek, és akkor hát ugye romantikusnak ígérkezik az este, de aztán jön 3 állarcos ijesztő alak, és ők tulajdonképpen betörnek a házba. De itt az eleje, ahogy így, amit mondtam, hogy először csak így kopognak.
2: De ők emberek? Vagy ez így
3: emberek,
2: kiderül, hogy létező
3: emberek? Igen, igen. Tehát, hogy ezért valós, mert gondolom, valószínűleg tényleg volt egy ilyen történet Amerikában. Hát
2: hogy
3: ott mondjuk minden is megtörténik. Igen, úgyhogy nem volt rossz. Egyébként talán a második részt is láttam, még lehet, hogy a harmadikat is.
2: Na, hát akkor ha gondoljátok, akkor én felírtam a listámra Betty által az Árva, akkor
3: az
2: ez
3: árva,
2: a
3: az izgalmas,
2: Hivatlanok,
3: az
2: bár egyébként idegenek az eredeti, The Strangers, de Hivatlanok,
3: ja, igen,
2: a magyar.
3: Az
2: meg én bevallom, nem láttam a 6. érzéket,
3: hát
2: úgyhogy én még azt is felírom.
3: Pótolni.
2: Mondjuk igen. Megpróbálom ezt így nem egy nap alatt ledarálni, mert lehet, hogy akkor így kisül
3: az agyam. Azt akartam mondani, hogy nem alszol. Igen.
2: Na, ti szeretitek-e a horrorokat? Van-e kedvenc, vagy egyszerűen iszonyattok tőle? Írjátok meg 0620 95 95 107.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. Mutat.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
2: A gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
7: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
8: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
7: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
8: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
7: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
8: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
7: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
9: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
10: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
11: Hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Éjszakai útlezárásra számíthatnak az autósok a Sziget-Szent Miklós gyártelepi hév átjárónál. Éjszakai teljes útzárra kell számítani a Sziget-Szent Miklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Pertichné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett éjszakán este 10 órától hajnali 2:30-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 2:30-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bírónéját keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg. A Sziget-Szent Miklósi Csordanyon panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny négy részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
13: A verseny négy részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet, ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szent Miklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamentet több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
12: Aranyőz dekorációs versenyt is hirdetett a Kossuth Kert barátkör az első Csordanyom kulturális fesztivál program sorozatának részeként. Tóth Bedő hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy a Sziget-Szentmiklósi gyermekek, diákok, családok és alkotóközösségek saját készítésű, őszi hangulatot idéző dekorációkkal járuljanak hozzá a rendezvény látványvilágához. Kiemelten, a versenyt négy kategóriában hirdetik meg. Külön nevezhetnek az alsó tagozatos, a felső tagozatos, a középiskolás és gimnáziumi diákok, valamint a családok. A szervezők minden résztvevő számára szabadtéri kiállítóhelyet biztosítanak, amelynek mérete legalább 40x40 cm, legfeljebb pedig 2x2 méter lehet. Mivel az alkotások a szabadban kapnak helyet, kizárólag időjárás álló tartós anyagokból készült dekorációkat várnak.
13: Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni, ez a rendezvény előtt két nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján. Tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk.
12: Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egy napos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisduna Mente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerekzátony sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
14: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a Keszeg sor 7-es szám alatt, egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki szigetet és a Balabán lagúnát felfedezni, majd egy jó csobbanni a vadkacsa szabastrandon.
12: Sporthíreink. Az idei utolsó Európán a Tour selejtező köre következik Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jehírszky György számára. A térségi sportoló Krakóban három olyan versenyen vesz részt, amelynek győztesei egy-egy PDC tornállomáson a legjobbakkal megmérkőzhetnek. Jehírszky György elmondta, idén már nyert egy ilyet, és most az utolsó három lehetőség közül is szeretne legalább egyet nyerni. Hozzátette, a döntőben már többször ott volt, de ott általában nem teljesít olyan jól, úgyhogy ha most is eljut a legjobb kettőig, akkor szeretné felülmúlni magát.
15: Magyar válaszokat nem zattam, nem tisztem ki magam elő. Ezt a játékot kéne tovább vinni, amit most eredményesebben én azt gondolom. Hát az egy igazából nincs meghatározó, hogy melyik versenyt fogom jobban megtolni, mondhatni valamelyik sikeréjén, vagy akár több is nyilván, az lenne a legjobb. Tapasztalatszerzésnek mindenféleképp több kell ahhoz. Minden ebben az évben eddig egy tésevejtetőleg sikerült kijutni. Többször is döntöttem, hát azokat a döntős mérkőzésekre kell jobban koncentrálni, és akkor több versenyre ki lehet jutni, színpadi rutinból kellene több.
12: Időjárás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunától nyugati délnyugati részén. Az északi északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk erős, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
11: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
16: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csiga Duo, és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az Emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Kis péntek van, vagyis csütörtök. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És mindjárt vége a júliusnak egyébként, csak így szólunk.
3: Igen, holnap.
2: Igen, konkrétan holnap. Pedig ugye jó hosszú volt ez a hónap, mert 31 napos, de hát szombaton már elseje van, augusztus elseje. Na, hát megint beszélgetünk egy megdöbbentő dologról, méghozzá hát számomra nagyon szomorú valahol, hogy az ember neveli a gyerekét, csinál dolgokat, azt gondoljuk, hogy jól tesszük, aztán meg kiderül, hogy konkrétan most nyilván ezt valahogy így felnagyítva, de valahol mérgezzük a gyereket. Most éppen a gyerek tetoválásokat vizsgálták be, és hát kiderült, hogy ólom, nikkel és teflon van bennük.
3: Azt én nem is tudom felfogni, hogy ezt sikerült így gyerektetoválásokba. Lehet, hogy egyébként a mi gyerekkorunkban is volt már benne, csak fogalmunk nem volt.
2: Na,
3: én emlékszem,
2: igen.
3: Akkor a chipseket gyűjtöttem mindegy, nem azt, hogy gyűjtöttem, egyébként is akkor mondjuk többet vettünk, mert tudod, akkor most már kevésbé, de akkor néhány chipses zacskóba belerejtették a tetoválásokat.
2: Jó, nem tudtam hiszen, hogy keveredünk a chipstől a tetkózat.
3: Igen, akkor ugye volt egy csomó benne. Én arra emlékszem, hogy egész jól is bírták, tehát, hogy nem kopott le olyan hamar. Hát most nyilván nem tudjuk, hogy amúgy abban mi volt. Tehát
2: hát egyébként valóban. Igen, valóban nem tudjuk. Lehet, hogy jobb is, tehát, hogy annó ebben a kicsit tudatlanságban éltünk, nem volt internet, nem lehetett mindent és mindenről olvasni. Ma már tényleg konkrétan, ha mindent elolvasol, akkor arra jutsz, hogy ki se viszed a gyereket otthonról, mert a levegő is káros.
3: A házból
2: minden... így van.
3: De na, mi most tegyük ki a lábunkat.
2: Igen. Igen, azt szeretem, amikor jönnek a hírek, főleg ugye nekünk szokott is jönni így Százhalombatta miatt, hogy ilyen tököl itt a térségben, nem jó a levegő minősége, lehetőleg maradjunk otthon. Hát köszi, majd írok egy, nem tudom, egy üzenetet a munkáltatónak, hogy bocs, ide a levegő minősége miatt én nem tudok bejönni dolgozni, de azért a fizumot kérem, köszi. Na, mert most arról van szó, hogy a gyermekeknek árult matrica tetoválásokban többféle problémás vegyi anyag is jelen lehet. A Greenpeace és a Felső Ausztriai Munkavállalói Kamara laboratóriumi tesztje során többi között nehézfémeket, tiltott, ez a durva, lágyítószereket, és örök vegyi anyagokat is kimutattak bennük. A Greenpeace közleménye szerint a jelenlegi szabályozás nem védi megfelelően a gyerekeket a vegyi anyagok együtt hatásaitól. Hát ez csodásan hangzik egyébként.
3: Igen, nagyon pozitív.
2: Nem tudom, hogy lehet, hogy tiltott anyagokat is beletesznek. Azért az elég kemény.
3: 15, hát ez elég durva, igen.
2: Igen, azt írják, hogy 15 matrica tetoválást vizsgáltatott meg független laboratóriumban a Greenpeace Ausztria és a Felső Ausztriai Munkavállalói Kamara. A termékeket pedig ilyen drogériákban vásárolták, illetve online piacterekről, például a már sokat említett Temuról, Shinről, Amazon Marketplace-ről rendelték, és a vizsgálat szerint a 15 termék közül 13-at nem ajánlanak gyermekek számára.
3: Hát azért az elég kemény, tehát gyakorlatilag csak kettő ment át a teszten. Igen. Ez annyira furi, mert egyébként én nem nagyon rendeltem szerintem soha nekik ilyen tetoválást, például akár így a közel-keleti webáruházból, de kaptak ajándékba. És emlékszem, hogy tudom, tavasszal volt rajtuk olyan, ami talán szerintem a Temuról jött. Hát jó, most ez így nyilván rossz, mi áttértünk inkább erre a mi ez csillámtetoválásra. Nyilván most ott max a ragasztóban lehetne olyan, mert maga a csillámpor, hát azt látjuk, hogy ez egy csillámpor, tehát abban nem gondolnám, hogy nagyon olyan anyagok lennének. Persze már ki tudja az ember. Úgyhogy azért így most így végigfutott az én agyamon is, hogy hát de volt már rajtuk olyan tetoválás. Meg hát nyilván

0: Hát egyébként, amit itt hazai drogériában veszel, azt nem is rendeled meg. Ugye itt is írja a cikk, akár abban is lehet.
1: De miért drogériában, ahogy lehet gyerektetoválást?
0: Én ezen gondolkodtam, hogy nem tudom, mert én nem szoktam látni napszemüveget, meg különböző ékszereket, igen.
1: Most
0: igen,
1: gondolkozom, hogy így melyik polcon
0: ezen
1: lehet.
0: Gondolkozom én is, hogy én nem látom egyébként tetoválást. Illetve hát van egy-egy fajta nagyobb, ott lehet, hogy igen.
1: Lehetséges. Egyébként mi ezért szoktuk emmát így tetoválgatni, mert tudod, szoktunk venni ilyen
0: hát mi is
1: füzetet, matricás füzetet, vagy olyan füzetet, amiben tetoválás van. És megmondom őszintén, soha nem gondoltam arra, hogy tényleg így a bőrön keresztül mondjuk azáltal mi az, ami felszívódik, de sajnos én azt gondolom, hogyha így neveljük a gyereket, és így élünk, akkor tényleg már semmit ne csináljunk.
0: Mondjuk igazából
1: mert
0: igen, tényleg ez a netet ki sehova a gyereket, mert úgy gondolom, hogy ne lépjen ki a házból sem, ne vigy sehova, zárd
1: be. De az meg milyen gyerekkor, tudod, hogy mit tudom én, jön de, haza, igen, hogy kapott tetkót, de nem szabad feltenni, meg hogy magyarázod el neki, rettegni
0: is volt, hogy kaptak, aha, de ott sem, most nyilván nem tudja az adott illető, hogy most az honnan lett beszerezve, meg valahogy nem tudom, nekem soha életemben nem fordult meg a fejemben, hogy mi lehet ezekben a gyerek tetoválásokban, vagy úgy annyira nem érdekelt.
1: Én őszinte leszek, szerintem ez a jobbik. Tehát, hát, hogy nyilván jobb, nem stresszelünk rajta, azt szerintem sokszor többet árt, mint maga az, hogy oké, most van benne egy olyan anyag, hát reméljük, túléljük. Egyébként most, amit mondasz, eszembe jutott, hogy nálunk például volt már olyan, még nem is az oviban, a bölcsiben, hogy tudod, kifestették a gyerekek arcát az óvónők,
0: igen,
1: vagy
0: igen, a gondozónők. Nálunk az óviban is volt most gyereknapom például.
1: És akkor valószínűleg ki fog derülni, hogy abba
0: jó,
1: is
0: hát
1: biztos
0: ez
1: van valami.
0: De hát most ezt ki tudja, nyilván azt is sokszor ilyesmi oldalakról rendeljük.
1: Igen, igen.
0: Nem csak ott lehet nyilván venni, de hát most ezt honnan tudjuk, hogy éppen az megfelelő-e.
1: Igen. A mintákban összesen 31 különböző problémás vegyi anyagot találtak a laboratóriumban, és volt olyan matrica tetoválás, amelyben akár 12 különböző kifogásolt anyag is előfordult egyszerre. Szuper. A Greenpeace szerint ez jól mutatja a jelenlegi szabályozás egyik legnagyobb hiányosságát, ugyanis a termékek papíron megfelelhetnek az előírásoknak akkor is, ha minden egyes vegyi anyag mennyisége külön-külön a megengedett határérték alatt van. A szabályozás azonban jellemzően nem számol azzal, hogy több önmagában kis mennyiségű vegyület együttes jelenléte milyen hatással lehet a szervezetre. Ezt nevezik egyébként a vegyi anyagok koktél hatásának. Igen. Tehát, hogy ugye ez azért nem túl bonyolult dolog, hogy lehet, hogy külön-külön egyébként tök oké, de ha együtt használják, akkor fellép egy olyan reakció. Igen, igen. Hú, elképesztő tényleg, és mennyi-mennyi olyan dolog van a világban, ami papíron megfelel,
0: tudunk,
1: igen,
0: papíron megfelel.
1: Én emlékszem, hogy egyszer azon borultam, kiolvastam valami cikket arról, hogy de lehet, hogy ez ma már nem így van, hogy mondjuk a csirke húsnak a zacskójára, dobozára már akkor rá lehet írni, hogy magyar csirke, vagy valami magyarországi, hogyha itthon átcsomagolták. Tehát ha te behozod a, nem tudom, most csak mondok valami butaságot, mit tudom én, Japánból a csirkét, de itt átdobozolod, akkor az már Magyarországon, tehát van valami olyan jelzője, hogy magyarországi, és akkor te meg vígan veszed, hogy a Marika néni csirkéje biztos, vagy legalábbis itthoni feldolgozó üzemből, és akkor kiderül, hogy a világ másik tájáról jön, csak itt csomagolták át. Tehát igen, ez érdekes, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy egyébként azt hiszem a Nébih mondta egyszer azt, amikor ugye az emberekben felmerül, hogy te jó ég, mennyi szabálytalanság van, hogy az a jó, hogy kiderül, mert ez azt jelenti, hogy végzi a Nébih, vagy bármelyik más ilyen szervezet a munkáját. És hát igen, nyilván a sajtóba nem az fog bekerülni, hogy minden rendben volt, hanem nyilván
0: hát persze, az, van akkor, ha valami probléma van.
1: Igen. Egyetlen dologra volt jó ez a cikk számomra, hogy innentől kezdve gyomorgörcsel fogom tetoválni a gyereket,
0: igen,
1: mert
0: igen,
1: hogy fogom,
0: igen, igen.
1: Tehát hogy nem fogom
0: én
1: neki azt mondani, hogy...
0: Én is azt gondolom, hogy most nyári időszakban szoktuk nyilván mi is, mert hogy akkor látszik, és szerintem ezzel nincs is baj, tehát most ez beleférhet. De én mondjuk most mondom, éppen nálunk így a csillámtetoválás megy, egyébként fiúnak, lánynak van, tehát létezik ilyen terepjárós is. A Levin éppen egyébként most pont egy olyan van, talán két napja raktam rá. És ő óckodott tőle, mert ő nem nagyon szereti ezeket a ragacsos dolgokat. Sokáig a sima tetoválást sem szerette, már mint nem a csillámot, hanem ugye ezt, amiről itt is beszélnek, ezt a matrica tetoválást. Aztán most úgy ezt úgy elfogadta, hogy odaragad a bőréhez.
1: Igen, meg ilyenkor nyáron az oviban is lazábbak, mert egyébként alapvetően van olyan szabály, hogy elvileg nem szabad az oviban tetoválással menni.
0: Ezt mondjuk én nem tudtam, mert
1: én is csak néha tudok ilyen
0: infókat. Szóltak erről, hál' Istennek, vagy lehet, hogy most nyilván így a nyári időszakban van rajtuk, és akkor így igazából...
1: Képzeld el, hogy amúgy nekünk sem az óvónők mondták, hanem Emma mondta otthon, hogy mondták bent, hogy azt majd le kéne mosni, meg hát ugye kifestett körömmel. Egyébként, ha már itt tartunk, a festék is fel tud szívódni a körmön keresztül.
0: Minden, igen.
1: Én emlékszem, hogy amikor várandos voltam, akkor többször olvastam, hogy akkor nem is volt egy ideig géllakom, mert hogy akkor az is árt a babának, aztán így egy idő után
0: nekem
1: már elengedtem
0: ezeket. Volt, de én emlékszem, hogy egyszer megkérdeztem a nőgy, hogy ezt nem ilyen körömlakom, ja, hajfesték miatt, igen, mert hogy nekem is ugye azért nem olyan sűrű, de mondjuk két havonta azért így a tövebe van festve, és mondtam, hogy úristen, itt most figyeljek valamire, vegyek inkább olyat, hogy ammóniamentes, egyébként végül olyat vettem, de így rám nézett, és így láttam rajta, hogy Jézusom, tehát ez most mit izgulom túl? Tudom, hogy egyébként nyilván ez sok kismamát érint, de így mondta, hogy ugyan már, semmi baja nem lesz.
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy így ők, vagy legalábbis akkor az én orvosom ezt így elég lazán vette, de valószínűleg igaza volt, tehát már azért egy ideje így ebbe benne van, meg tehát így néha kérdezgettem egy-két ilyen apróbb dolgot, ami ilyen bőrön felszívódó, akár krém, vagy bármi, és minden azt mondta, hogy kis mennyiségben, tehát például a szteroidos krém, mert mondtam, hogy hát mit tudom, kijött itt az ujjamon az ekcém, és hogy rákenhetem így várandósan. Persze, nyugodtan, tehát, hogy nyilván nagy mennyiségben nem jó a szteroid, de most egy pöttyös semmi baj nem lesz a gyereknek, az nem jut el odáig.
1: Igen, az a baj, mondott. Hogy ebbe azért bele lehet dilizni, hogyha az ember ezt így elkezdi.
0: Aki túlagódja. Én mondjuk alapvetően laza voltam, de ezt még én is megkérdeztem, de aztán utána úgy megnyugtatott.
1: Igen, meg most ugye több helyen is lehet olvasni, de erről már mi is egy picit beszéltünk, hogy a napteje is felszívódik, és akkor hát mindenféle hormonos dolog van benne, szóval...
0: Tényleg ne kenjél semmit magadra, sem
1: igen,
0: meg tartunk.
1: A múltkor beszélgettem két barátnőmmel, végre így beszélgettünk arra, hogy ki milyen arckrémet használ, én büszkén mondtam, hogy már nem az 1000 forintosat, hanem az 5000 forintosat, nekem az, most csak mondtam valamit, tehát, hogy már egy fokkal jobbat, és akkor így mondja nekem az egyik barátnőm, hogy hát, hogy neki azt mondta erre a kozmetikus, hogy a semmiképpen, mert alumínium van benne, és és ott ültem ott, hogy na jó, most már elegem van, hogy végre kategóriát meg minőséget váltottam, és akkor ő elővette az arckrémét, ami meg 25 000 forint, mondtam, hogy köszönöm szépen, hát ennyire nem tudok bio, meg hiper, szuper allergém, vagy micsoda hipoallergém, meg nem tudom mi lenni, mert nem vagyok milliómos, tehát hogy sajnos nem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy elengedem, nem foglalkozom ezzel, és akkor hát, ha nem stresszelek rajta, akkor kevésbé lesz ártalmas. Na, mi ti mit szóltok mindehhez, írjatok nyugodtan 0620-95-95-107, itt tudtok hozzászólni bármelyik témánkhoz.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Holnap kezdődik a harmadik összmagyar középiskolás tábor Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az ivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
7: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok, ez pedig az Itt élünk című műsor a Lakihegy Rádióban. Mai adásunkban az 5. Halásztelki Gászáról fesztiválra látogatunk el, amelyet augusztus 1-én rendeztek meg a Németh Ferenc Sportcentrumban. Az ingyenesen látogatható családi esemény délután 1 órától este 7 óráig várta az érdeklődőket, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztivál kínálatát többek között veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok színesítettek. A zenei hangulatról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Mai műsorunkban több vendéggel is beszélgetek, elsőként Diószegi Alberttel, az esemény szervező Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatójával, majd Forrai Somával, az intézmény korábbi munkatársával, aki a Lego verseny felelőse volt. Emellett megszólal Szép Zoltán, az Országjáró Mozgó Múzeum tulajdonosa, valamint Mezei Dániel buszsofőr is, aki a rendezvényre közlekedő külön járatot vezette. Tartsatok velünk, hamarosan kezdjük a beszélgetést!

0: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
1: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Vendégem Diószegi Albert, a Halásztelki Márai Sándor Közművelődési Intézmény igazgatója, hiszen itt vagyunk kint Halásztelken a Németh Ferenc Sportcentrumban, Gassendról, Festen ráadásul. Nagyon izgalmas, majd mutatunk a hallgatóinknak képeket is, hogy mit lehet itt megtekinteni. Úgyhogy Albert, arra szeretnélek most megkérni, hogy miután ezt 5. alkalommal rendezitek meg idén, egy picit mesélj arról, hogy hogyan is indult ez az egész, így, hogy 5. alkalommal most már gyakorlatilag hagyományteremtő módon szervezitek meg ezt a programot.
3: Igen, a fesztivál neve a Gassendról utal egyrészt a régi autókra, a gázzal, illetve arról pedig az, hogy rock'n'roll is fog szólni itt egész délután. Ez tulajdonképpen két korábbi eseménynek a ötvözete, abból nőtte ki magát. Régebben voltak halásztelken rockfesztiválok itt a helyszínen, de ott csak a zenéről szólt az este, illetve ha talán még emlékeznek a környékbeliek, itt Hollywood Fest is volt, amilyen RC helikopterek országos találkozója volt, sőt nemzetközi eseményén nőtte ki magát, de néhány évvel ezelőtt elkötöztek tőlünk, ez a szervezet már nem tartja meg ezt a Hollywood Fesztivált, viszont a rockzene megmaradt általunk, és azt találtuk ki, hogy az autók azok sok embert érdekelhetnek, és ez csatlakozott hozzá. Tehát régen Hollywood Rock Fesztivál volt, és most immár azt hiszem harmadik évben Gassendról.
2: Ahogy említetted, azért voltak itt változások, de egészen konkrétan ilyenkor milyen programmal várjátok a kiérkezőket ide a Németh Ferenc Sportcentrumba? Azt azért így előjáróban elárulom a hallgatóinknak, hogy az autók azok nagyon nagy szerepet fognak kapni a mai műsorban, és miután én Szigetszent Miklósról érkeztem ide Halásztelekre, két oldtimer rendőrautó kísért el idáig, úgyhogy nagyon izgalmas volt már az, ahogy ide megérkeztem.
3: A VIP vendégeknek ez jár, azt gondolom, de más is részt vett ebben a felvonulásban, sőt 50-60 autóval megyünk egy nagyon nagy kört. Halásztelek, Szigetszent Miklós, Szigethalom tököl érintésével is utána visszajövünk ide a helyszínre. Lesz egy veterán autó felvonulás, ez 4 órakor van. Előtte a kicsiknek programok, illetve a felnőtteknek is, mert nem csak az autócsodákat tekinthetik meg, hanem egy nagyon jó koncert is kezdődik hamarosan. Ők a Blues Brothers show-t fogják előadni. Egy 10 fős banda nagyon komolyan fog itt nekünk zenélni, és amikor visszatérnek a nagy körből az autók, a veterán autók, akkor egy másik koncert várja a kilátogatókat, ők pedig a Pedrofon zenekar, ők egy ilyen rockabilis buli zenekar. Néhány évvel ezelőtt voltak nálunk, és nagyon nagy hangulatot csináltak.
2: Ezekről is természetesen beszámolunk majd, hiszen lesznek még a továbbiakban interjúink. Egy kicsit mesélj arról, hogy ugye délelőtt 10 óta vagy te most kint. Mi a tapasztalatod eddig, illetve akár nézhetjük az elmúlt éveket is, hogy mennyire szeretik az érdeklődők, a helyiek ezt a programot, ami lehet, hogy talán egy picit inkább azt mondanám, hogy a fiúkat, férfiakat vonza, de azért azt látom, hogy nagyon sok család is kiérkezett ma.
3: Szerintem a férfiak kicsit el vannak hanyagolva általában a rendezvényekbe, a gyerekeket szoktuk és a családokat középpontba állítani, de azért a családok itt is megjelennek természetesen, és bátorítjuk is őket, hiszen a gyerekeknek készülünk ugrálóvárakkal, van egy nagyon jó nerf harci pálya. Csapatok tudnak egymás ellen harcolni, Lego vetélkedőt is tartunk, különféle számokban mutathatják meg a tudásukat, és értékes nyereményeket is nyernek a legjobbak, akik szép Lego kombinációkat raknak ki. És azt akarom mondani, hogy ezek viszont mind ingyenesek, tehát aki kilátogat hozzánk, azok ingyen igénybe vetik ezeket a játékokat, és van egy, ami egyetlen, ami fizetős, de egy jutányos áron lehet hozzájutni a szolgáltatás. Egy élő autószimulátor is van a pályán.
2: Ha esetleg az élő autószimulátort nem szeretné valaki kipróbálni, de úgy élőben mondjuk szeretné megnézni bármelyik autót, ami itt megtalálható, azt megtehetik-e az érdeklődők, tehát beülhetnek-e akár kocsikba?
3: Tulajdonosok határozzák meg, de a tapasztalatom az itt, hogy mentem körbe, hogy megengedik és örülnek is, hiszen büszkék ezekre az autókra. Nagyon sok munka van ezekben, nem csak pénz, hanem sok-sok év munkája, hogy ilyen állapotba tartsák ezeket az autókat. És van még egy nagyon jó betétprogram, akik évről évre visszajönnek, Szigetszent Miklósi csapat, ez a Go Trabigo, akik kihoznak egy csupasz fehér trabantot, és bármivel összepingálhatjuk, tehát üzenetekkel, szép rajzokkal kidekorálhatjuk ezt a trabantot.
2: Ahogy említettem, valóban minden az autók körül mozog majd a mai napon, illetve a műsorunk is erről fog szólni. Azért engem nagyon érdekelne, és szerintem a hallgatóinkat is, hogy hogyan verbuválódik össze egy ilyen csapat ilyenkor, mert ha jól képzelem, akkor ugye ezek az autótulajdonosok inkább eldugják ezeket az oldtimereket, és nem viszik ki az utakra így a hétköznapokban, hanem gyakorlatilag ilyenkor van csak lehetőségünk ezeket megnézni. Hogyan tudtátok felkutatni azokat, akik rendelkeznek ilyen autóval, vagy akár ők maguk jelentkeztek?
3: Az ötlet onnan jött, hogy a művelődésház egyik munkatársa az rendelkezik ilyen autóval, a hobbija ez a veterán jármű csinosítgatása. Ő rajta keresztül indultunk elő, ismer ilyen klubokat, magánembereket, akinek van, és akkor őnek is szóltunk először, és akkor ment a híre ennek, és egyre többen jönnek. Szóval ez nem csak egy halásztelki rendezvény, azt gondolom, hogy országosan ide vonz, van, aki Békés Szent András, hatásról jött, szóval több száz kilométerről is el tudnak ide jönni.
2: A rendezvény végéről még nem beszéltünk, délután egy órától vártátok ide a vendégeket a Németh Ferenc Sportcentrumba. Mikor ér véget ez a program? Mondhatni, hogy azért majdnem helyek közel egy ilyen egész napos programról beszélünk.
3: Hát amikor besötétedik, akkor van vége ennek az eseménynek. A végén, ahogy említettem korábban, a Pedro Pons zenekar fog egy ilyen utcabálszerű koncertet mutatni nekünk, és akár ahogy néhány évvel ezelőtt szeretnénk, hogy a táncra is perdülne a közönség. Úgyhogy nagyon finom hamburgerek, kézműves kaják vannak, büfé is rendelkezésre áll, el lehet tölteni egész napot itt.
2: Többször beszélgettünk már arról, hogy ugye egy ilyen nagyobb rendezvény megszervezése az nem egy-két napot, és nem is egy-két hetet vesz igénybe, hanem hónapokat van, hogy akár talán fél évet is. Jelen esetben is talán beszélhetünk erről a Gassenroll rendezvényről, ami szintén egy nagyon nagy szervezést igényel. Tervezitek már a következőt, a hatodik alkalmat?
3: Igen, ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több részevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
2: Maradjatok velünk a következőkben is, különböző interjúkkal folytatjuk a beszélgetésünket, a zene után jövünk vissza. Felé!

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Ebben a részben beszélgető partnerem Forrai Soma lesz, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény korábbi dolgozója, aki a Lego versenyben tevékenykedik most itt az 5. Gasznáról fesztiválon. Már zajlik a koncert, nagyon jó hangulat van, és most Somával arról fogunk beszélgetni, hogy ugye 5. alkalommal rendezitek meg ezt a Gasznáról elnevezésű fesztivált, és egyúttal ennek egy programeleme ez a Lego verseny, és egy kicsit mesélj erről, hogy hogyan indult, és hogy mondjuk mostanra hova nőtte ki magát ez a lehetőség itt.
3: Hát ez az egész úgy alakult, hogy többen vagyunk mára is dolgozók, akik nagyon szeretünk legózni, és egyszer egy random hétköznapi délután Máté kollégámmal arról beszéltünk, hogy kellene egyszer egy ilyen Lego rendezvényt csinálnunk, de nem akartuk külön programként elkezdeni, és akkor arra gondoltunk, hogy akkor ezen a jól sikerült rendezvényünkön legyen mindig Lego verseny. És igen, idén 5. alkalommal kezdtük meg ezt a versenyt.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen kategóriák vannak, és akkor utána rátérünk arra is, hogy az idei érdeklődés milyen, mert hogy ha jól látom, akkor összesen 3 kategóriában indulhattak a versenyzők. Egy kicsit mesélj ezekről, illetve hogy melyikre milyen érdeklődés volt idén.
3: Igen, ez így van, 3 kategóriában lehet indulni. Az egyik kategória az otthonról hozott Lego építés. Ide minden évben a nagyon kreatív Lego építményeket várjuk, tehát nem a kész dobozos ötleteket, meg a kész szetteket, hanem minél kreatívabb elemeket várunk. Van szettépítés kategória, az itt van a helyszínen, időre kell felépíteni a szetteket, illetve van a 3. kategória, ami nagy ömlesztett Lego tömegből lehet építeni bármit, és itt is a kreativitás a lényeg leginkább.
2: És most pedig térjünk akkor rá arra, hogy milyen volt az érdeklődés idén ezekben a kategóriákban. Azt azért hozzáteszem ugye, hogy rettenetesen nagy hőség van, tehát most talán egy kicsit kevesebben jönnek, mint mondjuk az előző években, de ha jól gondolom, azért voltak olyanok, akik jelentkeztek más kategóriákra, a másik kettőre is.
3: Igen, ez így van, és külön öröm számunkra, hogy vannak olyan gyerekek és jelentkezők, akik már 5. alkalommal jöttek vissza hozzánk. Hát az otthonról hozott kategóriában általában kevesebben szoktak lenni, leginkább a szettépítés és az itteni helyi ömlesztett Lego építés megy jobban, de a legszenzációsabb kategóriánk a szettépítés.
2: Neked, hogyha jól értelmeztem, amit mondtál, azért szintén szenvedélyed a legózás és a Lego építés, mint olyan. Egy kicsit mesélnél itt saját szemszögedből erről, hogy neked hogyan indult el ez az életedben, illetve mik ilyen kifejezetten kedvenc kategóriák, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, vagy témák, amiket szívesen építesz.
3: Nagyon pici koromtól kezdve legózok. A tesómmal nagyon sokat kaptunk mindig karácsonyra, meg ilyen nagyobb ünnepekre legókat, úgyhogy ez kiskorom óta megvan ez a szenvedély, mai napig tart. Most leginkább a botanical, tehát a virágos legókat gyűjtöm. Az összes kis legó virág megvan, a nagyokból is gyűjtögettem, még abból talán 2 darab csokor hiányzik, szóval én leginkább ezeket, illetve a Harry Potteres legókat gyűjtöm. Úgyhogy igen, megvan ez a legó szenvedély mai napig.
2: Ha jól gondolom, megvan az a nehézségi szint, amit mondjuk te is szeretsz vagy preferálsz. Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy mondjuk akár például, nem tudom, egy 12 éves gyereket nem ültetünk le akár egy Harry Potteres legóval, vagy egy ilyen botanical-lel, amit te is említettél, az mondjuk talán már egy picit nehezebb szint.
3: Igen, ez így van, de szerencsére a botanical legókból és a Harry Potteres legókból is vannak nyilván gyerekeknek készült szettek, és nyilván a felnőtteknek is. Egyébként változó, mert én már láttam olyan 8 évest, aki 20 perc alatt kirakta a felnőtteknek szóló legót, úgyhogy szerintem ebben annyira nincs korosztály, de igen, megvannak a gyerek és a felnőtt szettek általában.
2: És itt ezen a versenyen most haláztálkem, mit látsz, mik azok a témák, amik a legjobban mennek, akár így a gyerekek körében leginkább?
3: Hát ez nagyon változó, de leginkább a mesefigurákat szokták a gyerekek építeni. Szinte minden évben van 5-6 minyon, nagyon sok kisállatot szoktak építeni, cicát, kutyát, leginkább ezeket a mesefigura és állat dolgokat szokták a gyerekek építeni.
2: A díjazásról még nem beszéltünk, mivel készültetek a legjobbaknak?
3: Mindegyik korosztályban és mindegyik kategóriában a nyertesek legót szoktak kapni tőlünk, illetve a második és a 3. helyezett pedig valamiféle kis ajándékocskát, és minden jelentkezőnek szoktunk adni mára is kupont, amivel be tudnak jönni egyik rendezvényünkre idén.
2: Diószegi Alberttel, az igazgatóval beszélgettünk már arról, hogy azért tervezitek már a 6. alkalmat is. Ha lesz, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy ez most már hagyományszerű itt Halásztelken, akkor várható, hogy ismét lesz legóépítés?
3: Szinte 100%-ig biztosan mondhatom, hogy lesz, és ez a 3 kategória ugyanúgy lesz, mint idén és az elmúlt 4 évben, úgyhogy jövőre is várunk mindenkit sok szeretettel.
2: A hallgatóink pedig maradjanak velünk a továbbiakban is, mert hamarosan jövünk vissza, és a zene után folytatjuk a beszélgetésünket.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Még mindig innen jelentkezünk az 5. Halásztáki Veterán Autó Találkozóról, illetve a Gassenroll Fesztiválról, és most Szép Zoltánnal, az Országjáró Mozgó Múzeum tulajdonosával beszélgetek, és hát mindjárt meg is tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent. Te mivel érkeztél a mai napra, és azt már előre elárulom a hallgatóinknak, hogy ezt konkrétan nem hoztad el, ezt a mozgó múzeumot, de egy másik gépjárművel érkeztél, úgyhogy mesélj kérlek először a mozgó múzeumról, hogy mit lehet tudni, és akkor utána beszélünk arról, hogy a mai napon mivel érkeztél ide halásztelekre.
3: Na hát üdvözlök mindenkit. Ugye az Országjáró Mozgó Múzeumról azt lehet tudni, hogy ez egy 1980-as Trabant, mögötte pedig egy 1977-es csehszlovák lakókocsi, amit a Kispolszki húzott maga után, és hogy honnan is kapta a nevét az Országjáró Mozgó Múzeum, onnan, hogy az autó minden egyes találkozón invitálja az embereket egy időutazásra, ugyanis a régi korból származó emléktárgyak kerülnek az autó köré kipakolásra, legyen ez egy 1980-as hintaló, moncsicsik, skálakópé, és minden olyan emléktárgy, ami a Trabant az 1970-es, 80-as időszakát idézi, és az emberekben egy kis nosztalgiát idéz ezáltal. Mindenki megtalálja a maga gyerekkorából az emléktárgyakat.
2: Ahogy említettem, ugye most nem ezzel érkeztél ide halásztelekre, de egy picit még azért beszéljünk erről a mozgó múzeumról, amit most ugye említettél. A hivatalos Facebook oldalunkon egyébként meg is tekinthetik majd a hallgatóink a képet, hiszen feltöltöttük oda, hogy meg tudja mindenki nézni, hogy egészen konkrétan miről is beszélünk. Hol lehet egyébként ezt megnézni? Ha most halásztelken nem volt lehetőség, korábban, ha jól tudom, azzal is voltál kint, de most ugye nem ezt hoztad. Merre jársz, vagy hol lehet találkozni ezzel a mozgó múzeummal?
3: Hát ezzel a mozgó múzeummal országszerte különböző helyen találkozhatnak a nézők. Az ország különböző pontjain jelenünk meg a múzeummal. Tavaly például több mint 22 ezer megtett kilométer volt mögöttünk, idén már túlléptük az 5000 kilométert, tehát ez Magyarország különböző tájegységein jelenünk meg, és invitáljuk a látogatókat egy ilyen röpke időutazásra. Mindig máshol lehet vele találkozni, konkrétan így előre nincsen megtervezve, hogy 2-3 hét múlva melyik találkozóra megyünk, ez mindig az adott héten kerül bizonyosságra, hogy melyik találkozón fogunk megjelenni.
2: De ha esetleg valaki nem tudná személyesen megtekinteni, akkor azt is elárulhatjuk már a hallgatóinknak, hogy egy klipben is szerepel, tehát akár ott is meg lehet nézni. Mesélj egy kicsit erről is, kérlek.
3: Így van, az elmúlt időszakban ugye Kökény Dani a 2022-es Stában Sztár leszek győztese készített egy vadonatúj videóklipet, amelyben az Országjáró Mozgó Múzeum is megjelenik ugye a klipben. Ezt Kökény Dani YouTube csatornáján, ezt a videóklipet meg lehet tekinteni.
2: És most pedig térjünk át arra, hogy halásztelekre milyen autóval érkeztél.
3: A mostani találkozóra egy 1993-as Lada 2105-ös járművel érkeztünk. Ez egy kocka Lada. Ugye ez pont a mai nap lett megvásárolva ez az autó, és első útja ide halásztelekre vezetett, így egyből fel is avatjuk az új járművet. És azt tapasztaltuk, hogy a nézőközösség köreiben nagy sikert arat az autó.
2: Egyébként neked mikor kezdődött ez a szenvedélyed? Erről nem is beszéltünk még az elején, hogy azért itt ugye oldtimer autókról beszélünk, ráadásul olyan kocsikról, amiket így a hétköznapokban annyira nem használ az ember, hanem ez mondhatjuk talán ilyen fanatizmusnak, vagy gyűjtésnek, amit ti ilyenkor, vagy te ilyenkor művelsz. Ez hogyan jött neked, vagy mikortól mondhatjuk azt, hogy én fanatikussá váltál?
3: Hát ez a történet 2 évre nyúlik vissza, amikor is bérsofőrködtem egy trabantos kölcsönző cégnél, és az egyik ott dolgozó kisöreg kölcsön adta a Trabantját egy 7-es Trabant találkozóra. Ott azzal lementem, és ott láttam a közösséget, a veterán közösséget, a trabantos társadalmat, és ott határoztam el, hogy szeretnék egy saját Trabantot is birtokolni, és a találkozót követően egy hónap rá meg is vásároltam a saját Trabantomat, és utána kezdtem el járni egy találkozóra, még egy találkozóra, és ez így heti szinten rendszeressé vált, és utána született meg ez az ötlet, hogy mi lenne, ha kicsit feldobnám így a találkozókat azzal, hogy a retro tárgyakat az autó köré gyűjtöm, mert ugye mindenhol láttam, hogy ki vannak állítva az autók. Mondom, akkor egy kicsit tűnjünk ki a tömegből, kicsit extraként fűszerezzük meg ezt a dolgot azzal, hogy retro tárgyakat is kiállítunk a kocsi köré, és hál' Istennek elég széles körben nagy sikernek örvend ez. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy ez milyen jó dolog, hogy egy kicsit tudnak nosztalgiázni az emberek az autónál, és a gyerekkorukat idézik föl a látott emléktárgyak alapján.
2: Diószegi Alberttel, az esemény szervező intézmény vezetőjével beszélgettünk arról, hogy tervezik már a 6. alkalmat. Várható esetleg az, hogy az Országjáró Mozgó Múzeummal jössz jövőre?
3: Igen, természetesen könnyen előfordulhat, hogy a következő alkalomra már ismételten az Országjáró Mozgó Múzeummal fogunk érkezni. Ugye a korábbi eseményen már részt vettünk a múzeummal, akkor is elég nagy sikert aratott itt az esemény keretein belül, így jövőre várhatóan meg fogunk jelenni, és ismét megnyitjuk az eseményben a múzeum kapuit.
2: A továbbiakban is maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Halásztelekről jelentkezünk még mindig, az 5. Gászenról, Festről, és most Mezei Dániellel, buszsofőrrel beszélgetek majd. Ráadásul azért is egy nagyon különleges beszélgetés ez, mert külön buszjárat is ment a rendezvényen, és te voltál a sofőrje ennek a busznak, és most itt ülünk ráadásul ezen a buszon. Úgyhogy mesélj egy kicsit azért a kezdeti időszakról, hogy te mióta is vagy buszsofőr, hogy kezdődött ez a te életedben.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ugye Mezei Dánielnek hívnak, én a BKV-nál vagyok autóbuszvezető, és 9 évvel ezelőtt kezdődött ez az álom. Én gyerekkoromban buszvezető szerettem volna lenni, csak az élet engem más felé vitt, vendéglátás felé, később a média felé. Próbálkoztam ugye a rádiós újságírással, közélettel, autósporttal, motorsporttal, de elment az egésztől a kedvem, és azzal voltam, hogy egyszer élünk, gyerekkori álmok, hajrá, és megcsináltam először teherautóra jogosítványt, majd utána buszra. És hozzá még ugye a kötelező papírokat, ugye a PÁV2-t, illetve ugye még az egyéb ilyen kis finomságokat, GKI kártyát és társait. És azóta is szeretem csinálni. Hullámvölgyes, hozzáteszem, tehát nem mindig van az, hogy fenékig tejfel az élet, kolbászból van a kerítés, vannak keményebb napok, vannak lazább napok, de mellé kell egy nagyon jó hobbi, ami teljes mértékben ki tud engem kapcsolni, és akkor van az, hogy ez a bizonyos pohár kiürül, és kezdhetjük újra teletölteni. És amikor megint érzem azt, hogy telítődni kezd az a pohár, akkor megint oda nyúlok a hobbimhoz, és azt pedig megint szeret kikapcsolni. Egyébként vicces, de ez is a hobbim része, hogy fogjuk így a jó öreg kis Icarus 280-asunkat, és akkor kivisszük járatni, még az is ki tud kapcsolni.
2: Beszéljünk most konkrétan arról, hogy ahol mi most ülünk halásztelken itt a Német Ferenc sportcentrumban, innen indulsz el a busszal, hamarosan egyébként már telik a busz, tehát hogy most már jönnek az utasok is, és milyen körjárat ez pontosan, milyen megállóitok vannak, illetve milyen időközönként vitted az utasokat?
3: Most úgy csináljuk, hogy ketten vezetjük a buszt ebbe a hőségbe. Egészségügyi okai vannak ennek egyébként. Előbb tartottunk egy nagyobb szünetet, egy órát, ugye a vezetési törvényeket figyelembe véve, akkor ki kell vennünk egy hosszabb pihenőt, egyébként meg ilyen 20-30 perc. Tavaly, amikor lenn voltunk, akkor is volt olyan, hogy nem volt meghirdetve már menet, viszont volt rá igény, tehát jöttek kérdezősködni az utasok, hogy akkor mikor indulunk, hogy indulunk, és akkor így vakartuk a fejünket, majd szóltunk az embereknek, hogy most indulnánk, egy 10 perc. Mondták, hogy jó, oké, és megtelt a busz. Csináltunk csak úgy egy karikát. Majd utána eltelt egy kis idő, akkor már tényleg úgy volt, hogy csak innen Budapestről megyünk vissza, és hogyha igény van rá, akkor egészen az Örs-vezér terig viszünk utasokat. Na most abból az lett, hogy megint jöttek, ez már egy esti indulás volt egyébként, és mondták, hogy hát, hogy nem lehetne. Mondom, végül is gázolaj van a tankba, kedv van hozzá, miért ne? És akkor csináltunk még egy karikát. De itt Halásztelken megyünk egy kis karikát, utána átmegyünk Sziget-Szent Miklósra, előtte még egy picit Szigethalomra is, és akkor utána meg szépen jövünk erre felé vissza.
2: Egy picit mesélnél arról, hogy most elvonatkoztatva ettől a körjárattól, és itt a Halásztelki Gászenról fesztiválról, hogy említetted, hogy ugye, ahogy látom is, a BKV színeiben dolgozol, illetve most már BKK színeiben, hogy te ott melyik körjáraton mész egyébként?
3: Nekem a belváros egyébként a fő profilom, tehát számomra a belváros ez egy játszótér. Tehát én imádom. Van olyan kollégám, aki menekül onnan, mert hogy pörgés van, hajtás van, én meg azt mondom, hogy ott van Budapest lelke. Tehát én a belvárosi rész, csak nálunk, mivel kevés csuklós vonal tartozik a mi buszgarázsunkhoz, Kelemföldhöz konkrétan, ezért milyen vetésforgóban vagyunk, tehát én is csak 2 hetet vagyok belvárosban, és 2 hét pedig külváros. Hogy így igazságosabban legyen a kollégák között így elosztva, a történet, ugye a vonalkiosztás, és hogyha Szólón vagyok, akkor általában vagy Normafa, vagy Budatétény és Budafok környékén vagyok így felelhető. Tehát azokat én azt mondom, hogy az a 2 hét meg abszolút a szabad nap.
2: Arról már beszélgettünk a főszervezővel, Diószegi Albertál, hogy egyébként jövőre is tervezik, hogy megszervezik ezt az eseményt, tehát lesz 6. Gászenról fesztivál. Jövőre is találkozhatnak veled itt az érdeklődők, vagy hogy tervezitek ezt?
3: Tervek vannak, az autóbusz lassan leszállítva. Lakatolnunk kell, mert utalért minket a kor, ez egy 40 éves autóbusz lesz jövőre. Az utolsó felújítását azt 15-be kapta, tehát 2015-ben volt az autóbusz utoljára felújítva. Motorikusan jó állapotban, örvend, egyébként a váza az nagyon jó, csak a sárvédőíveket kell rajta cserélni, illetve a motornál annyi, hogy a hűtőrendszerhez kell egy picikét hozzányúlnunk, hogy megbízható és ténylegesen egy ugyanolyan busz legyen, mint egy 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy azért mondom, hogy jövőre nem biztos, hogy ezzel az autóval fogunk jönni. Vannak tervek, de arról még úgy nem szeretnék nyilatkozni, mert nem szeretném az emberek előtt húzogatni a mézes madzagot, és hogyha esetleg az meg nem valósulna meg, akkor meg nem szeretnénk beégni. De tervek vannak.
2: Minden esetre az biztos, hogy mindenkit vár jövőre is, majd a 6. Gászáról fesztivál itt Halásztálkán. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és remélem, hogy mindenki jól szórakozott itt a helyszínen.

0: A LEGO verseny felelőse, Szép Zoltán az Országjáró Mozgó Múzeum tulajdonosa, valamint Mezei Dániel buszsofőr. Az idei 5. Halásztelki Gászáról fesztivál is sok élményt és programot kínált a látogatóknak, és már biztos, hogy jövőre is megrendezik a folytatást. Érkezik a 6. Gászáról fesztivál Halásztelken. A műsor visszahallgatható a www.lakjegyradio.hu oldalon, egy hét múlva pedig ugyanitt és ugyanekkor találkozunk. Köszönöm a figyelmeteket, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
1: Itt élünk.
2: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány támogatást nyújt a hazai reptereknek. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább hárman vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vám kiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az ivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tiszató 29 fokos.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow, Aqualand.
7: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
8: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
0: Skoda. Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony Nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a Nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bírónéját keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Szigetszent Miklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny 4 részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
11: A verseny 4 részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet. Ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szent Miklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni. Modern form. formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenten több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
10: Aranyőz dekorációs versenyt is hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztivál program sorozatának részeként. Tóth Bedő hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy a szigetszentmiklósi gyermekek, diákok, családok és alkotóközösségek saját készítésű, őszi hangulatot idéző dekorációkkal járuljanak hozzá a rendezvény látványvilágához. Kiemelte, a versenyt 4 kategóriában hirdetik meg. Külön nevezhetnek az alsó tagozatos, a felső tagozatos, a középiskolás és gimnáziumi diákok, valamint a családok. A szervezők minden résztvevő számára szabadtéri kiállítóhelyet biztosítanak, amelynek mérete legalább 40x40 cm, legfeljebb pedig 2x2 méter lehet. Mivel az alkotások a szabadban kapnak helyet, kizárólag időjárás álló tartós anyagokból készült dekorációkat várnak.
11: Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni, ez a rendezvény előtt 2 nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján. Tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivalók a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson. Augusztus 18-án 3 vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

This is where I heal my hurts. It's in natural growth.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten.
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Szigetszent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna víz szintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt három hazai repülőtérnek idei működéséhez, a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva, a kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább hárman vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területén, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpoi repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Sztárportré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
8: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Sztárportré Molnár Szabolcsal.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Az életed első emlékképe, az neked mi?
3: Hát ugye azt mondják, hogy az emberek ilyen 3-4 éves korában vannak az első emlékei.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Egy van nekem, amikor állok a törött puskával a hóba, és sírok, mert akkor tört össze a puskámnak a csöve.
2: Játék? Puska?
3: Ját, persze. Ja. És szerintem olyan 3 éves lettem.
2: Megvan neked az első emlékkép az életedből?
3: Talán az óvoda.
2: De egy konkrét kép van, hogy mondjuk ott
3: igen, ülsz? Ott ülök, és...
4: Tarján Pál, operaénekes.
3: Valami éneklés folyt, és akkor azt mondtam, hogy én akarok a karmester lenni.
2: És lehettél?
3: Lehettem.
2: De jó, és akkor kiálltál, arra is emlékszel? De
3: arra is emlékszem.
2: És aztán tovább meséled a szituációt?
3: És akkor elkezdtem így vezényelni, mert azt láttam már, hogy azt hogy csinálják. Másra már nem emlékszem. Megtanítottam az óvodai csoportomnak a Rózsa Sándor a kocsmába feszül című. Nem tudom, hogy így kezdődik, de egy ilyen valami nóta volt akkor, valami, ez egy magyar, azt hiszem, egy inkább ilyen kurucos népdal, vagy már tudom,
2: hogy nekszem. Emlékszel rá, hogy az óvodás társaidat tanítok, hogy
3: gyertek. Esik eső, szép csendesen csöpörő, úgy kezdődik. Hát ez akkor volt a Rózsa Sándor nevű filmsorozat, és szerintem onnan gyűjtöttem be, és akkor ezt jól megtanítottam.
2: Tehát tisztos volt. A többiek, hát akkor ott már kiálltál biztos.
3: Mondhatnám, hogy megtanulták, de én megtanultam.
2: Nem kérted számon tőlük?
3: Nem hajtottam, de lehettem olyan 10 éves, amikor elmentünk egy moziba, és ott még volt híradó.
2: A film előtt egy filmhíradó,
3: és a Ray Charles zongorázott. És az valami olyan mély hatást gyakorolt rám, hogy elképesztő, tehát egyszerűen teljesen a hatása alá kerültem.
1: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Mikor már nagyobb acska voltam, és rábíztak a kalocsai táncban egy szólót, és Japánban jártunk. Tokióban egy hatalmas halléban léptünk fel, nem tudom hány ezer ember nézett minket, és egy olyan felemelő érzés, amikor katarzis élményed van a színpadon, amikor azt érzed, hogy tiéd az egész színház, amikor érzed, hogy a lelked beragyogja a termet, és hogy ezt átadod a nézőknek. És tudom, hogy utána a Somogyi Tibi bácsi, sajnos már nincs köztünk, ő volt a néptáncmesterünk, odajött, és azt mondta, hogy jó van, Juditkám, ember kelettél, megérkeztél. És így láttam a szemében, hogy észrevette, hogy itt most nem a néptánc lépések, hanem amikor a lelked kiragyog. Az nekem egy olyan pillanat volt, hogy amit így viszek magammal a kis batyomban egy életen át.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
3: 13 éves koromban valahol voltam egy tábortűznél, és láttam, hogy és az nagyon tetszett, hogy valaki a saját énekét tudja gitárral kísérni, és hogy hogy akkor el tudnám énekelni ezeket a dalokat, amit tetszenek. És akkor vettem egy ilyen akkordtáblázatot, vettem egy gitárt, és akkor elkezdtem ez a táblázat alapján ilyen akkordokat megtanulni, és akkor mindjárt tudtam három akkordot, akkor mindjárt írtam belőle három dalt. Hát és akkor megalakult az első panel.
4: Na hát igen, akkor ott a tábortűznél lehet, hogy ott volt a fordulat, nem? Amikor a jó hát Isten is megsimította a fejedet, hogy
3: hát
4: nézd
3: csak. Nem magyaráznám bele valahogy, inkább csak azt jöttem rá, hogy
4: ez de jó.
3: Hogy ez de jó, illetve hát én egy olyan időszakban voltam gyerek, amikor ez egy ilyen, ez a zenekaros díj, meg ez az egész ilyen, tehát, hogy ennek volt valamiféle ilyen iszonyú revelációja, meg valami olyan szabadság árad belőle, meg valami olyan klassz dolognak tűnt, olyan annyira más volt, mint azért ez a szürke 70-es évekbeli nagyon unalmasnak tűnő kis polgári millió, amiben én belenőttem, vagy ahol én fölnőttem. Annyira az ellenpontja volt mindennek, ami az én világomat, vagy a beleszülettem világomat jellemezte, és én azt nagyon nyomasztónak találtam. Engem borzasztóan nyomasztotta az, hogy néztem, hogy apukám és anyukám hogy élnek, mit csinálnak, és arra gondoltam, hogy ennél rosszabb, hogy reggel 8-kor elmegyek, és délután 5-kor visszajövök, van két hülye gyerekem, és soha
4: az
3: nem...
4: Az egyik
3: én vagyok. Soha nem lehet szabadságra menni, hanem egy évben csak két hét szabadság van, ennél nagyobb büntetés nem lehet. És nyilván most ez így viccesnek hangzik, meg ezért, de valószínűleg engem tényleg nyomasztott ez a fajta ilyen kis-kisszerűség, vagy ez a kis világ, amiben be volt zárva magyar. Tehát én ennyit érzékeltem belőle, de valahogy ez az egész nagyon nyomasztónak tűnt, hogy én nekem ebbe kell majd lennem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Star Portré most folytatódik.
1: Én nem akartam operaénekes lenni, mert én fúvola szakra jártam, ugye ugyanaz a klaviatúra, mint a szakszofonnak, és mellette jazz játottam, és aztán, mint zeneakadémisták, lejártunk az énekesek vizsgájára röhögni, mert annyira rosszak voltak, és akkor azt mondta, odajött a Sipos, aki volt az énektanszak vezetője, hogy jegyezzék meg, hogy a nagyművészek fönnállnak a színpadon, maguk meg lehet vannak a zenekari árokba. És én de akkor mondtam, hát ilyen fene gyerek voltam, hogy fiatalnak, és mondtam, hogy hát ezt még én is el tudom így énekelni. Szóval, igen, aztán jó, akkor két hét múlva ebbe a nagy előadóba várom, meg fogjuk hallgatni. Egy hét elteltével találkoztam vele a folyosan, azt mondta, kirugatom, ha nem lesz ott. Szóltam egy zongorista haveromnak, hogy tanuljuk már meg a Tessundormát, vagy meg az. Nem tudom, hogy miért az, de azt. És akkor megtanultuk, és fölmentünk az előadóba, és az összes énektanszakos ott volt. Hát, hogy röhögjenek, persze. És akkor elkezdtem énekelni, és a felénél leállított, és azt mondta, hogy mindenki menjen ki, és pakoltam, mondom, akkor én is azt mondja, nem, maga nem megy sehol. És akkor mondom, és akkor azt mondta, hétfőtől kezdünk, mondom, mit kezdünk hétfőtől? Azt mondja, hát énekelni, de mondom, én fuvolista vagyok, azt mondja, kirugatom. És elkezdtünk énekelni, és aztán a legjobb haverom lett a Jani.
0: Star Portré, Star Portré.
2: Meddig lehet szerinted ezt csinálni?
1: Hát dalt írni, azt szerintem nagyon sokáig lehet, meg méltóképpen csinálni, azt is sokáig lehet.
3: Tarján Pál, operaénekes.
1: Én azt mondom, hogy ha valaki karban tartja magát, akkor nem lehet meghatározni, hogy meddig tud énekelni.
2: Nem, tehát nem megy el.
1: Dehogy megy el.
2: Nem megy?
1: Nem, ez karbantartás.
2: Nőknek sem megy el?
1: Szerintem nem, de az igazság, hogy aki átlépi a 60-at, már nem a hajlandó.
2: Már mit csinálni?
1: Én, gyakorolni.
2: Ja, tényleg? Az a tapasztalat?
1: Nem. Azért ez egy nagy lemondás is, és fizikailag is megterhelő. Meg főleg, ha valaki úgy gondol, tehát aki sajnálja magát éppen valamiért, vagy azt mondja, hogy én már beteg vagyok, meg mit gyötörjem magam, az a vég. Akkor pillanatokon belül elmúlik a történet.
2: Ja, mert tényleg tulajdonképpen ez egy fizikai megterhelés.
1: Hát ez abszolút fizikai
2: munka. Tehát akkor tulajdonképpen azon múlik tényleg, hogy mondjuk amikor 85 éves vagy, hogy akkor fizikailag bírod.
1: Hát azért 85 éves korban már nem szoktak énekelni, de én azt még eltom.
2: Jutott eszembe most egy példa,
1: de ameddig a saját megítélésem szerint kibír a közösség, addig fogok énekelni.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
1: Vannak intő példák, talán több is van, mint amennyi.
2: Elrettentő arra gondolsz.
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Hát arra gondolok, igen, hogy ne, így nem szeretném, hogyha ezt csinálnám.
2: De mi a megoldás? Mert mindig azt szokta mindenki mondani, hogy valaki majd szól, hogyha már nem kellene csinálni, akkor majd legyen egy bizalmas oda, aki szól, hogy
1: nem, most már nem kell foglalkozni.
2: Magától rájön az ember?
1: Nem, szerintem nagyjából szóba kell állni magunkkal, tükörbe kell nézni, önazonosnak maradni, nem kell azon, nem kell kényszeresen fiatalosnak lenni.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Északai útlezárásra számíthatnak az autósok a Szigetszentmiklós gyártelepi hévátjárónál. Északai teljes útzárra kell számítani a Szigetszentmiklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Pertichné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett északán este 10 órától hajnali 14:30-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 14:30-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egynapos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel fél 9 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Zátony-sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki-szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
8: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, fél 9-től van gyülekező a keszek sor 7-es szám alatt, egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki szigetet és a Balabán lagúnát felfedezni, majd egy jó csobbanni a Vadkacsa szabastrandon.
7: Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi, baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve Néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Star Portré.
10: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
6: Minden héten
10: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Van a világon tükör, van egy fizikai állapot, amire valaki jobban tud vigyázni, valaki kevésbé, vannak genetikai adottságok, de én azt gondolom, hogyha az ember vigyáz magára, odafigyel, karban tartja a testét, a lelkét, mentálisan rendben van, akkor színpadra menni nagyon sokáig lehet. De van egy határ, amikor már azt érzed, hogy ez most nekem sok, ez nekem számomra megterhelő, egyre fáradtabb vagyok, nem bírom, akkor kell keresni egy rokon szakmát. És akkor ez lehet rendezés, dramaturg, koreografálás, tanítás, annyi...
3: Hogy tudja azt megtenni az ember, mert te ezt nem tudod még, meg neked ez messze van.
2: Hát köszönöm, egyszer... hogy ezt mondod.
3: Hát tényleg így van, de amikor egyszer csak eljön, akkor azt észreveszi az ember, vagy mások szólnak, vagy másokon veszem észre, hogy hát már úgy néznek, hogy
2: én
3: vagy már úgy fogynak a felkérések, vagy
2: nem. Minden együtt, de...
3: De ha valaki nem akarja észrevenni, meg nem akar visszavonulni, akkor...
2: Az sajnos... Az nagyon szomorú és méltatlan tud lenni. Úgyhogy én felhívtam a környezetem figyelmét, hogy légy szíves, légy szíves még ezt.
3: De hogy szóljon valaki? Hát mert biztos sokan megtették már, lehet, hogy a 80 évesek között is, hogy már 60 éves korukban szóltak, hogy drágáim, hogyha már azt látjátok, hogy már nem kellene színpadra menni, szóljatok, hogy Szabolcs már most már.
2: De
3: ők esetleg szólnak, hogy Szabolcs, bírod még? Ez a szólás, és akkor én persze, hogy bírom, mondom, én vagyok, de már bottal megyek
2: fel. Jaj, drágám, jól vagy?
3: Persze, hogy jól vagyok, mondom én, és akkor már botot leteszem, segítsetek már fel, mert nem bírom fel.
2: Meg az a helyzet, hogy meg kell találni, szerintem ez vezető és színész dolga is, hogy a vezető, a színházigazgató és a rendező dolga az lenne, hogy az idős kutyát is etessük, tehát hogy találjuk meg azokat a szerepeket, amiben egy idős színész lehet, hogy már nem lubickolni fog, lehet, hogy nem egy utalomjáték, igen, de én tudom, hogy egészen más, nagyon sok olyan előadást játszunk, amiben idős színészek játszanak, és tudom, mikor az idős színész jön be és elmondja azt a kis jelenetet, azt a pár mondatot, akkor az ott áll a levegő, ott annak a mondatoknak azok érvényesek. Míg mondjuk egy másik szereposztás, aki 20-30 évvel fiatalabb, és őszített hajjal, álszakállal, mit tudom én, mivel bemaszkírozva, kimaszkírozva mondja el ugyanazt a jelenetet, az ott nem érvényesül. Annak ott nincs súlya. Hát, muszáj, hogy korok legyenek a színpadon. És muszáj azokat a szerepeket megtalálni, szerintem az idős színészeknek is, mert és nem szánalomból, bocsánat, nem, hanem pont a közönség iránti tiszteletből, hogy ne gondoljuk, hogy a közönség

0: első felvonás alatt ott ült ez a figura. Történt egy nagy vihar, és egyszer csak beült oda a valódi színész. A színész, Mensáros, megfordult, mondott egy 10 mondatos monológot, és így belesüppettem a székbe, pedig már akkor sem volt fiatal. És akkor azt mondom, hogy Uramisten, ezekért a pillanatokért érdemes színházba járni.
1: Egyébként nem a színházi vezetőnek az igazi feladata az, hogy a színésszel nagyon őszintén, nagyon nagy szeretettel megbeszélje ezeket a dolgokat, hogy mi a helyzet?
0: De sokszor egyébként mi színészek sem úgy látjuk magunkat, mint ami a valódi helyzet. Ebből aztán adódnak konfliktusok. De szerintem egy jó vezető az figyel erre is, hiszen azért vagyunk művészek, mert érzékenyek vagyunk.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Vár

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az első és az utolsó szó, mondták neked, hogy mi volt az első szavad? A szülők.
2: Igen, hiszem, igen, anyukám, ebben jó. Ádó.
1: Ádó?
2: Azt hiszem, azt jelenti, hogy adjál, vagy adod.

0: De ezt lehet, hogy a bátyám mondta. Meg mi volt? De azt hiszem, az biztos, hogy a bátyám mondta, az AKK, az a kakaót kére.
1: Ez az AKK?
0: Mert én nem szerettem a kakaót.
1: Ja.
0: Tehát biztos, hogy a bátyám mondta. A fiamnak az első szava az volt, hogy nem.
1: És egyszer csak van egy utolsó szó, ami tulajdonképpen nem számít, hogy mi. Számít?
0: Szerintem számít.
1: Számít az utolsó szavunk.
0: Hát, ja, hogy az enyém az nem számít, de az, hogy milyen gesztusra távozunk a világból,
1: az
0: számít.
1: A gesztus.
0: A számít. Hogyha ez egy
1: hogy
0: szó,
1: hogyan,
0: akkor az,
1: hogy vagy egy sóhaj.
0: Igen. Nagymamám, amikor 87 éves volt, amikor meghalt, és anyukám mesélte, én nem voltam otthon, mert épp turnéztam, és anyukám mesélte, hogy kiült a kis járó keretével a teraszra, tavasz volt, nézte, hogy nyílnak a növények körülötte, diófa, meg mit tudom, itt a virágzott hozzá a fura virága, és akkor azt mondta anyukámnak, hogy Évikém, olyan nehéz ezt itt hagyni.
1: És ezután hagyta itt?
0: Aznap halt meg éjszakban,
1: ő már lehet, hogy tudta.
0: Igen, de érdekes, mert egyszer 82 éves korában kapott egy infarktust, és mondta, hogy mi is úgy álltuk körbe, mint egy ilyen húvatost, akkor nyilván a fejünkben ott volt a gondolat, hogy akkor most mi lesz a mamával, és akkor így nézett bennem, és ne aggódjatok, nem halok meg.
1: Azt is tudta. Elvileg lehet, hogy mi is tudjuk.
0: Te tudod? Az, hogy az ember. Én így inkább azt szoktam bizonyos értelemben tesztelni, meg szerintem ezzel sokan vagyok így, hogy mennyire vagyok felkészülve arra, hogy ha el kell menni, akkor menjek. És valamikor egészen fura pánikreakciókat érzek magamban ez ügyben, meg valamikor meg azt érzem, na ez most menne.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt olyan az életben neked, amit végleg abba hagytál? Egyszer s mindenkor.
2: Igen, szerelem is volt ilyen. Na. Sajnos, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Házasságom is volt ilyen, amit egyszer csak azt mondtam, hogy na, akkor most itt.
1: Vége.
2: Itt most pont, igen.
1: És onnan már nincs visszaút. Lezártad, akkor vége.
2: Nem, volt egy kis visszaút, de ezek tényleg igaz, hogy csak a töltött káposzta. Jó felmelegítve. Okay.
1: Van olyan dolog, amit abba hagytál? Végileg.
4: Például a síelés. Az úgy történt, hogy még amikor nagyon szerettem síelni.
3: Soltész Rezső, énekes.
4: Gyerekkoromban síeltem a Szabadságkenyen, még ilyen hátulcsatolós, felkötő, szíjas cuccok voltak, és akkor már fejlődött egyet, és az unokámmal a Dáviddal síeltünk Ausztriában, és akkorát estem, hogy csoda, hogy nem tört össze valami, tehát ez valami, mert ugye a snowboardosok mennek a pályán, nem tudom, te tudsz csinálni?
1: Hát nem igazán.
4: Hát én is így vagyok, ezzel csak szeretek. De ennek a kalannak az lett a vége, hogy mentem lefelé, szigorúan a kék pályán természetesen, és egyszer csak hasra estem, illetve a lézbe lefordult egy ilyen snowboard, oda megfagyott vágatba és keresztül, és akkor, és úgy estem el, hogy az a tehát az volt az a pont, amikor azt mondom, most ezt föntről jött, hogy most kell abban.
1: Hát vetted a jelzést. És akkor ott rögtön tudtad, hogy...
4: Tudtam, hogy nekem most vége van, igen.
1: Márhogy a síelésnek vége van. És egyébként olyan fajta ember vagy, aki így veszi az adást, és befejezi.
4: Nem csak én vagyok ezzel így.
1: Hát egyébként. Szerintem van, aki még feszegeti.
4: Például a fordulásunk elmondta, nagyon nagy motoros volt, hogy nem olyan régen imádta a motort, és mindig azzal jött. És nem olyan régen történt egy olyan helyzet, hogy hatalmasat esett. Fölállt, és azt mondta, hogy most vagyok abban. És már is adta a motorját, tehát ez nem csak velem fordul elő, de velem ez ugyanígy volt, úgyhogy akkor elfejtettem egy életre. Ez okos dolog szerintem az ember eljut addig agyban, hogy megérezze azt, hogy mi az a jel, ami fentről jön.
0: Sztárportré. TV-ben. Rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenc...

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a laktanya alakulat nevekre. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3-an vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiáng tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat.
6: Időjárás.
7: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
7: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Idén is nagy sikert aratott a Gas and Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas and Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veterájármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Gas and Roll Fest előkészítését.
10: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több résztvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni. Visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
9: Az idei utolsó Európán a Tour edzselejtező köre következik Szigetszent Miklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jehírszky György számára. A térségi sportoló Krakóban 3 olyan versenyen vesz részt, amelynek győztesei egy-egy PTC tornállomáson a legjobbakkal megmérkőzhetnek. Jehírszky György elmondta, idén már nyert egy ilyet, és most az utolsó 3 lehetőség közül is szeretne legalább egyet nyerni. Hozzátette, a döntőben már többször ott volt, de ott általában nem teljesít olyan jól, úgyhogy ha most is eljut a legjobb kettőig, akkor szeretné felülmúlni magát.
11: Magyar városokat nem zattam, nem tűztem ki magam elő. Ezt a játékot kéne tovább vinni, amit most eredményesebben én azt gondolom. Hát az igazából nincs meghatározó, hogy melyik versenyt fogom jobban megtolni, mondhatni valamelyik sikeréjön, vagy akár több is nyilván, az lenne legjobb. Tapasztalatszerzésnek mindenféleképp több kell ahhoz, minden ebben az évben eddig egy tésevejtetőleg sikerült kijutni. Többször is döntöztem, hát azokat a döntős mérkőzésekre kell jobban koncentrálni, és akkor több versenybe ki lehet jutni, színpadi rutin.
9: Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Szigetszent Miklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre egyelőre nagyszerűen helytállt.
7: Jakubik Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, ugye a tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ő az, aki így első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékos, ugye az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne felhozni a felnőttet, akkor ezt meg fogjuk majd tenni.
8: Még több hír egy helyen.
12: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keres a www.summerfest-ssm.com oldalt. A Párnograszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
12: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Laki 1 Rádió. Helyben vagyunk.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Jó neked! A Vicink Tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink Tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
7: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
6: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
7: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
8: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
9: Volkswagen.
10: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet.
11: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
10: És igény szerint otthonába szállítjuk.
11: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
10: Borbély Tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
11: Borbély Tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Laki 1 Rádióban.
12: Meleg nyári időre számíthatunk. A köztársaság elnökjelöltekről tárgyalnak ma. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyal a mai ülésén a Tiszapárt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció három ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért felesleges köztársasági elnökválasztást tartani. Az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnök Sulyog Tamás. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a laktanya alakulat nevekre. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív. Csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek.
0: Időjárás.
12: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Kölcsey Ferenc lesz ma napembere, mert hogy ő Sző-Demeteren 1790-ben ezen a napon született, és a magyar költő, politikus, nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Kisfaludi Társaság alapító tagja, a Nemzeti Himnusz költője, Szatmár Csekén hunyt el 1838-ban, augusztus 23-án. A Debreceni Református Kollégiumban 14 évig, 1809-ig tanult, és a Szentírás magyarázatán kívül minden előadott tanulmányt végighallgatott. Kölcsey nagy kedvel tanult a Neposzt, a labdázás helyett abban állt a játékba, hogy a debreceni homokban egy barátjával együtt Atént ábrázolta. A görögök nagyjainak csontokból emlékoszlopokat állítgatott és emlékbeszédeket tartott fölöttük. Ez időben ismerkedett meg Haller hármas historiájával is. Az idegen nyelvek közül először a franciát sajátította el, és minden szeretetét a 14. Lajos korabeli írók nyerték meg. 16 éves kora óta írogatott verseket is, de első dolgozatait megsemmisítette. 1805-ben Csokonai temetésén ismerkedett meg Kazincival, akinek a Kresznerichel való vitájában fontos adatokkal szolgált. 1808-ban, május 19-én kelt első levele Kazincihoz, miután 1809-ben befejezte a kollégiumi tanulmányait, Pestre költözött törvénygyakorlatra, de ügyvédi vizsgára nem jelentkezett, mert miután szoros barátságot kötött Horváth Istvánnal, Vitkovics Mihállyal és főleg Szemerei Pállal egyedül az irodalom érdekelte, ezért lemondott a hivatalbeli és tanári pályájáról, melyre Debrecenbe hívták, és Álmosdra vonult, ahol kisbirtokán gazdálkodva egyedül tanulmányainak élt. 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz a Magyar Nép Zivataros Századaiból című nagy költeményét, amely Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett. E napot 1989 óta ugye a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. A mű eredeti kéziratát Kölcsey saját kezű aláírásával az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. 1832-ben megyei főjegyzővé, azon év november 6-án pedig országgyűlési követté választották. Pozsonyban 1832. december 19-én foglalt el helyét, és a négy kerületi jegyzők egyikévé választották. Számos felirat és üzenet az ő tollából került ki. Mint szónok a magyar nyelv ügyében tartott beszéddel tűnt ki először, és nem sokára jeles beszédeivel országos hírűvé vált. A parlamenti szónoklatot ő emelte irodalmi és művészi színvonalra. Tőle tanulták el ezt a 830-as, 40-es évek szónokai, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Szemere Bertalan. Mint politikus a reformok híve volt. Küzdött Erdély és a részek visszacsatolásáért és alkotmánynak a név felszabadításával, korszerű átalakításáért és a magyar nyelv jogaiért. Követi pályája 1834-ben véget ért, amikor megyében a maradiak kerültek felszínre. Búcsúbeszédével Pozsonyban 1835. február 9-én annyira meghatotta a rendeket, hogy az országgyűlése beszéde után az arra napra felfüggesztette az ülést, és Kossuth erről a napról gyászkeretben küldte szét országgyűlési tudósításait. Hazatérte után ismét sikerült neki többséget biztosítani megyében a szabad elvű eszméknek. Halála hirtelen következett be. Egy hivatalos útja alkalmával szekéren utazva viharos zápor érte, meghűlt, és egy heti megbetegedés után a Szatmár Csekei református anyakönyv vonatkozó bejegyzésének tanúsága szerint 1838-ban augusztus 23-án Szatmár Csekén meghalt. Ezzel ellentétben Kölcsey Antónia naplójában 1838. augusztus 24-e délelőtt 10 óra van említve, mint halálozási időpont.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Sokan szeretik azt, hogyha a laptopjuk, ha lehetséges, egész nap a töltőre van dugva, mert hogy így nem kell amiatt aggódni, hogy mikor merül le. De vajon ez jó vagy sem a laptopnak, vagy teljesen mindegy neki? Ahogyan a mobiltelefon kérdésben sincs konszenzus az emberek között, ugye a laptop töltés kapcsán is rengeteg a városi legenda. Egyesek esküsznek rá, hogy amint 100%-ra tölt, ki kell húzni az aljzatból. Mások pedig állítják, hogy a mai gépeknek már nem árt, ha folyamatosan áramellátás alatt vannak. Éppen a széthúzás miatt nézték most azt meg a szakemberek, hogy melyik tábornak van igaza, és hogy pontosan melyik opció a jobb. Nos, az anker.com szakértői rávilágítottak arra, hogy nem lehet a kérdésre egyszerűen felelni, mert nagyban függ a gép akkumulátorától a válasz. A lítium-ion és a lítium-polimer akkumulátorokat általában nem lehet úgymond túltölteni. Amint feltöltődik az aksi, a töltő automatikusan kikapcsol, így nem kell aggódni az élettartam miatt. Ezek a típusok bizonyos idő után, ha már eleget fogyasztott a gép, újraindulnak, és csak akkor vesznek fel áramot, hogyha kell, szemben a többi aksival. Ha nem vagyunk abban biztosak, hogy milyen akkumulátorunk van, érdemes a laptop alját megnézni, a gyári szám mellett ezt is felszokták ugyanis tüntetni, de az újabb gépek esetén nagy valószínűséggel valamelyik lítium változat lesz a befutó. Ugyanakkor fontos, hogy a hordozható gépek esetében az alkatrészek könnyen túlmelegedhetnek, ami akár tűzzel is járhat, így a szakértők azt ajánlják, hogy ha felügyelet nélkül hagyjuk az eszközt, akkor mindenképpen húzzuk ki az aljzatból. Emellett vannak bizonyos tényezők, amik szintén problémásak lehetnek. Például, ha huzamosabb ideig magas hőmérsékletnek van kitépve a gép, hogyha nem megfelelően tároljuk és a karbantartást is elodázzuk. Ezek ugyanis tényleg csökkentik az aksi élettartamát. Jó esetben egy akkumulátor 3-5 évet bír ki, de ehhez arra van szükség, hogy elkerüljük a nem megfelelő használatot, amiben a túl meleg környezet, vagy a túl hideg is, ha már itt tartunk, illetve a folyamatos nullára merítés is beletartozik. Egyébként sokan beszélnek arról, hogy hogyha a laptopunk ott van, akkor akár annak a kameráján keresztül kémkedhetnek is utánunk, és akkor ilyenkor felmerül a kérdés, hogy tényleg le kell takarni a laptopunk kameráját? Nem elég szimplán kikapcsolni fizikailag is ajánlatos a gépi kamerákat letakarni? Hát mióta elterjedtek, hogy a webkamerák, illetve a kamerával felszerelt laptopok, táblagépek tartja magát a teória, miszerint a kamerán keresztül akkor is megfigyelhetnek bennünket, ha az kikapcsolt állapotban van, ezért ajánlatos mondjuk rádobni a zokninkat, de van ennek bármiféle valóság alapja? Nos, a HuffPostnak Nigel Adams, a Nigel Crop információs technológiai tanácsadó cég tulajdonosa azt mondta, megértem a félelmet, senki sem szereti kiszolgáltatottnak érezni magát, de ha megelőző lépéseket teszel, kicsi annak az esélye, hogy feltörik a géped, és valaki a webkamerádon keresztül megfigyel. Hozzátette, hogy a szakmában eltöltött több mint 20 év alatt ő azt tapasztalta, hogy a rendszergazdák túlnyomó többségének fogalma sincs, hogyan férhetne hozzá távolról valaki a webkamerájukhoz. De, még ha egy hacker ismeri is a számítógép jelszavát, sok további információra van szüksége ahhoz, hogy a távolból hozzáférjen a képernyőnkhöz, illetve a webkamera irányításához. A legtöbb embernek tehát nem kell aggódnia az ilyesmik miatt, különösen, hogyha mondjuk tűzfalat is használ a számítógépén. Jonathan Young, aki pedig a Vintage Technology Group alelnöke, szerint a webkamera takarók inkább csak abban az esetben hasznosak, hogyha az emberek véletlenül bekapcsolják, vagy épp bekapcsolva felejtik a webkamerájukat. Akkor is jól jöhet, ha valakinek több kamerája van, a laptop beépített kamerája és különálló kamerája is egy külső monitoron, és előfordulhat, hogy a rossz alapértelmezett beállítás jelenik meg, ami munkahelyi vagy épp kínos információkat továbbíthat az illetéktelenek felé. Ezen okok miatt sokan használnak kamera fedelet a készülékekre. Michael Covington, az Apple eszközkezelő platformjának vezetője pedig azt mondta, a webkamera fizikai takarása az utolsó olyan biztonsági réteg, amely biztosítja, hogy a felhasználó ellenőrzése alatt maradjon, hogy mikor látható a kamerán, különösen akkor, ha mondjuk bejön egy olyan forgatókönyv bármelyike, hogy az eszköz kamerája véletlenül bekapcsolódik egy szoftverhiba miatt. Vagy egyes fejlesztők rosszindulatú szándékkal úgy építik fel az alkalmazásaikat, hogy a kamerán keresztül adatokat rögzítsenek vagy lophassanak. Tehát jobb félni, mint megijedni alapon, lehetséges, hogy érdemes a takarás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál, Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe, Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bíróniát keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Sziget-Szent Miklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny négy részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
10: A verseny négy részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet, ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szent Miklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamentet több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
9: Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egynapos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisduna Mente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodáján Klubjának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel 8:30 és 9:00 között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerekzátony sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
11: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a keszek sor 7-es szám alatt. Egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki szigetet és a Balabán lagúnát felfedezni, majd egy jó csobbanni a vadkacsa szabastrandon.
9: Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest program sorozathoz. Sziget, Szent Miklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor közművelődési intézményben. A program délután 4 órakor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzetek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor közművelődési intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás néptánc együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és Ráczbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Nem mindegy egyáltalán, hogy hogyan is ülünk az autóban, és hogyan is utazunk, mert hogy bénulással is fizethetünk a kényelemért, hogy hogyan nem szabad ülni az autóban, azt most elmondom. Ugye autóban ülve van egy olyan hely, amelyben utazás közben komoly veszélybe is sodorhatjuk magunkat. A légzsákokat biztonságunk miatt helyezik el, de csak akkor tudják ezek betölteni az eredeti funkciójukat, hogyha nem trükközünk azzal, ahogyan az autóban ülünk. Nos, van egy testhelyzet, hogyha ezt vesszük fel, akkor az életünket drasztikusan megváltoztató sérülésnek tesszük ki magunkat. Az anyós ülésben ülők általában nagyobb komfortban utazhatnak, mint azok, akik a hátsó sorba kerülnek. Kinézhetnek a szélvédőn, több a láb tér nekik, ami jut, és hát vannak olyanok is, akik számára hívogató a műszerfal. Én is ide tartozom. Hogyha nem elég számukra ezeknek az előnyöknek a kihasználás, akkor felteszik a lábukat a műszerfalra. Én mikor felrakom, a férjem mindig szól, hogy vedd le onnan. Nos, ez az ugyanis, amit sohasem szabad megtenni. Éppen úgy, ahogyan tilos lenne biztonsági öv bekötése nélkül a kocsiba ülni, vagy a gyereket megfelelő biztonsági rendszer nélkül utaztatni. A műszerfalban kinyíló légzsák, amely akkor, ha ülő pozícióban autózunk, életet véd, súlyos sérüléshez vezethet abban az esetben, ha a műszerfalon pihentetjük a lábunkat. Aki így tesz, azt hiheti, hogy majd gyorsan lekapja onnan a lábait, hogyha ütközés van. A rossz hír viszont az, hogy ez esélytelen, mert hogy a biztonsági övet sem helyettesítjük azzal, hogy csak fogjuk, aztán majd, ha ütközünk, akkor bekapcsoljuk. A légzsák 300 km/órás sebességgel fújja fel magát, a gyorsaság által tudja betölteni ugyanis a funkcióját. Ha pedig legfeljebb akkor tudnánk kinyílását megelőzően levenni a lábunkat a műszerfalról, hogyha valamilyen Marvel hősök lennénk, szóval ne tegyük oda a lábunkat, kivétel, ha nincs légzsákunk. De mi történik, ha mégis a műszerfalon van a lábunk? Nos, három nagyon komoly következménye van ütközéskor a dolognak. A biztonsági övet úgy tervezték, hogy ülőhelyzetben óvjon meg minket, feltett lábbal ez nem áll fel, azaz nem tud megvédeni. Ha az autó átfordul és gurul az esés erejétől, a mellkashoz és térdhez tervezett légzsákok megint csak nem képesek betölteni a funkciójukat, így komolyabb sérülés érheti az autó utasait. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a hatalmas sebességgel nagy nyomás kifejtő légzsák a szélvédő, az autó teteje és a tulajdonos feje irányába löki óriási erővel a lábat. Így az orr és a szem épsége mellett teljesen veszélybe kerül az arccsont, a combcsont, a medence, extrém esetben akár soha többet nem tudunk majd lábra állni. Tehát, ha nem tudjuk azt elképzelni, hogy úgy utazzunk, hogy nincsen fent a lábunk a műszerfalon, akkor javaslom mindenki, ki ebben az esetben üljön hátra. Szóval most már tényleg én is tudom, hogy ez ezzel jár, nem is fogom oda tenni a lábam még akkor sem, hogyha ez nagyon kecsegtető. Egyébként most már számtalan videó is fent van az interneten azzal kapcsolatban, ahogy próbababákat ültetnek föltett lábbal a műszerfalra, és hát kérem szépen, amikor csapódik a légzsák, fú, még nézni is rossz.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Nosztalgiázunk a folytatásban egy picit, mert hogy egy régi fénykép, egy ismerős illat, egy régen hallott dal, vagy egy hely, ahol évtizedekkel ezelőtt jártunk utoljára, tulajdonképpen bármelyik alkalmas arra, hogy nosztalgiát ébresszen bennünk. 1688-ban egy svájci orvostan hallgató Johannes Hoffer különleges jelenségre lett figyelmes az otthonuktól távol harcoló svájci zsoldosok körében. A katonák különböző tüneteket produkáltak, belázasodtak, nem tudtak aludni, szívritmus zavaraik támadtak, levertnek érezték magukat, miközben arról beszéltek és panaszkodtak, hogy mennyire hiányzik nekik az otthonuk és haza szeretnének menni. Hoffer neurológiai betegségként határozta meg a tünetegyüttest és nevet is adott neki, ez a görög nosztosz hazatérés és az algosz bánat kétségbeesés szavak ötvözetéből megalkotott nosztalgia kifejezés lett, amelyet melankólikus, kóros honvágyként értelmezett. A nosztalgiát évszázadokon át potenciálisan legyengítő és néha végzetes egészségügyi állapotnak tekintették. Egyfajta megszállottságnak, amely fizikai tüneteket, rémálmokat, depressziót okoz. Csak a 19. században kezdték pozitív érzésnek tartani. Jung például azt mondta, hogy a nosztalgia lehetőség a múltunkkal való újrakapcsolódásra és a jelenünk megértésére, valamint a kollektív tudattalan elérésének egyik módja. Az első világháború idején a nosztalgiát aztán megint a lelki betegségek közé sorolták.

majd a 20. század közepére ismét inkább pozitív érzéssé vált. Nos, a Dívány egy picit az irodalom tükrében is megnézte a nosztalgiát, és azt írják, hogy a világirodalom legismertebb nosztalgiázója, kétségkívül Marcel Proust, aki egész regény folyamot szentelt a témának. Az eltűnt idő nyomában főhőse számára a teába mártott sütemény íze idézte vissza a gyerekkorát, de azzal szembesült, hogy amikor tudatosan próbált meg visszaemlékezni az eseményekre, akkor az emlékek elillantak. Bár Magyarországon legfeljebb háztartási kekszet mártogathatunk a teába, a nosztalgia szinte bárhol, bármikor ránk törhet. Kiválthatja valamilyen zene, filmek, természeti jelenségek, helyszínek, de akár az időjárás is. A nosztalgiában, mint érzésben is megjelenik a kettősség. Kellemes, de kicsit fájdalmas, szorító, keserédes érzés. Egyszerre tartalmazza a vágyat, ugyanakkor a tudást is, hogy lehetetlen visszahozni azt, amire a vágy irányul. Ezért a nosztalgia érzése óhatatlanul a visszahozhatatlanság feletti rezignáció kíséri, amely a pszichoanalízis értelmében a melankóliához hasonlóan szorosan kapcsolódik a gyászhoz. Erről a jelenségről Pintér Judit Nóra írta Nem múló jelen, Trauma és nosztalgia című írásában. A nosztalgia nem akarattal, hanem teljes mértékben akaratlanul történik, és a valóság, amelyre visszaemlékezünk, valójában soha nem létezett, hiszen éppen az idő alakította olyanná, amilyennek érzékeljük. A legtöbben gyermekkoruk iránt, vagy egy számukra kedves ember iránt éreznek nosztalgiát, jellemző módon rózsaszín szemüvegen át szemlélve az ezzel kapcsolatos emlékeket. A nosztalgia tárgya legtöbbször olyas valami, vagy olyas valaki, ami, aki számunkra nagyon fontos, és hát önmagunkról is sokat elárul, ha megfigyeljük, hogy ki vagy mi után vágyódunk. A nosztalgikus érzések arra sarkalhatnak bennünket, hogy elmélyítsük kapcsolatainkat, vagy újakat építsünk. Emellett segít a múltunk és a jelenünk közötti folytonosság elmélyítésében. A nosztalgia a múlttal való kapcsolat, így erőforrás is lehet, amelynek segítségével ezért könnyebben megbirkózunk az élet viszontagságaival. Meglepő módon nem csupán egyénenként érezhetünk nosztalgiát, létezik társadalmi vagy kollektív nosztalgia is, amikor olyan idők után sóvárgunk, amikor még, hitünk szerint, jobban kapcsolódtak az emberek egymáshoz. Klasszikus példa erre a boldog békeidők már elnevezésében is, illetve napjainkban egyesek nosztalgiáznak a Kádár korszak miatt, vagy eszükbe jut, hogy milyen volt az élet mondjuk a koronavírus előtt, ugye ezt is lehetett tapasztalni, amikor itt volt a koronavírus, de nosztalgikus érzéseket ébresztő tévésorozatokra is gondolhatunk, például itt a Stranger Things vagy a Besúgó, de a reklámokban is jól megfigyelhető ez a tendencia. A nosztalgia azon kívül, hogy fájdítja a szívünket, azért előnyökkel is rendelkezik, írja a Dívány, növeli az önbecsülésünket és az élettel való elégedettséget, segít megbirkózni a nehéz életszakaszokkal. Ha éppen magányosak vagyunk, általa felidézhetjük a valahová tartozás érzését, valamint hozzájárul a mentális jólétünkhöz. Emellett erősíti az immunrendszert és csökkenti a stressz szintet és a szorongást. Aki hajlamos sokat nosztalgiázni, jobban teszi, ha észben tartja, hogy a tevékenységnek negatív hozadékai is lehetnek. Ha beleragadunk a múltba, az nyilván elvonja a figyelmünket a jelenről, amelyet így nem tudunk a maga teljességében megélni. Tehát a nosztalgia az oké is lehet, de hát maradjunk annyiban, hogy a Dívány cikke szerint jobb, ha ezt csak mértékkel tesszük.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Meleg nyári időre számíthatunk. Az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közlemény véleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Rétmajori és Rétszilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el, a közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a rétszilasi tavak védett területnek számítanak. A cég hatósági felülvizsgálatot kezdeményezett, és a további pusztulás, illetve természetvédelmi károk megelőzését sürgeti. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a kerületi iskolába. A nyomozóknak az tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök három férfit kihallgattak. Az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív. Csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
10: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Gondolom, nagyon sokan tapasztalják azt, hogy amilyen a lelki világuk, vagy éppen a hangulatuk, annak megfelelően öltöznek. Tehát, ha egy nő mondjuk úgy teljesen jól érzi magát a bőrébe, akkor biztosan nagyon nőiesen, kisminkelve lép az utcára, megy dolgozni. Hát magyarul, ha magunk alatt vagyunk, majdnem csúnyában mondtam, akkor bőruhákat, slampos cuccokat veszünk fel. Hát kérem szépen, a BM most kiderítette, hogy miért viselünk szívesebben bőruhákat, amikor lelki gondjaink vannak. Nem titok, hogy az öltözködés az önkifejezés egyik része, és az egyes ruhadarabok kiválasztása tükrözi a hangulatunkat. Ez a felvetés viszont úgy tűnik, hogy fordítva is működik. Vagyis a ruhák is befolyásolhatják azt, hogy milyen a hangulatunk. Éppen ezért a ruhaválasztás segíthet abban, hogy kicsit jobban érezzük magunkat, és megnyugodjunk, felpörögjünk, vagy éppen vidámabban indítsuk el a napunkat. Természetesen nem a ruha teszi az embert. Ugyanakkor valahol mégis sok dolog renget következtetni az öltözékünk. Nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy megmondjuk, vajon mit viselnek a legtöbben akkor, ha lehangoltak, szomorúnak vagy éppen idegesnek érzik magukat. A válasz a bő, kinyúlt melegítő, póló és szükség esetén egy kényelmes pulcsi. Ezeket a ruhákat választja a nagy átlag. Ilyenkor ugyanis a kényelem a legfontosabb szempont. A hangsúly a belsőre helyeződik, a külső megjelenés teljesen érthető módon jóval kevesebb szerepet kap. Valójában kutatások szerint a bőruhák nem számítanak annyira jó választásnak, amikor egy rossz időszakon megyünk keresztül. Érdemesebb pont ezeknek az ellenkezőjét viselni, vagyis a tapadós, testhez simuló ruhadarabok között kell válogatni. A kutatók szerint ugyanis ezekben a szűkebb ruhákban hasonlóan érezhetjük magunkat, mint egy súlyozott takaró alatt. Ekkor ugyanis a közeli érintés érzete megnyugtatja az idegrendszerünket, hiszen olyan, mintha valaki átölelne minket. Ennek hatására pedig elképzelhető, hogy egy fokkal jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben. Tehát, ahelyett, hogy a jól bevált maci-naci póló kombinációt választanánk, viseljünk inkább sportos cicanadrágot és tapadós felsőt, vagy bármilyen ruhadarabot, ami követi az alakunk vonalát. Ez a kis átverés segíthet, hogy nyugodtabban folytatódjon a nap, és javuljon a hangulatunk. Dr. Jennifer Balgartner, klinikai szakpszichológus, írt egy könyvet is, amelyben bőven vannak hangulatjavító trükkök még, amiket a gardróbunkban találhatunk. Szerinte például érdemes élénk színeket viselni, ezek ugyanis feltöltenek minket energiával, és a kedvünk is jobb lehet tőle. A szakember azt is hozzátette, hogy ebben az esetben ne a hangulatunkhoz öltözzünk, hanem hagyjuk, hogy az öltözékünk befolyásolja a kedvünket. Vagyis, még ha otthon is maradunk, próbáljuk ki, mi történik, ha csinosan felöltözünk. Akár a legszebb ruhánkat is felvehetjük, hogyha jobban érezzük benne magunkat, mint mondjuk melegítőben. Természetesen, amennyiben komoly lelki problémával vagy valamilyen mentális betegséggel küzdünk, keressünk fel szakembert, aki segít megtalálni számunkra a legideálisabb terápiát. Ha viszont pusztán bal lábbal keltünk fel reggel, akkor érdemes az említett öltözködési tippeket kikísérletezni, ki tudja. Hát, ha jobb kedvre derülünk, miután átöltöztünk.

0: Gyártástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Elidőzzünk egy picikét a filmek világában. Van, hogy a színészek a saját fejük után mennek, és úgy ítélik meg, kell egy kis romantika a jelenetben, még akkor is, ha nincs is róla szó. A folytatásban jön nálunk 10 filmes csók, ami improvizáció volt, és olyan jól sikerült, hogy bekerült a filmbe. Elcsattant egy ilyen Bill Murray és Scarlett Johansson között. Az elveszett jelentés sztárjai között remek volt a kémia, még a nagy korkülönbség ellenére is. Hogy a búcsú jelenetnél az idősebb színész mit suttogott Scarlett fülébe, azt egyikük sem árult el, azóta sem. A csók pedig az egész stáb számára meglepetés volt, de olyan jól sikerült, hogy benne hagyták a filmben. Jennifer Lawrence és Amy Adams az Amerikai Botrány című filmben a két színésznő Christian Bale karakterének feleségét és szeretőjét alakították, és nem volt sok közös jelenetük, de gondoskodtak róla, hogy ez a kevés emlékezetes legyen. Amy ötlete volt a meglepetés csók, amit szerinte Jennifer fantasztikusan és érzelmesen hajtott végre, tehát két nő között is elcsattant egy ilyen. Chris Pratt és Bryce Dallas Howard, bizony, a Jurassic World utolsó forgatási napján vették fel a film utolsó jelenetét, és a munkamester Chris ki is használta a helyzetet. Aznap több mint 800 háttérmunkás és stábtag volt jelen, és úgy éreztem, ez tökéletes alkalom és spontán csókra. A jelenet végén mindenki tapsolt és imádták, a rendező is, és így bekerült a filmbe, nyilatkozta a színész. Aztán itt van még Woody Harrelson és Elizabeth Banks csókja is. Az éhezők viadalában Woody és Elizabeth karakterei gyors búcsúcsókat váltanak egymással, ami nem volt a tervben, de a két színész meglepte vele a rendezőt, mert úgy érezték, ez szükséges. A rendezőnek tetszett az ötlet, de a biztonság kedvéért csókmentesen is leforgatták a jelenetet, végül azonban nem vágtak ki a filmből. Woody Harrelson volt a legboldogabb, mert bevallása szerint kicsit bele volt zúgva a színésznőbe, de ezt akkor még jelen időben mondta. Tom Cruise, Emily Blunt kettőse, bizony, a Holnap határa című skifiben benne volt a csók a forgatókönyvben, de mivel a szereplők az egész filmben az életükért küzdenek, valahogy sehogyan sem fér be. Mindenhol erőltetetnek érezték, így végül le is tettek róla. Az egyik utolsó jelenet forgatásakor azonban Emily Blunt egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, most vagy soha, és a hirtelen ötlet olyan jól sikerült, hogy ez az a csók, amit bepakoltak a filmbe, és benne is maradt. Jim Caviezel és Tarai P. Henson csókjával folytatjuk. A Célszemély sorozat nagy meglepetésre a harmadik évadban megölte egyik főszereplőjét, amit Tarai alakított. Partnere Jim mindenkit meglepett, amikor az érzelmes utolsó jelenet közben megcsókolta a színésznőt, aki azt mondta, a megdöbbenése teljesen hiteles volt, mert nem is tudta, hogy a partnere erre készül. Tom Cruise már megint itt van, Kelly McGillinszel, hát úgy néz ki, Tom Cruise folyamatosan lekapja valaki, nem csak kapni, de adni is tud, improvizált csókot, amikor a Top Gun forgatásán elfelejtette a szövegét, egy spontán csókkal megoldotta a jelenetet, így tette fel az ire a ponton. Liam Hemsworth, Miley Cyrus, ez a spontán puszi bizony házassággal, és később sajnos válással végződött. Liam a következő képpen emlékezett vissza a csókra. Az egyik első forgatási napon egyszer csak jelenet közben bekiabálta a rendező, hogy csókolozzunk, mi pedig megtettük, ami azért volt jó, mert időnk sem volt izgulni, a többi pedig mára már történelem. Itt van nekünk Mark Hamill és Carrie Fisher kettőse is, nem csak romantikus szájra puszik lehetnek spontánok. A Csillagok háborúja forgatásán Mark Hamill homlokon csókolta Carrie Fishert. A két színész a filmben testvérpárt játszott, a valóságban pedig több évtizedes barátság kötötte össze őket. Carrie halála után meg azt mondta, képtelen megnézni azt a jelenetet, annyira hiányzik neki a színésznő. És végül, de nem utolsó sorban, Steve Carell és Oscar Nunez, a hivatal legendás vicces sorozat, és az egyik jelenetben a karaktereknek ölelkeznie kellett volna, amikor Steve úgy döntött, ő inkább csókot improvizál. Oscar Nunez a következőt mondta, elkezdett közelíteni, én megnéztem, hogy mit akar, és hogy mi folyik itt. Aztán rájöttem, mi a terv, és arra gondoltam, hogy el ne nevessem magam, mert akkor használhatatlan lesz a felvétel. Az elmúlt percekben improvizált csókokról esett szó, amik bekerültek végül egy filmbe.

0: Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Északai útlezárásra számíthatnak az autósok a Sziget-Szentmiklós gyártelepi hév átjárónál. Északai teljes útzárra kell számítani a Sziget-Szentmiklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Pertichné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett északán este 10 órától hajnali 14:30-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 14:30-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórázon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál Sziget-Szentmiklósi programjaira. A többnapos rendezvény idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gálaműsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
3: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányosháznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a Hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Imádom, amikor fotókat látunk egy fürdőszobáról, minden letisztult, minden szép, csak egy-két kis műtyőr van kipakolva, de hát tudjuk, hogy a valóságban azért inkább főleg mi nők hajlunk a túlzsúfolás irányába, mert hogyha főleg helyszűkében vagyunk, akkor könnyen elkezdhetünk minden szabad polcot, vagy akár a padlón lévő helyet feltölteni az otthonunkban. A fürdőszobának minden sarkát képesek vagyunk kihasználni. Vannak viszont bizonyos dolgok, amiket semmiféleképpen se tároljunk a fürdőszobába. Hogy mik is ezek, már is elmondom. Rengeteg gyógyszeres dobozon szerepel, hogy a készítményt egy száraz, hűvös helyen kell tartani, ami alig ha igaz a fürdőszobára. Bár sok fürdőszoba bútornak eleve része egy gyógyszeres szekrény, ha az nem úgy van kialakítva, hogy biztosan nem engedi be a nedvességet, akkor nincs jó helye ott a pirulátnak. Az pedig még rosszabb, ha a gyógyszerek ráadásul egy alacsonyan lévő fürdőszobai fiókba kerülnek, ahol mondjuk a gyerek is eléri. Így mindig az a biztos, hogy valóban száraz és hűvös helyre, például a kamra, egyik polcára pakoljuk a gyógyszereinket. Ne rakjuk a fürdőszobába a fémeszközöket sem, mert hogy jön a rozsda. A fémeszközök, a tartalék, borotva fejek, csipeszek a fürdőszobában szoktak lenni, viszont a pára miatt hamar megrozsdásodnak, ezért jobb, ha inkább máshol keresünk nekik helyet, ahol száraz, hűvös az idő. Ha a tartalék, borotva fejek néhány hónap alatt elfogynak, akkor szerencsére kicsi az esélye annak, hogy elkezdenek megrozsdásodni. De egy nagyobb csomag vagy egy jól bevált csipesz, amivel hosszú távra tervezünk, mindig nagyobb biztonságban van a fürdőszobán kívül. Ugyanez vonatkozik természetesen a fém irodai kellékekre is, amelyek időnként valamilyen okból kifolyólag hát a fürdőszobában kötnek ki, hát valaki fürdés közben tanul vagy olvas. Sminkek bizony-bizony, teljesen érthető, hogyha a fürdőszobában sminkelünk, azonban a sminkjeink és a hozzájuk tartozó eszközök jobb, hogyha nem ott vannak, hanem mondjuk a hálószoba egy polcán vagy fiókban. Minél tovább áll ugyanis például egy púder vagy sminkecset a fürdőszobában, a meleg és a páratartalom miatt annál nagyobb valószínűséggel fog idő előtt tönkre menni. Bár a kedvencünk rendszeresen használt eszköz nap mint nap ott van, és valószínűleg ennek nem lesz baja, mert hamar elfogynak, a ritkábban használt termék vigyük ki a fürdőszobából. És végül, de nem utolsó sorban, egyes tisztítószerek sem jó, ha a fürdőszobában kapnak helyet. A tisztítószerek egyik legkedveltebb tárolási helye egyébként a fürdőszobai csap alatt lévő szekrény, ahol általában jól el vannak. Vannak azonban olyan tisztítószerek is, amelyeket száraz, hűvös helyen kell tartani, ezért a fürdőszoba szekrényt mellőzzük. Így, hogy megbizonyosodjunk arról, milyen tisztítószereket érdemes máshová pakolni, mindig olvassuk el a flakonon lévő utasítást, és aztán döntsük el, hogy mi hova kerül. De hozzájuk hasonló

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Kevesen gondolnák, de majdnem Izrael elnöke lett Albert Einstein. Albert Einstein a történelem egyik legzseniálisabb tudományos elméjeként ismert. Kevesen tudják azonban, hogy a világhírű elméleti fizikus akár politikai karrierbe is kezdhetett volna. De miért utasított el Einstein, amikor felkérték, hogy legyen Izrael elnöke? A zsidó államot hivatalosan 1948. május 14-én alapították meg,

a brit fennhatóság alatt álló palesztin területeken. Három nappal később iktatták be hivatalába az ország első miniszterelnökét és tényleges vezetőjét, Dávid Ben-Gurion, a következő februárban pedig letette az esküt Izrael első elnöke, mely tisztség betöltője a magyar köztársasági elnökhöz hasonlóan elsősorban ceremoniális feladatokat lát el, Haim Azriel Weizmann. Ekkor már Izrael túl volt a Palesztinában élő arabokkal vívott első egy évig tartó háborún, melyet követően meghatározták az úgynevezett zöld határt, és az ENSZ is elismerte a zsidó állam függetlenségét. Weizmann haláláig 1952. novemberéig töltötte be tisztségét, melyet követően Ben-Gurionra hárult a feladat, hogy megtalálja az elnök utódját. A miniszterelnök a külügyminisztérium és az ország nagykövetségeinek segítségét kérte. Találjanak egy külföldön élő, zsidó származású és nemzetközileg elismert szemét, akire rábízhatja az elnöki teendőket. Izrael-amerikai nagykövete Abba Ebban fejéből pattant ki az ötlet, hogy keressék meg az Egyesült Államokban élő világhírű Nobel-díjas fizikust Albert Einsteint, akinek pozitív imázsa és nemzetközi hírneve remek PR-t adhat a zsidó állam számára. Levélben ajánlották fel számára pozíciót. Ben-Gurion nem volt igazán elragadtatva egyébként az ötlettől, amelyet inkább PR-fogásnak, mintsem valódi politikai jelentőséggel bírót tettnek gondolt. Az amerikai követség azonban már megszellőztette Einstein felkérésének gondolatát, ezért már nem lehetett visszakozni. Muszáj volt felajánlanom neki a tisztséget. Lehetetlen lett volna nem így tennem, mondta állítólag a titkárának. Amikor akkor leszünk igazán gondban, hogy el is fogadja az ajánlatot. A miniszter szerencsére azonban Einstein éppen olyan szkeptikusnak mutatkozott az ügyben, mint ő maga. A követség többszöri felkérésére sem volt hajlandó Washingtonba utazni és személyesen találkozni Ebannal, ezért a diplomata végül bensőséges hangvételű levelben kereste meg a tudóst. A nagykövet a valóságot kissé meghamisítva azt írta Einsteinnek, hogy Ben-Gurion személyes kérését tolmácsolja, és már az izraeli egykamarás parlament a Knesset is megszavazta az elnöki jelölést, vagyis ha igent mond, akkor nyert ugye van övé a pozíció. Ebben az esetben természetesen Izraelben kellene, hogy költözzön, ahol azonnal megkapná az állampolgárságot. Azt is felajánlotta számára, hogy ebben az esetben új hazájában folytathatná a tudományos kutatást, melyhez mind anyagi és eszközbeli támogatást kapna, és teljes szabadságot élvezne. Ebből természetesen az ország legalább annyira, sőt még jobban profitálhatott volna, mint a potenciális elnök jelölt maga. Einsteinnak egyébként szimpatizált a mozgalommal, és üdvözölte Izrael állam megszületését. Néhány nappal később válaszlevelet küldött a nagykövetnek, melyben illedelmesen, de visszautasította az ajánlatot, mint írta, egész életét a tudományos munkának szentelte, melynek során rendkívüli szakértelemre tett szert az objektív jelenségek tanulmányozásában. A politikához szükséges tehetségnek, vagyis a diplomáciai és kommunikációs szakértelemnek azonban hiány van. Mindemellett előre haladott életkora, a tudós akkor 73 éves volt, és alkalmatlanná teszi őt egy hasonlóan fontos politikai tisztség betöltésére. Miután Einstein önként kiesett a versenyből, néhány héte később Yitzhak Ben-Zvi esett a Knesset választása, aki több mint 10 éven keresztül, szintén a haláláig, 1963. áprilisáig maradt Izrael elnöke. Einstein nem tölthette volna ennyi időn át be ezt a tisztséget, ugyanis kevesebb, mint 3 évvel a felkérést követően 1955. áprilisában elhunyt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelésterv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
3: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
4: Skoda. Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Éjszakai útlezárásra számíthatnak az autósok a Sziget-Szentmiklós gyártelepi hév átjárónál. Éjszakai teljes útzárra kell számítani a Sziget-Szentmiklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett éjszakán este 10 órától hajnali fél 3-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban fél 3-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik, augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot, emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert Barát Kör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bírónéját keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Sziget-Szentmiklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert Barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny 4 részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
7: A verseny 4 részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet, ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szentmiklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenttel több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
6: Aranyőz dekorációs versenyt is hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztivál program sorozatának részeként. Tóth Bedő hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy a Sziget-Szentmiklósi gyermekek, diákok, családok és alkotóközösségek saját készítésű, őszi hangulatot idéző dekorációkkal járuljanak hozzá a rendezvény látványvilágához. Kiemelte, a versenyt 4 kategóriában hirdetik meg. Külön nevezhetnek az alsó tagozatos, a felső tagozatos, a középiskolás és gimnáziumi diákok, valamint a családok. A szervezők minden résztvevő számára szabadtéri kiállítóhelyet biztosítanak, amelynek mérete legalább 40x40 cm, legfeljebb pedig 2x2 méter lehet. Mivel az alkotások a szabadban kapnak helyet, kizárólag időjárás álló tartós anyagokból készült dekorációkat várnak.
7: Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni. készíteni, ez a rendezvény előtt két nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján. Tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk.
6: Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egy napos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisduna Mente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerekzátony sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
8: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a keszek sor 7-es szám alatt, egy kis rövid földi kiképzés, jó sevezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki szigetet és a Balabán lagúnát felfedezni, majd egy jó csobbanni a vadkacsa szabastrandon.
6: Kisebb változtatásokkal készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. A Sziget-Szent Miklósiak évről évre az NB1B-ben az egyik leginkább dicsért támadó rendszert alkalmazzák, azonban ebbe is kell időnként kicsit belenyúlni a vezetőedző dr. Nagy Ágoston szerint. A szakember elmondta, ahogy évről évre átalakul a keret, mindig csinálnak apró módosításokat, hogy igazodjanak az emberállományhoz. Hozzátette, a most következő felkészülési időszakban sem lesz ez másként, de nagy újdonságokra nincs szükség, mert ha jól csinálják, amit csinálnak, akkor az ellenfelek általában nem tudnak mit kezdeni vele.
5: Időjárás.
6: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénklökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Sziget szelet.
4: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
5: Ez a Sziget szelet a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, ha ránk figyelnek az ismét támadó kánikulában. Augusztus 5-én, szerdán este, az ismétléskor szombaton 14 órától, valamint hangos archívumunkból kikeresve bármikor, a térség különleges értékeiről, különleges lakóiról szóló beszélgetős műsorunk a Sziget szelet 18. évfolyamának 32. számát hallgathatják meg. A szerkesztő műsorvezető Heffler András vagyok. Egy kis mitológiai visszaemlékezéssel kezdem, nem véletlenül. A görög mitológiában Szürinkszet, az erényességéről ismert vízi nimfát, Pán, a pásztorok kecskeszarvú, kecskelábú istene üldözte szerelmével. Egy folyóhoz érve Szürinksz nővéreitől, a naiszoktól kért védelmet, akik nátszálakká változtatták őt, így rejtették el. Amikor Pán odaérkezett, csalódott sóhajtásától a nádak panaszos hangokat adtak ki. Pán erre levágta a nádszálakat, méhviasszal egymáshoz ragasztotta őket, ezzel megalkotta az első Pán sípot. A mitológiától eltekintve a hivatalos megfogalmazás szerint a Pán síp több összeillesztett ajaksípos, hangkeltő eszközből álló fúvós hangszer. Az ősi zeneszerszám változatai napjainkban Dél-Amerikában, Romániában és Észak-Olaszországban népi hangszerként használatosak. Megtalálhatók sokfelé Afrikában, Ázsiában és Óceániában is. Magyarországon szintén hozzáférhető, a mai változatok néhány ezertől 101 néhány ezer forintig megvásárolhatók, ha valaki az ezzel való muzsikálást szeretné művelni. Természetesen megtanulható, majd erről is szó lesz a mai műsorban, amelynek vendége egy Pán Síp művész. Fiatalabb korában nagy nevű hazai zenekarokkal, később a világban utazgatva mindenütt ismert, hasonlóan nagy nevű külföldi együttesekkel játszott. Pán Síp művésszel még nem készítettem interjút, ezért felkerestem Délegyházi otthonában, ahonnan ma már csak a koncertek kedvéért mozdul ki. Induljunk együtt, ismerkedjünk meg vele, és egyszerű, ám mégis különleges hangszerének hangjával.
10: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen. Let's go.

0: Egy mesebeli kis házikóban beszélgetünk sajnos a főszereplő távollétében, Kegye János pánsíp művésszel. Azért mondtam, hogy a főszereplő távollétében, mert a pánsíp az sajnos nincs itt nála, a legutolsó fellépésének a helyszínén hagyta, majd megy vissza érte. Ha nehezen is, de valahogy le tudjuk írni a pánsípot, hogy néz ki?
1: Nagyon sok fajtája van ennek a hangszernek, az enyém egy európai, egy tulajdonképpen román hangszer, ez G-duros, de hát például Kínában, amikor turnéztem, ott volt a kínai pánsíp a kezem között, ami viszont egy 5 fokú pentaton jellegű hangszer, mint a magyar népzene. Tehát nagyon sok fajta van, magán a hangszeren belül is van a koncertpánsíp, ami 22 sípből áll, aztán van a tenorpánsíp, az 27 sípos, én a nagyot használom, mert nagyon sok fajta zenét játszom. A klasszikusoknál a nagyobb hangterjedelem miatt arra szükség van.
0: Külsőleg hogy néz ki?
1: Kint fönn van a falon, itt nálam a ház, ahol bejöttünk. A nagyméretű sípok csökkenő terjedelemben mutatkoznak, mely egy kisebb maga a hangszer, és egy kicsit félköríves, ami követi tulajdonképpen a szájnak az ívét.
0: Távolról az orgonára hasonlít, csak olyan, egészen kicsiben.
1: Így van. Tulajdonképpen az orgonának a sípjait is így rakják föl, csak ott mondjuk ott viszintes sorba vannak, viszintesen vannak a sípok. Itt egy kicsit meg van döntve a hangszer, éppen azért, hogy könnyedében tudjunk játszani rajta.

0: Kegye János a vendégünk, pánsípművész. Délegyházán beszélgetünk, azt mondtam az elején, hogy egy mesebeli kis házikóban. Tényleg az ember távolról nézi, olyan, mintha a hófehérke és héttörpéből lépett volna ki ez a kis házikó. Hogyan került ide?
1: A barátaim mézeskalás házikónak hívják. Tulajdonképpen van egy barátom, egy zenész kollégám, akivel sokat játszottam még fiatal koromban, és ők nyaranta itt vannak lent Délegyházán. És akkor egyszer meghívott, lejöttem, és hát annyira elvarázsolt maga a hely, hogy akkor elkezdtem én is keresni egy területet, és pont hát majdnem Sreyen szembe velük találtam meg ezt a házat. Ez egy ilyen nagyon lepusztult terület volt, be volt nővel gazza, volt egy nagyon öreg faház rajta, és akkor tulajdonképpen pont kapora jött a Covid, amikor nagyon munkase volt, meg koncertse, és akkor saját kezűleg elkezdtem ezt építeni. Pici ház, de hát nekem ez bőven elég, meg a hangszeremnek.
0: Viszont minden van benne, amire egy művésznek szüksége van. Többek között a pincében nem boros hordó van, hanem egy kis stúdió, mint ahogy mondta.
1: 15 négyzetméteres pince volt. Nekem az is nagyon tetszett, hogy benne a házon belül van a pince, tehát nem kívülről kell kimenni, és gyönyörűen megcsináltuk, leszigeteltük, és a pincének a felét használom stúdiónak, aztán a többi az tele van. Hát vannak szerszámok nyilván, meg hát nagyon sok a kompót, mert imádok kertészkedni, és rakom el a lekvárokat, a savanyúságokat, a paradicsomirtalokat, tehát ilyenek.
0: Megfér egymással akkor a kompót és a stúdió. Tökéletes koncertminőségű vagy rádiós minőségű felvételeket tud itt csinálni?
1: Nagyon 20 évet éltem kint külföldön, mindenhol stúdió közelségben voltam, vagy saját stúdióm volt mindig. Ez egy mini stúdió. Tudok másoknak is felvételt csinálni, de igazából nem szoktam. Mindig azt mondom, hogy ez egy egyszemélyes stúdió, teljesen csúcsminőségű berendezésekkel, és hát ott szoktam a hangszereléseket csinálni, például amikor szimfonikus zenekarra hangszerelek, akkor azt ott csinálom, amikor készül a lemezem, akkor itt készül a teljes lemez. Régebben még el szoktam vinni egy nagyobb stúdióba, hogy futtassák át digitálisan, de ma már a mai korszerű berendezéseknek köszönhetően már arra sincs szükség.
0: Műsorunk vendége Kegye János, pánsíp művész. Délegyházán beszélgetünk a kis meseházikójában. Miért kezdett el játszani pánsípon? Hogyan került ezzel a hangszerre kapcsolatba?
1: Ez tulajdonképpen a véletlenek játéka, maga a találkozás is a hangszerrel. Szaxofonosként kezdtem a pályafutásomat, Piramis, Corvina, Edda, tehát a nevezett zenekarokban játszottam. És amikor katona voltam, akkor ugye a központi zenekarban zenéltem, az egy eléggé szabad életet biztosított a zenészeknek, és hát meg tudtam azt csinálni, hogy a Müller Rouge-ba esténként a zenekarba fel tudtam lépni és játszani.
0: Sorkatonaként nem kis teljesítmény a Müller Rouge-ba játszani.
1: Nem volt az annyira legális, hogy így mondjam, de hát végül is megoldható volt. Egyszer nem hiányoztam, másfél évig voltam ott a Müller Rouge-ba. A zenekarban a zenekarvezető, a zongoristának egy nagyon híres édesapja volt, egy zenebohóc, aki az Alfonzó és ezen a társasággal együtt egy nagyon híres zenebohóc volt, és ő neki volt egy pánsípja. És a 70-es évek vége, 80-as évek elejéről beszélünk, és akkor Európában a Georg Zamfir nevű pánsípos, egy román pánsípos nagyon nagy karriert futott be. Nagyon sok világsláger kötődött a nevéhez, és szerették volna, mivel én nagyon sok fúvós hangszeren játszok, fúvola, klarinét, szaxofon, mit tudom, és sok minden. És megkértek, hogy tanuljak meg ezen a hangszeren két dalt, és a kisöregtől kaptam egy ütött kopott pánsípot, ami aztán tényleg ütött kopott volt, tehát alig szólalt meg, életemben nem volt a kezembe, és hát másnapra bevittem a laktanyába, és másnapra úgy összeraktam a hangszert, hogy hát el is vírtam azt a két dalt játszani, de annyira beleszerettem, hogy tulajdonképpen ott volt a választóvíz.

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk Kedje János Pánsít művésszel a beszélgetést. Az volt az utolsó szó a muzsika előtt, hogy választóvíz.
2: Azért volt ez nagy választóvíz, mert rá egy két évre, már leszereltem a katonaságtól, rá két évre Stuttgartból megkerestek egy nagy német lemezkiadó, hogy készítenék egy pánsípos lemezt.
1: Honnan tudok arról, hogy ön tud pánsípon játszani?
2: Ez is egy érdekes dolog volt, mert meghívtak több zenész barátommal együtt, a Bikini együttes, és még voltak táncosok, énekesek, egy magyar napokra Stuttgartba, és ott egy 2-3 számot játszottam el pánsípon, és azon az estén ott volt egy impresszárió, aki hallott ezt az előadást, és így találtak meg, és ez 88-ban volt, 1988-ban, akkor elkészült az első lemezem, az első CD-m, az aranylemez lett Németországban nagyon gyors idő, nagyon gyorsan. Onnantól kezdve nem volt megállás, mert szinte 88-tól én 2004-ig valahogy nem is nagyon jöttem haza. Nem tudtam, mert annyi szerződés volt, világkörüli turnék voltak Amerikában, Japánban, Kínában, Távol-Keleten. Ezért volt a választóvíz, és tulajdonképpen az összes többi hangszeremet le is kellett tennem, mert nem volt rá szükség.
1: Beszélgessünk egy kicsit a kalandozásáról a világban, a pánsípos kalandozásáról. Hogyan fogadják a pánsípot? Mindenhol népszerű, mindenhol szeretik?
2: A világ összes táján tulajdonképpen két vonulat van, mert ugye az egyik a dél-amerikai zenészek. Mindenhol ott vannak aluljárokban, Balaton környékén, ugye annak idején, mikor a Chilébe hatalomra került a junta, akkor egy csomó zenész átjött Európába, főleg ezek a népzenekarok, népzenészek, és annyira kapták ezt a fajta zenét, meg jól is néz ki, meg látványos, beöltözve ilyen indián ruhákba játszottak, és aki Dél-Amerikából jött, az mindegyik megtanulta pánsípon különböző alapdalokat, ugye ezek a népzenék nem nehezek, mert nagyon jó bevételi forrás volt. Ugyanakkor meg ott volt az igazi vonulat, a román vonulat, akik viszont a népzenén, a román népzene az egy fantasztikus zene, de a művelői között nagyon sok olyan illető volt, akik klasszikus zenében és megmérettették magukat, és az nekem nagyon tetszett. Tehát én azért van az, hogy én mindenfajta zenét szinte játszok a népzedén keresztül a világslágereken, a klasszikusokig, mert ez ugye ahány stílus annyi lába az embernek. Nagyon könnyen lehet így koncerteket is szerezni, szervezni. 30-valány lemezem jelent meg, és aztán kikötöttem tulajdonképpen Mallorcán, ott éltem évekig, és akkor ott jöttem össze a Luciano Pavarottival, és akkor a Pavarottinak volt egy ilyen utazó cirkusza, én úgy hívtam, mert abban voltak operaénekesek, táncosok, szimfonikus zenekar, és hát évekig a Pavarottinak ebbe a társulatába játszottam, mint része a koncertnek.
1: Hogyan lehet beleszeretni a pánsípba?
2: Egyből. A görög mitológiában is ezt a hangszert úgy kezelték, mint aminek földöntúli hangja van. Megfogja nagyon az embert, és varázsa van, tényleg az van. Fantasztikus maga a hangszer, gyönyörű. Mozart, ha másról nem beszélünk, a Mozart volt az, aki először írta a varázsfuvolát, erre írt az operáját. A mecénása megszerezte azt a hangszert, amelyiket a konkvisztádorok, ugye a gyarmatosítók behoztak Amerikából. És ő annyira elbűvölte a hangja, hogy arra írt az operáját. És jó, hát sokkal falsúlyosabb hangszereink vannak Európában, a fuvola például, ami lágéjében ugyanaz, meg a hangszínében is nagyon hasonló. Hát azzal játsszák már, de ez nem volna semmit. Úgyhogy ez egy fantasztikus hangszer.
1: Nehéz játszani rajta?
2: Nehéz is. Tehát, hogy mondja, ezt meg szokták sokan kérdezni, főleg akik szeretik a hangszert is, meg akarnának tanulni rajta. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a fiúknak a sörös üveget, a lányoknak a kólás üveget ajánlom először, mert a megszólaltatásában elég, ahogy átfújja az ember az üveg fölött, nagyon hamar megszólal a hang, és a hangszer is nagyon könnyen megszólal. A problémája a technikában van, mert messze vannak egymástól a hangok, tehát amikor ugrik az ember közül a hangok, hangtávolságokat, azért azt illik elérni. A másik meg az, hogy nincsenek rajta félhangok, tehát most ugye nálam is az volt egy dilemma annak idején, hogy most akkor veszek 12 hangszert, hogy a hány hang, nem annyi hangszer, hát az kivitelezhetetlen, mert nagyon drágák ezek. És akkor megtanultam egy saját technikával ezeket a félhangokat megoldani, amit aztán Amsterdamban, amikor már az akadémián voltam, akkor kiderült, hogy ezt a románoknál tanították is, és tulajdonképpen saját magam jöttem rá arra, amit ők könyvben tanulnak.

0: Hallottad már a Laki Hegy Rádió Report műsorát, a Sziget Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget Szelet.
2: Folytatjuk Kegye János Pánsít művésszel a beszélgetést. Az volt az utolsó szó a muzsika előtt, hogy választóvíz.
3: Azért volt ez nagy választóvíz, mert rá egy két évre, már leszereltem a katonaságtól, rá két évre Stuttgartból megkerestek egy nagy német lemezkiadó, hogy készítenék egy pánsípos lemezt.
2: Honnan tudok arról, hogy ön tud pánsípon játszani?
3: Ez is egy érdekes dolog volt, mert meghívtak több zenész barátommal együtt, a Bikini együttes, és még voltak táncosok, énekesek, egy magyar napokra Stuttgartba, és ott egy két-három számot játszottam el pánsipon, és azon az estén ott volt egy impresszárió, aki hallott ezt az előadást, és így találtak meg, és ez 1988-ban, akkor elkészült az első lemezem, az első CD-m, az aranylemez lett Németországban nagyon gyors idő, nagyon gyorsan. Onnantól kezdve nem volt megállás, mert szinte 88-tól én 2004-ig valahogy nem is nagyon jöttem haza. Nem tudtam, mert annyi szerződés volt, világkörüli turnék voltak Amerikában, Japánban, Kínában, Távol-Keleten. Ezért volt a választóvíz. És tulajdonképpen az összes többi hangszeremet le is kellett tennem, mert nem volt rá szükség.
2: Beszélgessünk egy kicsit a kalandozásáról a világban, a pánsípos kalandozásáról. Hogyan fogadják a pánsípot? Mindenhol népszerű, mindenhol szeretik?
3: A világ összes táján tulajdonképpen két vonulat van, mert ugye az egyik a dél-amerikai zenészek. Mindenhol ott vannak aluljárokban, Balaton környékén, ugye annak idején, mikor a Chilébe hatalomra került a junta, akkor egy csomó zenész átjött Európába, főleg ezek a népzenekarok, népzenészek, és annyira kapták ezt a fajta zenét, meg jól is néz ki, meg látványos, beöltözve ilyen indián ruhákba játszottak, és aki Dél-Amerikából jött, az mindegyik megtanult a pánsipon különböző alapdalokat, ugye ezek a népzenék nem nehezek, mert nagyon jó bevételi forrás volt. Ugyanakkor meg ott volt az igazi vonulat, a román vonulat, akik viszont a népzenén, a román népzene az egy fantasztikus zene, de a művelői között nagyon sok olyan illető volt, akik klasszikus zenében és megmérettették magukat, és az nekem nagyon tetszett. Tehát én azért van az, hogy én mindenfajta zenét szinte játszok a népzedén keresztül a világslágereken, a klasszikusokig, mert ez ugye ahány stílus annyi lába az embernek. Nagyon könnyen lehet így koncerteket is szerezni, szervezni. 30-valány lemezem jelent meg, és aztán kikötöttem tulajdonképpen Mallorcán, ott éltem évekig, és akkor ott jöttem össze a Luciano Pavarottival, és akkor a Pavarottinak volt egy ilyen utazó cirkusza, én úgy hívtam, mert abban voltak operaénekesek, táncosok, szimfonikus zenekar, és hát évekig a Pavarottinak ebbe a társulatába játszottam, mint része a koncertnek.
2: Hogyan lehet beleszeretni a pánsípba?
3: Egyből. A görög mitológiában is ezt a hangszert úgy kezelték, mint aminek földöntúli hangja van. Megfogja nagyon az embert, és varázsa van. Tényleg az van. Fantasztikus maga a hangszer, gyönyörű. Mozart, ha másról nem beszélünk, a Mozart volt az, aki először írta a varázsfuvolát, erre írta az operáját. A mecénása megszerezte azt a hangszert, amelyeket a konkvisztádorok, ugye a gyarmatosítók behoztak Amerikából. És annyira elbűvölte a hangja, hogy arra írt az operáját. És jó, hát sokkal falsúlyosabb hangszereink vannak Európában, a fuvola például, ami lágéjében ugyanaz, meg a hangszínébe is nagyon hasonló. Hát azzal játsszák már, de ez nem von le semmit. Úgyhogy ez egy fantasztikus hangszer.
2: Nehéz játszani rajta?
3: Nehéz is. Tehát, hogy mondjam, ezt meg szokták sokan kérdezni, főleg akik szeretik a hangszert is, meg akarnának tanulni rajta. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a fiúknak a sörös üveget, a lányoknak a kólás üveget ajánlom először, mert a megszólaltatásában elég, ahogy átfújja az ember az üveg fölött, nagyon hamar megszólal a hang, és a hangszer is nagyon könnyen megszólal. A problémája a technikában van, mert messze vannak egymástól a hangok, tehát amikor ugrik az ember közül a hangok, hangtávolságokat, azért azt illik elérni. A másik meg az, hogy nincsenek rajta félhangok, tehát most ugye nálam is az volt egy dilemma annak idején, hogy most akkor veszek 12 hangszert, hogy a hány hang nem annyi hangszer, hát az kivitelezhetetlen, mert nagyon drágák ezek. És akkor megtanultam egy saját technikával ezeket a félhangokat megoldani, amit aztán Amsterdamban, amikor már az akadémián voltam, akkor kiderült, hogy ezt a románoknál tanították is, és tulajdonképpen saját magam jöttem rá arra, amit ők könyvben tanulnak.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Folytatjuk a beszélgetést Kedjei János pálsi művésszel. A világ körüli kalandozásáról volt szó a zene előtt. Hol érezte magát a legjobban?
3: Tulajdonképpen én Mallorcán éreztem magam a legjobban, illetve hát nagyon szerettem a skandináv országokat is. Ott is nagyon szeretik magát a hangszert. Én nagyon sok helyen voltam az életemben, mindenhol jól éreztem magam, de itthon volt mindig a legjobb. 2002 körül jöttem, azt hiszem, haza, és akkor két évig nem is nyújtam a hangszerek, ennek is volt egy oka, pont a Pavarottiék impresszáriójával volt egy válaszút, amit én nem akartam tovább folytatni, és akkor két évig szinte a hangszer sem volt a kezembe, de annyira dübörgött bennem ez a dolog, annyira jött föl, hogy a végén 2004-ben elkészítettem egy lemezt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarral, egy karácsonyi albumot, ami aztán itthon lett platina lemez, és azóta én hát Bécsbe járok minden évben, 5-6 koncertem van Ausztriában, meg Szlovákiában, meg Erdélyben, most voltam éppen Déván, a Böjte Csabánál, de már nem megyek nagy távolságokra.
2: Hogyan telik egy napja itthon? Sokfelé hívják ezek szerint, sok koncertje van?
3: Általában a hétvégeken vannak a koncertek, szombat, vasárnap. Az advent az egy más, ott az advent körül ott szinte majdnem minden nap játszom. A hét közben meg a két dologról szól, a kertészkedésről, imádom a kertet, palántázok, kapálgatok sajátos módon, illetve gyakorlok és zenélek.
2: Zenét nem szerez?
3: Dehogy nem, minden lemezen van egy pár saját szerzeményem, mindig írok saját zenéket, tehát minden lemezemen van, ott, hogyha a klasszikus jellegű, például ugye a karácsonyi lemezen is 2 vagy 3 dalt írtam, amit a Magyar Rádió Szimfonikus játszott el. Mindig írok, de saját zenéket nem nagyon játszom koncerten, ott inkább a világslágereket, a filmzenéket.
2: Hallgassunk akkor megint egy kis pánsíp muzsikát.

0: Folytatjuk a beszélgetést Kegye János Pánsi művésszel. A régi nagy zenekarokról beszélt a beszélgetésünk elején, akikkel játszott együtt. A mai zenekarok milyenek?
1: Igazából nagy részük tetszik. Fantasztikus ötleteket hallok. Nem mindegyik jön be, igazából inkább a gyerekeimnek jön be, vagy talán az unokáimnak, de minden zenét, ami így szembe jön velem, azt mindig megpróbálom egy kicsit szakmai szemmel nézni, és találok nagyon jó ötleteket. De azért azért valljuk be, hogy ez a komputeres világ, ez a nagyon digitális világ, azért ez már nem olyan, mint az a régi analóg korszak, amiben én fölnőttem, vagy amiben nagyon sokáig leleztünk, mert ott tényleg a tudásnak ki kellett ahhoz jönnie, hogy egy zenekarral vagy egy előadóra azt mondják, hogy jó. Ma már olyan steril és olyan stúdió körülmények között, olyan technikával, olyan csaló technikákkal több esetben dolgoznak, hogy én sokszor tapasztaltam olyat, hogy a lemezen szóló zenei anyag és az élőben megszólalt ugyanaz az előadót, ég és föld a különbség.
0: Folytatjuk a beszélgetést Kegye János Pánsi művésszel. Futólag megemlítette, hogy unokáim, gyerekeim egy kicsit a életéről ebből a szempontból is, hogyha beszélne két mondatot csak.
1: Egy művésznek, főleg aki nagyon sokat utazott a világba is évekig, tehát azért ugye voltak nehezebb, tehát a családjából is, baladodon is nehezebb pillanatok, de hát most már ilyen 60 fölött, közel a 70-hez inkább azt mondom, ilyenkor már másképp csengenek a dolgok, letisztultak a dolgok, két gyerekem van Angliában, két gyerekem van Magyarországon, a lányom, aki egy neves jogász, ő neki az unokája éppen most 20-a után jön a kis unokám, mert ugye ők is nagyon be vannak ám táblázva, tehát nem csak az, hogy a nagypapa mikor ér rá, hanem most éppen a lányommal valamelyik nap beszéltem, és meg kellett nézni a határidő naplóját, hogy az én unokám mikor ér rá. Tehát ez egy teljesen más világ, de imádom az unokáimat, ők meg imádnak hozzám, hogy jókat főzünk, kártyázunk, biciklizünk itt a tó 50 méterre, csónakázunk, horgászunk, tehát minden olyan dolgot megpróbálok neki megadni, amit nekem mondjuk a szüleim megadnak, sőt, amit esetleg én nem kaphattam meg, azt is azért próbálom nekik odaadni, és szerintem ez egy ilyen, így a normális.
0: Tehát akkor nagypapa is, nem csak Pánsip művész. Elért mindent, amit a Pánsip előadás terén el lehet érni, úgy érzi?
1: Én szerencsésnek mondom magam, mert egyrészt külföldön élve én világsztárokkal tudtam játszani, stúdiókban Body M, a Baba együttes, Bee Gees, tehát olyan sztárokkal dolgoztam együtt, vagy voltam egy színpadon, ami keveseknek adathatott meg. Amikor itthon voltam fiatal zenészként is, hogy ki mit tud, harmadik helyezett voltam a Tunyogi Petivel, egy híres rockénekes, szegény már meghalt. Tehát én, nekem nagyon szép életem volt ebből a szempontból. Én szerintem, amit én el tudtam ezzel a hangszerrel érni, azt elérhettem. Magyar kultúra lovagja lettem 2020-ban, Liszt Ferenc díjra jelöltek többször, tehát szerintem én jól vagyok a bőrömben.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Ezzel a mai műsor végére értünk. Ha valamiért most az ismétléskor sem tudták teljes egészében meghallgatni, megtehetik a világháló segítségével. Ha rákattintanak a lakihegyradio.hu e-mail címre, és ott megkeresik a hangos archívumot, benne megtalálják a Sziget-Szeletnek ezt az adását is. Búcsúzom, a szerkesztőműsorvezetőt, Heffler Andrást hallották.
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió riport műsorát, a Sziget-Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget-Szelet.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
7: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
7: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Parti őrség lesz a Sziget Fesztiválon a Duna alacsony vízállása miatt. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Az államfő jelölt jogtudós, főiskolai tanár, az állami és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamást tekinti az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Szigetfesztiválra. Hívták fel rá a figyelmet a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hanvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt.
9: Időjárás.
10: Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északi szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: 1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Oh, Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
7: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
8: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
7: Szaladok is, főnök úr.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth-téri állomására. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk mozgalom szerint Baka András az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András az azóta megváltozott politikai környezetben ma már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Az ellenzéki párt továbbra is Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalék előleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. Az állomás forgalmi ügyeletese észlelte a megriadt emlőst, értesítette az érkező szerelvény vezetőjét, aki arra kérte az utasokat, hogy szálljanak vissza a metró kocsikba. Ekkor az állat is beszállt a szerelménybe, majd lement a sínek közé és behúzódott a jármű alá. A szakemberek megpróbálták befogni a riadt vadat, de sérülése miatt végül lelőtték.
10: Időjárás.
11: Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth-kert barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bíróniát keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Szigetszent Miklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny négy részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
6: A verseny négy részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet. Ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szent Miklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenttel több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
5: Szociális ápolót és gondozót keresnek Szigetszent Miklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakörbe töltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozást a szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a szigetszentmiklós.hu oldalon olvashatók. Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Gas & Roll Fest előkészítését.
7: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több részevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Szigetszent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsóki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészeinek előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet.
3: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
3: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély Tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
3: Borbély Tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elfogadta a felkérést Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzet Iránti Szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzet egységéért, és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A törvényjavaslat a kormány honlapján véleményezhető. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai Szigetre. A H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint indul, a környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hév is a fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon.
6: Időjárás.
7: Terült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik, élénk helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, és a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
5: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: gólya.
1: Ha néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Szigetszentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségisték Szigetszentmiklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Szigetszentmiklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségisték, a május 1-es sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségisték nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
9: Közösségisték létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakítás is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
8: Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egynapos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Profit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerekzátony sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
9: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén, ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a keszek sor 7-es szám alatt, egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki-szigetet és a Balabán lagúnát felfedezni, majd egy jó csobbanni a Vadkacsa-Szabastrandon.
8: Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest program sorozathoz. Sziget-Szent Miklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor közművelődési intézményben. A program délután 4 órakor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzetek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategória társakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
6: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen.
8: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Sűrített járatokkal készül a BKK Sziget Fesztiválra. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elfogadta a felkérést Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzet Iránti Szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzet egységéért, és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A törvényjavaslat a kormány honlapján véleményezhető. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai Szigetre. A H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint indul, a környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől. de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hév is a fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon.
9: Időjárás.
10: Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
9: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Éjszakai útlezárásra számíthatnak az autósok a Sziget-Szent Miklós gyártelepi hév átjárónál. Éjszakai teljes útzárra kell számítani a Sziget-Szent Miklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett éjszakán este 10 órától hajnali fél 3-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban fél 3-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklósi programjaira. A többnapos rendezvénysorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gála műsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és műsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
7: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
6: Főzőversenyre várják a jelentkezőket. Családi, barádi társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a Szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Sziget-Szent Miklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncesttel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest.ssm.com oldalt. Indul a Sziget-Szent Miklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
8: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
9: Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Éjszakai útlezárás várható a Szigetszent Miklós gyártelep hív kereszteződésnél. 2026. augusztus 8-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
8: Sziget Krónika. Krónika.
9: Éjszakai útlezárásra számíthatnak az autósok a Szigetszent Miklós gyártelepi hív átjárónál. Éjszakai teljes útzárra kell számítani a Szigetszent Miklós gyártelep hív megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett éjszakán este 10 órától hajnali fél 3-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban fél 3-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bírónéját keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Szigetszent Miklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert Barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny négy részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
10: A verseny négy részből ebből fog állni. Utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet. Ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szent Miklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenttel több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
9: Aranyőz dekorációs versenyt is hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztivál program sorozatának részeként. Tóth Bedő hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy a szigetszentmiklósi gyermekek, diákok, családok és alkotóközösségek saját készítésű, őszi hangulatot idéző dekorációkkal járuljanak hozzá a rendezvény látványvilágához. Kiemelten a versenyt 4 kategóriában hirdetik meg. Külön nevezhetnek az alsó tagozatos, a felső tagozatos, a középiskolás és gimnáziumi diákok, valamint a családok. A szervezők minden résztvevő számára szabadtéri kiállítóhelyet biztosítanak, amelynek mérete legalább 40x40 cm, legfeljebb pedig 2x2 méter lehet. Mivel az alkotások a szabadban kapnak helyet, kizárólag időjárás álló tartós anyagokból készült dekorációkat várnak.
10: Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni, ez a rendezvény előtt 2 nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján. Tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk.
9: Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egynapos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisduna Mente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerekzátony sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
11: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a Keszek sor 7-es szám alatt, egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki szigetet és a Balabán lagúnát felfedezni, majd egy jó csobbanni a vadkacsa Szabastrandon.
8: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
9: Már éjfél után is járnak buszok Dunaharasztira. Az éjszakai járatok augusztus 1-től közlekednek az agglomerációban. A 659-es jelzésű járművek minden nap 0 óra 20-kor, hétvégén pedig 1 óra 20-kor indulnak a budapesti Népliget állomástól. Az útvonal Dunaharaszti mellett Taksonyt, Dunavarsányt, Délegyházát, Kiskunlacházát és Dömsödöt is érinti. Azok, akik a főváros irányába szeretnének utazni, munkanapokon a 660-as autóbuszt vették igénybe, ami 22 óra 28-kor indul Dömsödről. A menetrendekkel kapcsolatban további információk a www.mavcsoport.hu weboldalon érhetők el. Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest program sorozathoz. Sziget-Szent Miklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A program délután 4 órakor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzetek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes. Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi, baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a Szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
8: Sziget Krónika. Sporthíreink.
9: Az idei utolsó Európán a Tour selejtező köre következik Szigetszent Miklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jehirszky György számára. A térségi sportoló Krakóban három olyan versenyen vesz részt, amelynek győztesei egy-egy PDC tornállomáson a legjobbakkal megmérkőzhetnek. Jehirszky György elmondta, idén már nyert egy ilyet, és most az utolsó három lehetőség közül is szeretne legalább egyet nyerni. Hozzátette, a döntőben már többször ott volt, de ott általában nem teljesít olyan jól, úgyhogy ha most is eljut a legjobb kettőig, akkor szeretné felülmúlni magát.
12: Magyar városokat nem raktam, nem tisztem ki magam elő, ezt a játékot kéne tovább vinni, amit most eredményesebben én azt gondolom. Hát az igazából nincs meghatározó, hogy melyik versenyt fogom jobban megtolni, mondhatni, valamelyik sikerüljön, vagy akár több is nyilván, az ennél legjobb. A tapasztalatszerzésnek mindenféleképp több kell ahhoz, de ebben az évben eddig egy tésevejtetőleg sikerült kijutni, többször is döntöttem, hát azokat a döntős mérkőzésekre kell jobban koncentrálni, és akkor több versenyre ki lehet jutni, színpadi rutinból kellene több.
8: Időjárás.
9: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénklökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
8: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Napihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A Párnograszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Északai útlezárás várható a Sziget-Szent Miklós gyártelep hévkereszteződésnél. 2026. augusztus 8-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Északai útlezárásra számíthatnak az autósok a Sziget-Szent Miklós gyártelepi hévátjárónál. Északai teljes útzárra kell számítani a Sziget-Szent Miklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett éjszakán este 10 órától hajnali 14-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 14-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bírónéját keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Sziget-Szent Miklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert Barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny négy részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
5: A verseny négy részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet. Ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szent Miklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenttel több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
4: Aranyőz dekorációs versenyt is hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztivál program sorozatának részeként. Tóth Bedő hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy a Sziget-Szent Miklósi gyermekek, diákok, családok és alkotóközösségek saját készítésű, őszi hangulatot idéző dekorációkkal járuljanak hozzá a rendezvény látványvilágához. Kiemelte, a versenyt négy kategóriában hirdetik meg. Külön nevezhetnek az alsó tagozatos, a felső tagozatos, a középiskolás és gimnáziumi diákok, valamint a családok. A szervezők minden résztvevő számára szabadtéri kiállítóhelyet biztosítanak, amelynek mérete legalább 40x40 cm, legfeljebb pedig 2x2 méter lehet. Mivel az alkotások a szabadban kapnak helyet, kizárólag időjárás álló tartós anyagokból készült dekorációkat várnak.
5: Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni, ez a rendezvény előtt két nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján. Tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk.
4: Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egynapos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerek-Zátony sziget megkerülésével folytatódik. folytatódik. Útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki-szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
6: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a keszek sor 7-es szám alatt. Egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés, technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki-szigetet és a Balabán lagunát felfedezni, majd egy jó csobbanni a Vadkacsaszabastrandon.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Már éjfél után is járnak buszok Dunaharasztira. Az éjszakai járatok augusztus 1-től közlekednek az agglomerációban. A 659-es jelzésű járművek minden nap 0:20-kor, hétvégén pedig 1:20-kor indulnak a budapesti Népliget állomástól. Az útvonal Dunaharaszti mellett Taksonyt, Dunavarsányt, Délegyházát, Kiskunlacházát és Dömsödöt is érinti. Azok, akik a főváros irányába szeretnének utazni, munkanapokon a 660-as autóbuszt vették igénybe, ami 22:28-kor indul Dömsödről. A menetrendekkel kapcsolatban további információk a www.mavcsoport.hu weboldalon érhetők el. Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest programsorozathoz. Sziget-Szentmiklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor közművelődési intézményben. A program délután 4:00-kor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzetek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes. Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4:00 között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a Szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Az idei utolsó Európán a Tour selejtezőköre következik Sziget-Szentmiklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jehírszky György számára. A térségi sportoló Krakkóban 3 olyan versenyen vesz részt, amelynek győztesei egy-egy PDC tornállomáson a legjobbakkal megmérkőzhetnek. Jehírszky György elmondta, idén már nyert egy ilyet, és most az utolsó 3 lehetőség közül is szeretne legalább egyet nyerni. Hozzátette, a döntőben már többször ott volt, de ott általában nem teljesít olyan jól, úgyhogy ha most is eljut a legjobb 2-ig, akkor szeretné felülmúlni magát.
7: Magyar városokat nem zaptam, nem tűztem ki magam elő. Ezt a játékot kéne tovább vinni, amit most eredményesebben én azt gondolom. Hát az igazából nincs meghatározó, hogy melyik versenyt fogom jobban megtolni, mondhatni valamelyik sikeréjén, vagy akár több is nyilván, az lenne legjobb. A tapasztalatszerzésnek mindenféleképp több kell ahhoz. Minden ebben az évben eddig egy tésevejtetőleg sikerült kijutni, többször is döntöttem, hát azokat a döntés mérkőzésekre kell jobban koncentrálni, és akkor több versenyre ki lehet jutni, színpadi rutinból kellene több.
3: Időjárás.
4: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénklökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petró

0: Szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Petró Keresz, ebben az órában pedig az eheti filmes hírek összefoglalóját hallhatjátok. Megkapta a vélhetően végső szinkronos előzetesét a Kutya csillagkép című film, amit augusztus 27-től láthatunk majd a mozikban. Ridley Scott posztapokaliptikus filmje Peter Heller azonos című regénye alapján készült. A története szerint egy járvány elpusztította az emberiség túlnyomó részét, az életben maradtak pedig próbálnak valahogy boldogulni az ezt követően létrejött kegyetlen világban. Hague, akit Jacob Elordi alakít, egy pilóta, aki elveszítette a feleségét, és már csak a kutyája maradt neki, de aztán összebarátkozik egy veterán tengerészgyalogossal, őt Josh Brolin alakítja, illetve egy fiatal orvossal, akit Margaren Qualley alakít. A hétköznapokat viszont megzavarják a túlélők, akik láthatóan nem békével jöttek. Ez tehát a Kutya csillagkép című film, a főszerepben Jacob Elordival, Josh Brolinnal és Margaret Qualley-vel, a film hazai bemutatójára augusztus 27-én kerül majd sor.
1: Halló, rendőrség! Igen, itt van mögöttem egy utazat. Nem tudom, szerintem nincs meg a vonalról.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Vadon szíve című kalandfilmben egy Odin nevű német juhász Brad Pitt hűtársa a könyörtelen Vadonban. A Pitt plusz kutya képlet eleve nyerő kombónak ígérkezik, de azért a film alkotói adtak hozzá jó pár extrát is. A film cselekménye szerint James Belmont, a különleges erők nyugalmazott tisztje és szintén nyugdíjas harci kutyája Odin repülőgép szerencsétlenség következtében az alaszkai Vadonban rekednek. A túlélésért vívott küzdelemben mindketten kénytelenek szembenézni múltbéli fizikai és lelki sérüléseikkel is. Odin karaktere nem pusztán négylábú kísérő vagy családbarát kellék, megvan a maga története. Az opsitos harci kutya lecsatolható művégtagot és ezüst fogpótlást visel a korábbi bevetéseken szerzett sérülései miatt, sőt, poszttraumás stressz szindrómával is küzd, azaz lidérces álmai vannak. Az összetett feladat különleges adottságú kutya színészt igényelt. Odint Über, az Új-Zélandról származó német juhász kutya alakítja, akit elsősegélynyújtó rendőrségi és katonai munkakutyák tenyésztésével foglalkozó szakemberek neveltek fel. A forgatáson Andrew Simpson hivatásos állattréner kísérte, aki korábban olyan nagyszabású produkciókban bizonyított, mint a John Wick, a Trónok harca vagy a Visszatérő. A szerep rendkívül összetett fizikai és érzelmi elkötelezettséget követelt meg a kutyától. Különleges és szívmelengető kulisszatitok, hogy a filmbeli visszaemlékezésekben Odin kölyökkori jeleneteit Über saját kölykei játszották el. A film hazai bemutatójára idén szeptember 24-én kerül majd sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A popzene történetének egyik legmeghatározóbb szakasza éled újjá a mozikban. Hamarosan érkezik a George Michael The Faith Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A mozifilm anyagát két párizsi koncert alkalmával rögzítették 35 mm-es filmre 14 kamerával. A hosszú ideig elveszettnek itt felvételeket George Michael régi alkotótársai Andy Morehen és David Austin rendezésében láthatjuk. A produkció az akkor 24 éves sztárt idézi meg pályafutása csúcspontján. A rajongók számára az élmény itt nem ér véget. A film premierjével párhuzamosan megjelenik a The Fate Tour című 18 dalt felsorakoztató koncertalbum is, amely eddig kiadatlan felvételeket tartalmaz mind a Wham, mind a szóló karrier korszakából. Az 1987-ben megjelent Fate című album több mint 25 millió példányban kelt el világszerte, elnyerte az év album a Grammy díjat, és 4 dal number one lett az amerikai Billboard 100-as listán. A film hazai bemutatójára idén november 5-én kerül majd sor.

0: filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Sony és a Marvel legújabb képregényes kalandja, a Pókember vadonatúj nap minden előzetes várakozást felülmúlt, amikor elképesztő 355 millió dolláros bevételt gyűjtött össze Észak-Amerikában. Ezzel a teljesítménnyel a film az észak-amerikai mozi történelem második legmagasabb nyitó hétvégéjét érte el, alig elmaradva a 2019-es Bosszúállók végjáték 357 millió dolláros rekordjától. A nemzetközi piacon összegyűjtött 573 millió dollárral együtt a szuperprodukció globális bevétele már az első hétvégén elérte a lélegzetelállító 927 millió dollárt. Néhány nap alatt majdnem 1 milliárd dolláros bevétel. Destin Daniel Cretton rendezése a kritikusok és a nézők körében is kitörő lelkesedést váltott ki. A siker nem csak Peter Parker töretlen népszerűségét bizonyítja, hanem a teljes mozis piacot is történelmi magasságokba emelte. Egyébként a Marvel Studios tudhatja magáénak az észak-amerikai box office történetének 4 legmagasabb nyitó hétvégéjét.
1: Volt, ami volt már, régen elmúlt, temettem az emlékedet. Takatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Ha valaminek, akkor a Barbie második részének már bőven túl kellene lennie az alapozásokon, tekintve, hogy mennyit hozott Greta Gerwig produkciója, és ez mit jelent Hollywoodban, olvasható a widescreen-en. Noha a rendezőnő elvileg osztja a rajongói megközelítést, vagyis nincs is szükség a Barbie második részére, azért nem ellenzi az ötletet. David Zaslav, a Warner vezérigazgatója sem. Annál inkább az anyagiakat. A The New York Times arról számolt be, hogy a Warner Brothers Discovery vezérigazgatója David Zaslav elzárkózott attól, hogy Margot Robbie-nak és Ryan Goslingnak a második filmre kiemelkedően kedvező, a nyereségből való részesedést is garantáló szerződéseket adjon. Gosling, akit Ken szerepéért a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díjra is jelölték, 20 millió dolláros gázsit szeretne kiharcolni. Meglepő módon a Warner Brothers nem kötelezte a Barbie sztárjait korábbi papírokkal arra, hogy elvállalják az esetleges folytatásokat. A színészek szerződései egyetlen filmre szóltak, amit minden bizonnyal már bánnak. Továbbá a The New York Times szerint Greta Gerwignek és a Barbie társforgatókönyvírójának, Noah Baumbachnak már tényleg van egy ötlete az új filmhez, de a koncepciót addig nem osztják meg a stúdióval, amíg a szerződések véglegesen meg nem születnek.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Klasszikus irodalmi hős szerepében tér vissza Johnny Depp kényszerű távolléte után. Ebenezer Scrooge történetét számtalanszor feldolgozták már. Ő Charles Dickens karácsonyi énekének főhőse. Megkeseredett fősvény kereskedő, akivel karácsonykor csoda történik. Szellemek látogatják meg és jó útra térítik. A klasszikus művet számos alkalommal feldolgozták már, ám a Paramount Pictures a legújabb Ebenezer című produkciója garantáltan szakít a hagyományokkal. A nemrég bemutatott előzetesből kiderül, hogy T. West, a jó nevű horror rendező, sötét, komor, ám abszurd humorra látszőt világba kalauzolja a nézőket. A rajongók azt pedzegetik, hogy az igényes produkció a rendező és a főszereplő számára is különleges jelentőséggel bírhat. West ezzel a klasszikus adaptációval és Deppel a fedélzeten nyithat a szélesebb közönség felé, az egykori Karib-tengeri kalóz pedig bizonyíthatja, hogy mit sem veszített tehetségéből és karizmájából. Depp 4 éve nagyon rosszul jött ki a rágalmazási peréből, bár a bíróság az ő javára döntött, mindenkiben rossz szájíz maradt az eset után, és emiatt elkerülték a vonzó filmes ajánlatok. Az Ebenezer lehet számára az újabb nagy kiugrás. Nem lehet véletlen, hogy már az előzetesbe is bekerült az a jelenet, amely viccesen Depp első nagy kiugrására utal. Scrooge-ot rejtélyes erők hatására beszippantja az ágya, ami egyértelmű tisztelgés a színész 1984-es debütálása a Rémálom az Elm utcában híres jelenete előtt. A film hazai bemutatójára idén november 12-én kerül majd sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Hamarosan visszatér a mozikba a legendás vígjáték franchise, az Apádra ütök széria immár negyedik része lesz látható ősszel Menyemre ütök címmel. A széria motorja Ben Stiller, a főszereplő és producer, karakterben maradva veszi ki a részét a marketing kampányból, közösségi oldalán posztolgatva. A minap például az X-en viccesen nem tetszését fejezte ki a produkció hivatalos plakátjával kapcsolatban. A szóban forgó poszteren a franchise-hoz újonnan csatlakozó Ariana Grande mosolyog a morcos arcot vágó Robert De Niro mellett, miközben Stiller karaktere Greg szinte teljesen kiszorulva oldalról próbál befurakodni a képbe. Stiller a plakátra reagálva megjegyezte, nem ezt a képet hagytam jóvá. A poén tökéletesen illeszkedik a film alaphelyzetéhez, hiszen a született loser Greg az eddigi részekben sem tudta ellenőrzése alatt tartani a dolgokat, és Stiller sugallata szerint úgy tűnik ez még a marketing döntésekre is igaz. A színész korábban az előzetes megjelenését is önironikusan kommentálta. Na, már megint kezdődik. Újra, újra és újra. A John Hamburg által rendezett vígjáték cselekményének középpontjában Greg és Pam fia áll, aki eljegyez egy tűzről pattant teremtést, aki a család szerint egyáltalán nem illik hozzá. A hazai bemutatóra idén november 26-án kerül sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. James Cameron elismerte, hogy felkészült tovább lépni az Avatar franchise-tól, miközben a negyedik és ötödik rész megvalósítása körül bizonytalanságok merültek fel. Noha a Disney 2029-re és 2031-re kitűzte az Avatar 4 és 5 premierjét, a produkciók hivatalosan még nem kapták meg a zöld lámpát. A döntés nehezíti a 2025-ben bemutatott Avatar tűz és hamu bevételeinek visszaesése is, annak ellenére, hogy a film hatalmas, 1,4 milliárd dolláros bevételt termelt, ez elmaradt az első rész és a vízútja számaitól. A 71 éves kanadai rendező kijelentette, hogy karrierje utolsó felvonásában olyan történetekre kíván koncentrálni, amelyek a legtöbb jót tehetik a világnak. James Cameron egy rangos kanadai művészeti díj átvétele után nyilatkozott arról, hogy mérlegeli a jövőbeli terveit, miután 2005 óta szinte megszakítás nélkül Pandora világán dolgozott. Cameron már évek óta több olyan projektről is beszélt, amelyeket szívesen megvalósítana. Ezek között szerepel a Ghost of Hiroshima című könyv adaptációja, amely egy olyan ember történetét mutatja be, aki túlélte mindkét atomtámadást a II. Világháborúban. További elképzelései között szerepel a Devils című sötét fantasy feldolgozás, valamint egy új Terminátor és Alita a harc angyala folytatások. Ebben az órában az eheti filmes híreket foglaltuk össze itt a Lakihegy Rádióban. Petrókareszt hallhattátok, további kellemes hétvégét mindenkinek!

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Északai útlezárás várható a Sziget-Szent Miklós gyártelep hév kereszteződésnél. 2026. augusztus 8-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Északai útlezárásra számíthatnak az autósok a Sziget-Szent Miklós gyártelepi hév átjárónál. Északai teljes útzárra kell számítani a Sziget-Szent Miklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett éjszakán este 10 órától hajnali 14:30-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 14:30-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bírónéját keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Sziget-Szent Miklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert Barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny négy részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
5: A verseny négy részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet, ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szent Miklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenten több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
4: Aranyőz dekorációs versenyt is hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztivál program sorozatának részeként. Tóth Benő hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy a Sziget-Szent Miklósi gyermekek, diákok, családok és alkotó közösségek saját készítésű, őszi hangulatot idéző dekorációkkal járuljanak hozzá a rendezvény látványvilágához. Kiemelte, a versenyt négy kategóriában hirdetik meg. Külön nevezhetnek az alsó tagozatos, a felső tagozatos, a középiskolás és gimnáziumi diákok, valamint a családok. A szervezők minden résztvevő számára szabadtéri kiállítóhelyet biztosítanak, amelynek mérete legalább 40x40 cm, legfeljebb pedig 2x2 méter lehet. Mivel az alkotások a szabadban kapnak helyet, kizárólag időjárás álló tartós anyagokból készült dekorációkat várnak.
5: Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni, ez a rendezvény előtt két nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján. Tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk.
4: Kenúzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egy napos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerekzátony-sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki-szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
6: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a keszek sor 7-es szám alatt, egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki-szigetet és a Balabán lagunát felfedezni, majd egy jót csobbanni a Vadkacsa-Szabastrandon.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Már éjfél után is járnak buszok Dunaharasztira. Az éjszakai járatok augusztus 1-től közlekednek az agglomerációban. A 659-es jelzésű járművek minden nap 0 óra 20-kor, hétvégén pedig 1 óra 20-kor indulnak a budapesti Népliget állomástól. Az útvonal Dunaharaszti mellett Taksonyt, Dunavarsányt, Délegyházát, Kiskunlacházát és Dömsödöt is érinti. Azok, akik a főváros irányába szeretnének utazni, munkanapokon a 660-as autóbuszt vették igénybe, ami 22 óra 28-kor indul Dömsödről. A menetrendekkel kapcsolatban további információk a www.mavcsoport.hu weboldalon érhetők el. Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest program sorozathoz. Sziget-Szentmiklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor közművelődési intézményben. A program délután 4 órakor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzedek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes. Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi, baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a Szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Az idei utolsó Európán a Tour selejtezőköre következik Sziget-Szentmiklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jehírszky György számára. A térségi sportoló Krakóban 3 olyan versenyen vesz részt, amelynek győztesei egy-egy PDC tornállomáson a legjobbakkal megmérkőzhetnek. Jehírszky György elmondta, idén már nyert egy ilyet, és most az utolsó 3 lehetőség közül is szeretne legalább egyet nyerni. Hozzátette, a döntőben már többször ott volt, de ott általában nem teljesít olyan jól, úgyhogy ha most is eljut a legjobb kettőig, akkor szeretné felülmúlni magát.
7: Magyar városokat nem zattam, nem tisztem ki magam elő. Ezt a játékot kéne tovább vinni, amit most eredményesebben én azt gondolom. Hát az igazából nincs meghatározó, hogy melyik versenyt fogom jobban megtolni, mondhatni, valamelyik sikerüljön, vagy akár több is nyilván, az lenne legjobb. A tapasztalatszerzésnek mindenféleképp több kell ahhoz. Ebben az évben eddig egy tésevejtetőleg sikerült kijutni, többször is döntöttem, hát azokat a döntős mérkőzésekre kell jobban koncentrálni, és akkor több versenyre ki lehet jutni, színpadi rutinból kellene több.
3: Időjárás.
4: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénklökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig, Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

ahogy szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott Adidas sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó. Dohányból, ha van erre,

0: jó, ahogy van.
1: Tegnap is volt nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfál nap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött itt a stúdióban Bredák Szandi
4: és Somogyi Betty, sziasztok!
3: Picit beszélgetünk a csecsemő ringató programról, ami hát jelenleg még egyeztetés alatt zajlik, hogy hogyan is fog működni majd ez a program, ugye országosan lehet majd menni csecsemőket ringatni, olyan csecsemőkről van szó, akik, ha jól értelmezem, akkor kórházban vannak, ott hagyták tulajdonképpen
4: hát,
3: a szüleik,
4: a csecsemők,
3: vagy
4: igen.
3: Még folyamatban van, hogy lemondanak róla a szülők, tehát, hogy egész
4: de
3: egyszerűen...
4: De még nem lehet örökbe adni.
3: Igen, így tulajdonképpen egy picit beragadtak még a rendszerben, és ez borzalmas így egyébként hallani is, megélni is. Egyébként korábban is már lehetett olvasni ilyen cikkeket, hogy máshol is működtek már korábban ilyen programok, ahol ugye lehet menni tulajdonképpen csecsemőket ringatni. Például egy tavalyi cikk szerint a szegedi egyetemisták ringatták, vagy ringatják a sorsukra hagyott csecsemőket. De azért azt gondolom, hogy kettős, mert meg tudja viselni az ember lelkét, de közben meg nyilván tud segíteni. Itt van velünk a vonalban Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, akivel egyébként holnap podcastünk is lesz, na de még ne szaladjunk ennyire előre. Szia Gabi!
4: Szia!
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: És azért is tartottuk fontosnak, hogy Gabit felhívjuk, mert éppen a múlt héten, amikor ugye rögzítettük itt a podcast stúdiónkban a legújabb Szívhangok podcast részt, akkor mesélted Gabi nekem, hogy te jelentkeztél erre a programra, és hogy egészen sokan rajtad kívül. Nagyon érdekel minket, hogy miért érezted így az elhivatást, vagy hogy menj, vagy miért szólított meg téged ez a lehetőség, ez a program?
5: Én azt gondolom, hogy alapvetően, aki édesanyja, és nekem ugye 3 gyermekem van, és érintett is vagyok, hiszen én találkoztam örökbefogadott gyerekekkel, és tudom azt, hogy milyen az, amikor a gyermeket magára hagyják, vagy még a státusza nem nincsen eldöntve, hogy most családhoz kerül-e, vagy nevelőszülőkhöz. És azt gondolom, hogy a korai fázisban kimondottan nagyon fontos, hogy legyen egy elsődleges gondviselő, aki a gyerekekkel foglalkozik. Tehát ennek oka van, hogy miért fontos az, hogy a gyermekeket ringassák.
3: Uh-huh.
5: Hát meg éreznie kell a szeretetet ezeknek a pici gyerekeknek.
3: Én anno hallgattam egy podcast beszélgetést Tapasztó Orsival, ugye nem akarok beleszólni, nem tudom, ilyen társulatból, meg írt könyvet is, meg ő foglalkozik ezzel a témával, ő örökbe fogadta a gyermekét, és ő mesélte azt a borzalmat, hogy nagyon sok gyerek van, hogy akár hónapokig, de évekig úgy van a kórházban, hogy nem ringatják őket,
4: és
3: nem veszik fel.
4: És mondjuk egy kiságban van csak, akár 2-3 évesen.
3: És pont azért nem, hogy hát ez nagyon-nagyon borzalmasan hangzik, de hogy ne szokjon hozzá, mert nem tudják mindig biztosítani számukra ezt. Gabi, hála a jó Istennek, téged szakemberként is tudunk kérdezni, mit tud okozni egyébként egy személyiségfejlődésben az, hogyha nincs simogatás, nincs kontakt?
4: Hát meg nincs meg az anyai közelség.
5: Hát ez nagyon érdekes, mert Mary Ann Suryéknek és a Bowlby-nak egyébként, aki a kötődés emelettel foglalkozott, neki volt a Mary-nek volt egy idegen helyzetkísérletes
3: gyakorlat.
5: Igen, egy gyakorlat, és ugye ott alakult ki ez a biztonságosan kötődő, meg bizonytalanul kötődés, és én azt gondolom, hogy egy kis babának nagyon-nagyon fontos az, hogy ringassák, hogy szeretgessék, és hogy babusgassák. Azt hiszem, hogy a Máté Gábor vagy a Feldmár András mondta még azt, hogy ezeket a gyereket nem lehet túl szeretni. Tehát, hogy annyit kell nekik adni, amennyit csak lehet. És bevallom őszintén, én amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor nagyon sokáig együtt aludtam velük, nagyon rájuk hangolódtam, az ő igényeik szerint szoptattam, és ugye te is jól tudod, hogy az örökbefogadáshoz nekem is van elég nagy közöm, és pont emiatt számomra nagyon fontos volt, hogy ebbe a kezdeményezésben részt vegyek. És képzeld el, hogy nagyon sok barátnőm, és azt mondta, hogy ők is szívesen jönnek velem, és írtam is ennek a kezdeményezés csoportnak, hogy itt 6-7 nőt én tudok mozgósítani, ha kell.
3: hihetetlen vagy.
4: Ez nagyon jó dolog.
3: Sajnos felmerül az a kérdés, szerintem Beciben is, bennem is, hogy nem kapcsol-e be az, hogy te esetleg sérülsz ebben. Nyilván ez egy önző kérdés, de beszéljünk erről, veled bármiről lehet nyíltan beszélni. Tehát, hogy szerintem sokakban felmerülhet ez a kérdés, hogy, vagy az a gondolat, hogy azért nem megyek, mert nem bírnám elviselni ezt a terhet.
4: Hogy utána ott hagyod a babát, milyen érzések kavarodnak benned?
5: Aha, igazatok van egyébként, viszont én azt gondolom, hogy te ugye édesanya vagy.
3: Mindannyian,
4: igen.
5: És tudjátok azt, hogy milyen fontos az, hogy egy kis babát ringassunk. És azért nagyon fontos ez a munka, ugyanúgy, mint a gyászkísérés, a perinatális veszteséggel való munka. Az a nagyon nehéz benne, hogy szakemberként fontos, hogy szerintem ez sokszor jó, hogyha olyan emberek csinálják, akik értenek ehhez. Uh-huh. Mert nem viszed bele úgy az érzelmeidet. Uh-huh. Beleteszed az érzelmeidet, de azt ki is dolgozod magadból. Igen, te is fogod sajnálni ezt a két gyereket, és legszívesebben lehet, hogy hazavinnéd.
3: Uh-huh.
5: De az is igaz, hogy nagyon sok olyan házas pár van, és ez legyen azonos nemű, vagy különböző nemű, aki szeretne gyermeket. És én azt gondolom, hogy minden magyar gyereknek joga van ahhoz, hogy családban nőjön föl.
3: Abszolút, igen, és szerintem is tényleg ebben az a szép és fontos, hogy az ember a saját érzéseivel majd ő megküzd, felnőttek vagyunk, majd megoldjuk,
4: de cserébe... Fontos, hogy a gyereknek ott örömet okozzunk.
3: Igen, tehát hogy mérlegeljünk, nem? Tehát, hogy vagy az van, hogy nem tudunk segíteni ezeknek a gyerekeknek, mert úristen, mi lesz velem, vagy az van, hogy legalább egy ilyen kis segítség akár az egész életére hatással lehet, akkor meg miért ne?
5: Pontosan úgy, ahogy mondod, az egész életére hatása van, és azt gondolom, hogy akkor jó egy ilyen szervezet, vagy szövetség, vagy bármi alapítvány, hogyha van mögötte szakember, aki mondjuk, hogy ha te mégis nagyon megérint egy gyermeknek a sorsa, akkor azt a szakemberrel át tud beszélni.
3: Egyébként,
5: igen. Szupervízorként.
3: Aha.
5: Ő van melletted, és akkor tud neked segíteni. Mert hogy a jó szándék az nagyon-nagyon fontos, és tényleg fontos az, hogy kinyúl majd azokhoz a gyerekekhez, milyen jogi háttérrel lehet segíteni, milyen emberek nyúljanak ahhoz a gyerekekhez. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy vigyázzunk ezekre a gyerekekre, és hogy nem szabad elengedni egyiknek sem a kezét.
3: Tudjátok meg, mi jutott eszembe? Hogy akár még magát az örökbefogadási rendszert is olyan szempontból támogatja ez, hogy megkönnyíti majd az örökbefogadó családnak olyan szempontból az életét, hogy már olyan gyerkőc kerül hozzájuk, aki legalább már találkozott a szeretettel. Mm-hmm. Tehát, igen, hogy a családi rendszerben is könnyebb lesz, mert egy olyan gyereket örökbefogadnak, itt soha nem simogattak. Tehát, hogy ott már azért komolyabb küzdelmekkel jár. Tehát maga a rendszer is későbbiekben is valószínűleg gördülékenyebben tud működni, nem, Gabi, így?
5: Elképzelhető. Mert igazából ezeknek a hatásait nem most látjuk, hanem majd 20-25 év, 20-15, 20-25 év után. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy tényleg egyébként, és szerintem ez tényleg így van, hogy nem lehet őket túl szeretni. Uh-huh. Tehát egy kisbabát nem lehet túl szeretni. Tudod, Gyuli, én ennek nagyon-nagyon harcosa vagyok annak, hogy nem hagyjad a gyerekedet sírni. Uh-huh. Nem szabad ott hagyni egy gyereket sírni, és hogy akkor majd nevel, meg ezzel neveled őt. Nem uh-huh. lehet.
3: Tehát igen, van ez az iskola, sajnos.
4: Mondják, igen, hogy sírni. Igen.
5: Tehát, hogy, tudod, én ezzel pont az egyetemi tanulmányaimnál volt egy ilyen gyakorlatunk, ahol pont ez volt, hogy én vezettem az egyik csoportot, a másikat, meg egy másik kolléga, a leendő kolléga, vagy most már kolléga, hogy én voltam az, aki azokat támogattuk, hogy a gyereket külön kell venni, uh-huh. a gyerekkel foglalkozni, a másikkal pedig azt mondta, hogy nem, hogy ez egy gyakorlat volt, és hát tudod, nem lehetett meggyőzni.
3: Igen.
5: De azt gondolom, hogy ez, hogyha az ember belegondol, ez tényleg így van. Tehát ezt nem lehet túl szeretni egy csecsemőt.
3: Uh-huh, uh-huh. Gabi, neked egyébként, amikor megláttad ezt a felhívást, akkor így egyértelmű volt, hogy akkor személyes érintettségből is, szakemberként is, uh-huh. hogy jelentkezel rá, és akár viszel egy kisebb csapatot?
5: Így van. tehát kérdés nem volt bennem arra, hogy én jelentkezek, és én tudom, hogy, hogy nagyon sok olyan barát van körülöttem, beleértve benneteket is, akiknek tudok szólni, hogy hogy van ez, hogy lenne
3: kedvetek jönni. Igen, én gondolkozom még rajta.
4: Egyébként még egy kicsit én is, mert anyukaként, igen, amit ugye Gabi is mondott az elején, úgy azért megbozdul benned valami. Persze. Egy ilyen felhívás.
3: Úgyhogy írjál fel minket a listádra, jó? Igen. Hogyha lehet menni, akkor, akkor mi
4: lehet,
3: is.
4: Lehet, hogy megyünk, igen.
3: Igen, és nagyon szépen köszönjük, az talán egy ilyen kis kulisszatitok, hogy nagyjából 3 perccel ezelőtt szóltunk, hogy akkor így felhívnánk adásban, mert hogy eszünkbe jutottál a témával kapcsolatban, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Nyiki Gabriellával, Szigetszent Miklósi diplomás mentálhigiénés szakemberrel, Párizs családkonzulenssel beszélgettünk, aki egyből jelentkezett a csecsemőringató programra, amiről bővebben egyébként az interneten tudtok olvasni. Köszi, Gabi! Köszönjük. Visszaengedünk szépen a gyerekekhez!
5: Köszönöm szépen! Sziasztok!
3: Szia! Még annyi egyébként, hogy azt írják, hogy a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél pedig az ezzel a programmal, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Ezt a szociális és családügyi miniszter Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán írta, tehát ahogy Gabi is hangsúlyozta, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bárki jelentkezik, és akkor holnap már mehet, hanem ez egy szervezet. Rendszer, és bízunk benne, hogyha esetleg aki jelentkezik, és úgy érzi, hogy mégsem bírja a lelki terhet, vagy csinálja, de szüksége van egy kis mentorálásra, akkor nekik
4: erre
3: is
4: van lehetőség.
3: Igen, igen. Úgyhogy ha gondoljátok, keressetek rá.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: aznap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a sűs felnap július 30-a van. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött Bredák Szandi és Somogyi Betty. Ajánlok nektek egy nagyon jó kis programot, mert hogy ugyan egy picikét ez még arrébb van, október 3-áról beszélgetünk, viszont kettőt pislogunk, és már itt is lesz ez az időpont, illetve érdemes felírni a naptárotokba. Mert hogy az első Csordanyom kulturális fesztivál lesz október 3-án Szigetszentmiklóson, a Kossuth Kertbarátkör szervezésében. Ezzel kapcsolatosan Tóth Benővel, a Kossuth Kertbarátkör vezetőjével, Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk beszélgetett. Mutatjuk nektek ezt az interjút, hogy mi lesz ez a fesztivál, illetve mit érdemes róla tudni.
4: Kezdjük az adománygyűjtés részével. Ez egy nagyon fontos pont, és ráadásul a felhívásotokban egyébként ezt meg tudjátok nézni Tóth Benő Facebook oldalán, hogy a felhívásban rengeteg mindent felsoroltok, hogy mire is megy ez az adománygyűjtés, miről is szól pontosan, és hogy miket vártok, de kérlek, hogy most mondd el a hallgatóinknak így az éteren keresztül is.
5: A Kossuth Kertbarátkör első alkalommal szeretné megszervezni ezt a kulturális fesztivált, a Csordanyomon, ez a valamikori Csordanyom, a Petőfi utca, és a Petőfi utcában szeretnénk kinyitni udvarokat, itt várni a vendégeket különböző programokkal. A Kertbarátkör úgy gondolta, hogy megpróbálja a település lakosságát egy kicsit összetartani, összefogni, a szomszédokat, barátokat megkérni arra, hogy közösen hozzunk létre egy olyan programot, amelyben mindenki jól érezheti magát. Ahhoz, hogy ez a program megvalósuljon, fontos egyrészt a pénz, ezért egy közadakozást indítottunk el, hogy kizárva a politikát, a városvezetést, mindenféle olyan helyzeteket, amelyek az elmúlt időszakban gondokat jelentenek, ezért gondoltuk, hogy egy alulról jövő kezdeményezésként indítjuk el ezt a programot. Voltak már több tárgyalások, beszélgetések a szomszédokkal, utcabeliekkel, és egyre többen csatlakoznak a gondolathoz. Van, aki a szépségversenyhez ruhákat ajánlott föl divatboltok, van, aki ingatlannal rendelkezik az utcában és parkolót biztosít a rendezvényhez, úgyhogy úgy gondolom, hogy elindult egyfajta közös gondolkodás, amelyhez a cégektől tárgyi adományokat, illetve pénzadományokat várunk. Másrésztről pedig a rendezvénynek az alakja és a rendezvénynek a programjának a fő célja a hagyományőrzés, ezért olyan hagyományos tárgyakat is gyűjtünk, szigetszentmiklósi emlékeket, amelyek akár dekorációként tudunk elhelyezni az udvarban, akár a hagyományőrző kiállításokon tudjuk megjeleníteni.
4: Itt most rengeteg mindent felsoroltál, úgyhogy szerintem tegyük tisztába azt, hogy akkor egészen konkrétan hogyan várjátok, miket vártok. Tehát nyilván gondolom, hogy ha anyagi vonzata van ennek, mint adománynak, akkor azt akár be lehet vinni személyesen, vagy van egy számlaszám erre vonatkozóan, ha pedig tárgyi felajánlás van, akkor ezt hogyan tehetik meg azok, akik szeretnének felajánlani bármit, és mik ezek a konkrétumok? Tehát most itt említettél azért olyan tárgyakat, hogyha jól gondolom, itt a méret is kérdéses lehet akár, hogy hogyan és hol tudjátok mindezeket elhelyezni.
5: Igen, tehát alapvetően a legfontosabb a pénz. Az elmúlt időszakban már magánszemélyek, illetve vállalkozók is felajánlották támogatásokat. Két lehetőség van. Van az egyesületnek egy vezetősége, jó magam, illetve Váriné Tóth Ildikó és Szalkó Éva. Alelnökök, őnáluk lehet személyesen pénzbeli adományt felajánlani, illetve van az egyesületnek egy bankszámlaszáma, amelyre ugyancsak át lehet utalni a támogatási összegeket, ugye megjelölve, hogy a kulturális fesztivált szeretnék támogatni. A tárgyi adományokban pedig olyanokat várunk, amelyek egyrészt a vendéglátáshoz szükséges, tehát régi szentmiklósi asztal, szék, padok, bútorok, ebből rengeteg kell, hiszen több udvar ilyen hagyományos régi mulatóvá fog alakulni, ahol zenészek fognak játszani és fiatalok énekelni. Másrésztről pedig a napokban érkeztek olyan felajánlások, hogy szekeret, ökörjárom, minden olyan, amely díszíthető, és minden olyan, amely a mezőgazdasági kiállításban is bemutatható.
4: Na most már szerintem annyi minden hangzott el, hogy nehéz összerakni ezt a rendezvényt fejben, hogy ez hogy is fog kinézni. Egy picit mesélj nekünk, kérlek, erről is, hogy mit képzelhetünk el erre az október 3-ai első fesztiválotokra, aztán majd térjünk rá a szépségversenyekre is, hiszen abból is többet megemlítettél.
5: Ugye az alapgondolat az, hogy ünnepi díszbe öltözik a Petőfi utca. A rendezvény kezdete, a körforgalom és a vége pedig az új iskola lesz, egy elég hosszú szakasz, majdnem több mint egy kilométeres a terület. Ezen belül fogunk több portát kinyitni. Ugye jelenleg is folynak a tárgyalások a lakókkal, illetve az ott élőkkel, hogy ki az, aki ebben a programban szervesen szeretne részt venni. És úgy kell elképzelni, hogy az utcának az árkait, illetve fákat fogjuk feldíszíteni, és az árkok, illetve a járda és az úttest közötti részek lesznek használva a kiállításokra. Tehát maga az utca nem lesz lezárva, az utca ugyanúgy él és lehet használni, ugyanúgy fog járni a busz, ugyanúgy mindenki be tud állni az ingatlanjára, azonban egy ünnepi őszi díszbe öltözik, régi mezőgazdasági gépek, veterán autók, régi járművek lesznek kiállítva. kinyitva, a település történetét bemutató információs táblák, kinagyított nagy képeken lehet majd megtapasztalni azt, hogy milyen volt a Csordanyom mondjuk 100 évvel ezelőtt. Illetve lesz egy dekorációs verseny, a lakók között fogjuk indítani, mindenki a saját ingatlanjának az elejét, házának az utcafrontját tudja díszíteni, ehhez az egyesület fog adni mindenkinek egy egységcsomagokat, ezeket tudják majd kiegészíteni. A cél az, hogy valóban egy kis ünnepi hangulat legyen ebbe a szürke hétköznapokból, közösen várjunk valamit, és közösen hozzunk létre. Lesz egy verseny, ez pedig az Árkok környékén lehet majd kihelyezni, egy dekorációs verseny, amelyet a diákok és a felnőttek között hirdetünk Szigetszent Miklóson.
4: Jó hírrel szolgálok, még mindig nem ért véget a versenyek listája, úgyhogy Benő, arra szeretnélek kérni, hogy most egy picit haladjunk tovább ezekben, mert még mindig lehet jelentkezni, és még mindig lesz lehetőség arra, hogy megmutassák magukat azok, akik szeretnék.
5: Igen, minden versenynek van egy fővédnöke, főszervezője, egyet a Kertbarátkör a főszervező, és arra gondoltunk, hogy nem politikusokat, nem közéleti személyeket fogunk ennek a rendezvénynek az arcává választani, hanem minden évben hirdetünk egy szépségversenyt. A szépségversenynek a győztese a bíró és bíróné lesz, ő lesz a rendezvénynek gyakorlatilag a házigazdája, ők fogják átadni az okleveleket, az emléklapokat, egyfajta házigazdája és arca lesznek minden évben a Csordanyom Kultúrás Fesztiválnak. Ezért egy szépségversenyt fogunk hirdetni a Szigetszent Miklósiak között, 18 és 30 év között. A verseny időpontja szeptember 18-án pénteken este 6 órakor lesz a Csordanyom Virágbolt és Panzió udvarában. A verseny 4 részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet. Ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy Szent Miklósi bíró, illetve bíróninak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenten több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni. Ugye ez a verseny a rendezvény előtt 2 héttel van, azért, hogy ugye a győzteseknek legyen ideje majd felkészülni az napi feladatokra, már mostantól lehet jelentkezni, van a Kertbarátkörnek egy Facebook oldala, és a rendezvény felelőse Kálmán Lajosné, ő fogja a Szigetszent Miklósi oldalakon, Facebook csoportokban mindenhol hirdetni a versenyt, és nála lehet személyesen jelentkezni.
4: Nagyon megfogott az a mondatod, mikor azt mondtad, hogy minden évben szeretnénk ezt visszahozni. Tehát akkor adódik nekem a kérdés, hogy ezt minden évben szeretnétek megszervezni?
5: Igen, én úgy gondolom, hogy az ilyen programoknak akkor van valóban létjogosultsága, hogyha ez közös erőből jön létre, az emberek szeretnének ilyen programon lenni, és az ebben résztvevő szervezők évről évre várják ezt a feladatot, és egyfajta közös cél, amelyet minden évben el kell, hogy érjünk. Én azt gondolom, hogy minden településen egyébként az országban, ha járunk, kisebb-nagyobb városokban, mindenhol van egy olyan program, amely az adott település lakóit összetartja. Ugye ide Szigetszent Miklósra is érkeznek különböző kulturális programok, de talán ez abban különbözik a több ilyen programtól, hogy ezt a helyi lakók, a helyi vállalkozók, a helyi egyszerű emberek szeretnék és hozzák létre.
4: Folytatjuk még mindig a versenyek listáját, Arany Ősz verseny. Egy ilyenre is várjátok a jelentkezőket, ennek a részleteiről mit lehet tudni?
5: Az Arany Ősz egy dekorációs verseny lesz, amelyet Szigetszent Miklósi diákok, illetve felnőttek között hirdetünk meg. Lesz gyermekkategória, diák kategória, alsó felső tagozat, középiskola, gimnázium és családi kategória. Minimálisan 40x40, maximálisan 2 méteres területet biztosítunk szabadban, tehát olyan termékekből, olyan anyagokból kell ezeket a kis alkotásokat elkészíteni. Időjárás álló. Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni, ez a rendezvény előtt 2 nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján, tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk. Jelentkezni ugyancsak a Facebook oldalunkon lehet, és Szalkó Éva, a rendezvény felelőse, ő fogja majd reklámozni ezt a programot.
4: Ha pedig azt mondom, hogy veterán jármű találkozó, akkor eszébe jut az embereknek az a Szigetszent Miklósi program, amelyet idén is megrendeznek, azonban mi most egy másik veterán jármű találkozóról fogunk beszélgetni, ez is egy újdonság, és ide is várjátok a jelentkezőket.
5: Igen, tehát ez a rendezvény helyszíne a Petőfi utca, gyakorlatilag az egyik legrégebb legrégebbi utcája a településnek, és ez egy földes út volt, ahol a csorda járt ki a közös legelőre, ez az új iskola és környéke volt a közös legelő, írna a neve, hogy Csordanyom, és ennek a kiállításnak az lesz a különlegessége, hogy a régi épületek a régi millióban fognak megjelenni, a régi autók, a régi traktorok és a régi járművek, úgyhogy bárki, aki rendelkezik ilyennel, és még nem gondolta, hogy országos találkozókra elmegy, de itt Szigetszentmihalyon szívesen bemutatná, azoknak is várjuk a jelentkezését. Ezt a programot az alelnökünk Várini Tóth Ildi fogja összefogni.
4: Mindezeken kívül ráadásul az árusok jelentkezését is várjátok.
5: Igen, az utcában két udvart fogunk biztosítani, illetve a szélesebb helyeken magában az utcában fogunk biztosítani a kirakodó vásárhoz helyet. És itt az a cél, hogy elsősorban szigetszentmihalyi vállalkozókat, olyanokat, akik hobbiból termékeket készítenek, és valahogy illeszkedik ehhez a hagyományozáshoz, a fiatalokhoz és a rendezvény látogatóihoz, ilyen termékekkel várjuk a jelentkezéseket, és létre fogunk hozni egy gyermekudvart, ahol pedig Vidámpark fogja várni a gyermekeket, úgyhogy mindenben várjuk a jelentkezéseket, akik szeretnének ebben részt venni, árulni, közösen ünnepelni.
4: Végezetül pedig beszélgetünk még arról is, hogy azért, ha jól gondolom, egy picit a fiatalokra hegyeztétek ki ezt a programot, hiszen tehetségeket is kerestek, de egészen pontosan milyen tehetségeket, fellépőket vártok, vagy jelentkezésüket várjátok?
5: Igen, létre fogunk hozni az utcában egy nagy udvart, Z-generáció udvarának neveztük el, programjában és bemutatójában is a fiatalokat várjuk. Elsősorban olyan szigetszentmihalyi DJ-ket, kezdőénekeseket, akik még egyébként a nagyvilágban nem mutatkoztak, de szívesen szeretnének ezen elindulni. Őnekik biztosítunk ezen a napon lehetőséget, illetve ebben az udvarban lesz egy graffiti verseny, ami itt Szigetszentmihalyon évekig hosszú hagyomány volt, most ezt folytatjuk. Csordanyom a téma, bárki, amit beleképzel most 2026-ban, tehát az udvar össze fog állni, úgyhogy egész nap zene, helyi művészek, zenekarok, illetve DJ-k bemutatója és graffiti verseny lesz. A program összefogója Burlovics Eri, úgyhogy önnála is lehet jelentkezni a DJ-knek, énekeseknek, és a Facebookon ugyanúgy fogjuk őket kutatni.
4: Tehát október 3-án szombaton első Csordanyom kulturális fesztivál, rengeteg e-mail címet, weboldalt, nevet említettél, úgyhogy Benő, arra szeretnélek most kérni, hogy egy picit foglald össze a hallgatóinknak, hogy összességében hol tudják megnézni ezeket a plakátokat, vagy hogyha érdeklődni szeretnének, akkor például nálad tudnak-e, és egy-egy ilyen rövid elérhetőséget adj meg nekik, mert folyamatosan teszitek közzé a Facebook oldalatokon ezeket a plakátokat, felhívásokat, azonban még mindent nem lehetett látni, úgyhogy érdemes figyelni, én azt gondolom, ezt akár nálad, vagy akár másnál, kérlek említsd meg, hogy például kinél.
5: Igen, tehát az augusztus hónap a reklámról fog nálunk szólni. A Petőfi utcában a város bevezető részeinél is meg fog jelenni plakát formájában, szalmababák formájában, hogy az emberek értesüljenek róla. Az egyesületnek a Facebook oldalán hirdetjük a programot, megjelölve mindenhol a felelősöket és akitől lehet kérdezni, illetve van egy biztos pont, az a Csordanyom panzió és virágbolt, ahol a mindennap a szervezők ott fognak lenni, és a kérdésekre, felajánlásokra, bármire tudunk azonnal reagálni, és gyakorlatilag a rendezvény napján is ez lesz egy ilyen központi szervezőhely, ahol mindig megtalálhatóak vagyunk.
3: Október 3-án lesz tehát az első Csordanyom kulturális fesztivál, méghozzá Szigetszentmihalyon a Kossuth kert barátkör szervezésében, Patek Edina kolléganőnk Tóth Benővel, a Kossuth kert barátkör vezetőjével beszélgetett. Érdemes egyébként a Kossuth kert barátkör Szigetszentmihalyon elnevezésű Facebook oldalt, közösségi oldalt bekövetni, és ott rengeteg fontos információt megtaláltok majd október 3-áig is a kulturális fesztivállal kapcsolatban, de természetesen mi is itt a Lakihegy Rádióban részletesen is beszámolunk majd róla a későbbiekben is. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez még mindig a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Északai útlezárás várható a Sziget-Szent Miklós gyártelep hév kereszteződésnél. 2026. augusztus 8-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Északai útlezárásra számíthatnak az autósok a Sziget-Szent Miklós gyártelepi hév átjárónál. Északai teljes útzárra kell számítani a Sziget-Szent Miklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél. Augusztus 9-ig. Erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. A MÁV hév tájékoztatása szerint minden érintett éjszakán este 10 órától hajnali fél 3-ig lesz érvényben a teljes lezárás. A forgalmi rend változására a rávezető utakon elhelyezett táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. Az első lezárás augusztus 5-én este 10 órakor kezdődött, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban fél 3-kor ér véget. A munkálatok ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás a tervek szerint hamarosan befejeződik. Augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópontot. Emellett elindulnak a Halásztelket és Szigethalmot érintő éjszakai buszjáratok is. Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert Barát Kör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bírónéját keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Sziget-Szent Miklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert Barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny 4 részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
5: A verseny 4 részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet, ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy szentmiklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenten több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
4: Aranyőz dekorációs versenyt is hirdetett a Kossuth Kert Barátkör az első Csordanyom kulturális fesztivál program sorozatának részeként. Tóth Benő hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy a Sziget-Szent Miklósi gyermekek, diákok, családok és alkotóközösségek saját készítésű, őszi hangulatot idéző dekorációkkal járuljanak hozzá a rendezvény látványvilágához. Kiemelte, a versenyt 4 kategóriában hirdetik meg. Külön nevezhetnek az alsó tagozatos, a felső tagozatos, a középiskolás és gimnáziumi diákok, valamint a családok. A szervezők minden résztvevő számára szabadtéri kiállítóhelyet biztosítanak, amelynek mérete legalább 40x40 cm, legfeljebb pedig 2x2 méter lehet. Mivel az alkotások a szabadban kapnak helyet, kizárólag időjárás álló tartós anyagokból készült dekorációkat várnak.
5: Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni, ez a rendezvény előtt 2 nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján. Tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk.
4: Kenuzásra várják az érdeklődőket Ráckevén. Egynapos kenutúrát szerveznek augusztus 9-én vasárnap Ráckevén. A program során a résztvevők a várost és környékét ismerhetik meg a vízről. vízről, miközben a Kisduna természeti értékeit és a vízi élet szépségeit fedezhetik fel. Gere Ágnes, a Kisduna Mente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz, majd a résztvevők rövid elméleti és gyakorlati felkészítésen sajátíthatják el az evezés alapjait. A gyakorlást követően a túra a Kerekzátony sziget megkerülésével folytatódik, útközben pedig a résztvevők a természetvédelmi oltalom alatt álló Senki szigetet is megtekinthetik. Gere Ágnes kiemelte, a programra a kezdők jelentkezését is várják.
6: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a Keszek sor 7-es szám alatt. Egy kis rövid földi kiképzés, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki szigetet és a Balabán lagunát felfedezni, majd egy jó csobbanni a Vadkacsa szabastrandon.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Már éjfél után is járnak buszok Dunaharasztira. Az éjszakai járatok augusztus 1-től közlekednek az agglomerációban. A 659-es jelzésű járművek minden nap 0 óra 20-kor, hétvégén pedig 1 óra 20-kor indulnak a budapesti Népliget állomástól. Az útvonal Dunaharaszti mellett Taksonyt, Dunavarsányt, Délegyházát, Kiskunlacházát és Dömsödöt is érinti. Azok, akik a főváros irányába szeretnének utazni, munkanapokon a 660-as autóbuszt vették igénybe, ami 22 óra 28-kor indul Dömsödről. A menetrendekkel kapcsolatban további információk a www.mavcsoport.hu weboldalon érhetők el. Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest program sorozathoz. Sziget-Szent Miklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor közművelődési intézményben. A program délután 4 órakor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzetek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes. Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi, baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármester hivatalban, a Szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Az idei utolsó Európán a Tour edzselejtező köre következik Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jehirszky György számára. A térségi sportoló Krakóban 3 olyan versenyen vesz részt, amelynek győztesei egy-egy PDC tornállomáson a legjobbakkal megmérkőzhetnek. Jehirszky György elmondta, idén már nyert egy ilyet, és most az utolsó 3 lehetőség közül is szeretne legalább egyet nyerni. Hozzátette, a döntőben már többször ott volt, de ott általában nem teljesít olyan jól, úgyhogy ha most is eljut a legjobb kettőig, akkor szeretné felülmúlni magát.
7: Magyar városokat nem raktam, nem tisztem ki magam elő, ezt a játékot kéne tovább vinni, amit most eredményesebben én azt gondolom. Hát az igazából nincs meghatározó, hogy melyik versenyt fogom jobban megtolni, mondhatni, valamelyik sikerüljön, vagy akár több is nyilván, az ennél legjobb. Tapasztalatszerzésnek mindenféleképp kell ahhoz, ebben az évben mindig egy tésevejtetőleg sikerült kijutni, többször is döntöttem, hát azokat a döntős mérkőzésekre kell jobban koncentrálni, és akkor több versenyre ki lehet jutni, színpadi rutinból kellene több.
3: Időjárás.
4: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénklökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 18-án három vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A Take Cover Art koncertet augusztus 28-án Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a

FM 107 Lakihegy Rádió.